0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és kezd helyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Sokat jártam.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Most hazamegyek.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Május 4-e van, hétfő, ma a Mónikák és a Flóriánok a névnaposaink, nekik nagyon boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. Ma van Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja, illetve ez a Star Wars nap, a csillagok háborúja.

Force rajongók el vannak látva, bőven azt hiszem tartalommal. Illetve 101 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Buzánszky Jenő, labdarúgó, edző, az aranycsapat hátvédje, sportvezető, a nemzet sportolója. Ezek az események köthetők többek között a mai naphoz, és neked miért emlékezetes május 4-e? Ha gondolod, oszd meg velem SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380. Most pedig hozom az idei dal mezőnyéből Dori Mocit, ez

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Elég érdekes a helyzet, mert hogy az utolsó tavaszi hónap első napján, május 1-én hideg rekord született Nyírtason, -5,3 fokig süllyedt a hőmérséklet éjszaka. Ehhez képest most aztán jönnek a 28 fok, mondhatni 30 fok közeli nappali csúcsok, hétfőn, kedden igazi nyárias időjárásban lehet részünk, szerdára aztán állítólag záporok, zivatarok is érkezhetnek, de ez egyelőre még bizonytalan. Ami viszont biztos, hogy innentől kezdve igencsak oda kell figyelnünk a bőrünk védelmére, használjunk fényvédőkrémet, illetve ha tehetjük, akkor a délelőtti órákban kerüljük a hosszantartó közvetlen napsütést. Bizony, szépen lassan beindul a nyár, semmi komoly. Ezt mondja a Dreamflow is, mert hogy velük megyünk tovább, itt a Petőfi.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai zenék minden mennyiségben hétfő hajnalban is itt a Petőfin, ahol minden magyar, a jól ismert kedvencektől a különlegességeken át a régen hallott slágerekig. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a Pink and the Panthers jön a kezdésre, ez a Sodor a szél.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék. S hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Innentől kezdve úgy tűnik, hogy most már nem csak a napszemüveg tesz jó szolgálatot, hanem a napte is. Mert hogy az előrejelzések szerint ma már országszerte erős lesz az UV-sugárzás, és az érzékenyebb bőrűeknél

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A folytatásban jön a külszegi gyökerekkel rendelkező Ocsó Macsó. A csapat még 2003-ban alakult, és azóta egy egészen sajátos hangzást hoztak a hazai zenei színtérre. Reggae, ska, punk és latin ritmusok keverednek a slágereikben, amit egyébként ők egyszerűen csak huppogásnak hívnak. A nevük spanyolul nagyjából annyit tesz, hogy 8 hím, ami egy kicsit szándékosan játékos fordítás, mert hogy Ocsó Macsósznak kellene igazából ezt írni, de tökéletesen jól illik a zenekar laza bulizós hangulatához. Jön az Ocsó Macsó, és a lazulj bele itt a Petőfin.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió. Itthon.
1: Otthon. Program

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenékkel fűszerezzük a hétfő hajnalodat itt a Petőfin, ahol minden magyar. Indítsuk együtt a hetet így május 4-én. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Jön nem sokára a Prove. Itt lesz majd a Firkin csapata is az idei dalmezőnyéből, de előbb a Fluidia és a Forgószél szól.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáró.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A csapvízről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ha tiszta és átlátszó, akkor minden rendben van vele. És alapvetően tényleg az is. Magyarországon ivóvíz minőségű, rendszeresen ellenőrzött víz folyik a csapból. A szakértők viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a csapvíz nem steril, vagyis lehetnek benne olyan mikróbák, melyek az egészséges felnőtteknek általában nem okoznak gondot, de csecsemőknél, időseknél vagy legyengült immunrendszerű embereknél már kockázatot jelenthetnek. Azt mondják, hogy a fő probléma sokszor nem is maga a víz, hanem az, ami a csövekben, csapokban, vízmelegítőkben történik. Itt tud kialakulni az úgynevezett biofilm, egy vékony baktérium réteg, ami hosszabb állás, régi csőrendszer vagy nem megfelelő hőmérséklet mellett könnyebben megmarad. Emiatt például egy ritkán használt lakásban vagy nyaralóban érdemes pár percig folyatni a vizet, mielőtt innánk belőle, és a vízmelegítőt is tanácsos megfelelő hőfokon tartani. A lényeg tehát nem az, hogy mostantól félni kellene a csapvíztől, hanem inkább az, hogy jó tudni, mire érdemes figyelni. Egészséges felnőtteknek a csapvíz ugye nem jelent különösebb veszélyt, de bizonyos élethelyzetekben az egyszerű óvintézkedések is azért sokat számíthatnak. Négy, hogy okosodtunk egy picit a csapvízből, most jöhet a folytatásban egy újabb hazai kedvenc, itt a Petőfin, a Perkin csapata, és a Csak annyit mondanék. Megadom magam, legyen.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Maradunk szerelmes hangulatban így hétfő hajnalban. A folytatásra érkezik Farkas Zsombor, vagy művész nevén egyszerűen csak Zsombor, aki egyébként előszeretettel keveri a pop és az indie stílus jegyeit. Általában érzelmes, őszinte szövegeket kapunk tőle. A most következő zenét a mennyasszonyának írta. Itt van a Beleszeretek, a Petőfim.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világ szerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már is pörgetjük tovább a hétfő hajnalunkat, megyünk egyenesen a reggel felé, így május 4-én. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ragadjuk meg a napot, ezt mondja a Bendát és Anna Elza is, érkezik már is a Seize the Day, tarts velem!
0: Itt egy újabb óra,
1: kizáró.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar izgalmasan indul a május, élő stúdió koncertekből ezen a héten sem lesz hiány. Tudod, minden hétköznap 13 órától Mák Katához különböző zenekarok, előadók érkeznek. Ma például a Csobogó Együttes, kedden a Maxiszán, szerdán Beretka Ádám, csütörtökön pedig Berki Patrikat élő stúdió koncertet. Ezeket természetesen élőben hallhatod itt a Petőfin 13 órától, illetve láthatod is a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalukon keresztül. Tehát hajrá magyarok, ezen a héten is, minden hétköznap. A folytatásra pedig már is hozok egy slágert az idei dalmezőnyéből, Gábor Márkótól. Ez a Fel kéne nőni a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Ezen héten már tényleg kapunk egy kis ízelítőt a nyárból. Az előrejelzések szerint a hajnali fagyok és a hideg rekordok után délies áramlással jóval melegebb levegő érkezik fölénk, így a hét első felében többfelé kora nyárias időre készülhetünk. Ma már a 25 fokot is átléphetjük, a Dunántúlon pedig akár a 27-28 fok sem kizárt. Aztán holnap és holnap után is sokfelé 21 és 28 fok közötti csúcsok jönnek. Leginkább száraz napos idővel, egyedül a szél szólhat majd bele néha a tavaszi idillbe, mert hogy többfelé megélénkülhet, és még erős lökések is előfordulhatnak. A kabátot most már nagyjából otthon hagyhatjuk, bár ilyenkor reggel még elég hűvös van, a napszemüveg viszont ezen a héten már simán kell, ahogy a nap te is, mert hogy nagyon hamar, 10-15 perc alatt lepirulhatunk, akár már a mai naptól, úgyhogy erre figyeljünk oda. Legyen nagyon szép a heted, a jó zenék pedig kísérjenek utadon itt a Petőfi, megyünk is tovább egy újabb hazai kedvenccel. Itt van Keresztes Ildikó és az Emlékek háza. Jó reggelt!
1: Amikor

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Habocki Máté kollégám érkezik 6 óra után, indul a Halló Magyarok, és indul a hét is rengeteg jó zenével és hasznos infókkal, úgyhogy mindenképpen tarts vele. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, velem pedig majd holnap találkozhatsz, ugyanígy legyen nagyon szép a hétfőd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, száraz idő lesz ma. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Új terelést építette ki az M4-esen Monor térségében. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon pedig a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9-től magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. Hozzátette, a találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, hogy valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, de megerősítették, hogy három fertőzöttet is evakuáltak az óceánjáróról, amely Argentínából indulva kötött ki a Zöldfoki szigeteken. A fertőzötteknél hantavírust mutattak ki, amely főleg rákcsálók vizeletével és ürülékével terjed.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos, száraz idő valószínű, ma legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű, holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok az idei májusunk első hétfői napján. Elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok 2026. május 4-ér. Bízom benne, hogy a hosszú hétvége jól telt, a magyar kedvencek ma is segítik az ébredést és az e-heti indulást.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

rien. Il ne doit plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: Zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A reggeli otthoni dúdolás mellé mondom, hogy milyen koncert vár ránk a mai napon. Jó reggelt kívánok! A Szekszárdi Csobogó együttes érkezik majd 13 órára a stúdióba. Ők egy 2014-ben alakult formáció, akik elsősorban magyar és külföldi költők verseinek megzenésítésével foglalkoznak, gyakran népzenei vagy akusztikus hangzással hallhatjuk őket. Zenéjük célja a kulturális örökség ápolása, különös tekintettel a szekszárdi és Tolna környéki költők, illetve Csukás István felnőtteknek szóló műveire. 2024-ben ünnepelték fennállásuk 10. évfordulóját, ezúttal pedig 5 dallal érkeznek hozzánk a stúdióba. 13 órától élőben láthatod is a koncertet Facebookon.

0: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Fél héthez érkezünk, jó reggelt kívánok, így a hétfő reggeli mosakodás mellé mondom, hogy megkezdődött az a 200 napos jubileumi programsorozat, amivel a debreceni fürdőkultúra fennállásának 200. évfordulóját ünnepelhetjük a Nagyerdei Akvatikumban. Augusztusban például fürdőbált tartanak a Nagyerdőben, ami a virágkarneváli hét nyitó eseménye is lesz. Hát szerencsére a nyári szünet és augusztus vége még messze, az érettségi vizsgák és a hírpercek annál közelebb, aztán várlak vissza magyar kedvencekkel itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, száraz idő lesz ma. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás csomópont között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Kezdődik az érettségi időszak. A végzősök idén is írásban felelnek először, ma délelőtt magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak számot. A vizsge 9 órakor kezdődik. Holnap a matematika, szerdán a történelem, majd pedig az idegen nyelvek következnek. Idén összesen 148 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke kiemelte, a tavalyihoz képest nőtt az emelt szinten vizsgázók és az előrehozott érettségi. Száma.
3: A várható összes vizsgaszám mindent egybeszámítva az közel 400 ezer, 396.416 darab, ugye ez óriási nagy szám, amit az ország 1170 helyszínén fognak megszervezni kormányhivatalokban, középiskolákban, és mintegy 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre ebbe.
2: Brassói Sándor elmondta, a vizsga követelményekben nincs változás, és minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az idei érettségi időszak. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, így adminisztratív akadálya nem lesz azon döntések meghozatalának, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Kutatóintézet munkatársa. Máté Réka Zsuzsanna mindezt annak kapcsán mondta, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök. A brüsszeli egyeztetését követően kifejtette, nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. A szakértő ugyanakkor úgy fogalmazott, ahhoz, hogy hazánk hozzáférhessen bizonyos forrásokhoz, a határidő nagyon szűkös, pedig rengeteg feltételt kell teljesíteni.
4: Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
2: Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, ezt állítja Volodymyr Zelenszky azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait.
5: Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket.
2: Robert Fico szlovák miniszterelnök annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már ma személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Jerevánban. A Politico a napokban arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása. Helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelentené, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia. A brit miniszterelnök közölte, az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén megkezdik erről a részletes egyeztetéseket. Azt is hozzátette Nagy-Britannia, az Ukrajnának nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Kemény üzenetet küldött az irániaknak Donald Trump. Azt mondta, ha rosszul viselkednek, folytatni fogja az ellenük vívott háborút. Az amerikai elnök egyúttal jelezte azt is, hogy nem igazán tetszik neki a Teherán által összeállított 14 pontos javaslat, amelyben a hadműveletek befejezését és az amerikai erők kivonását kérik a régióból.
6: Azt elmondhatom, hogy ha rosszul viselkednek, semmi nincs kizárva. Majd meglátjuk, de mindenképpen megtörténhet.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Újabb lendületet vettek az állampapírvásárlások. A választásokat követő egy hétben csaknem 100 milliárd forint értékben adtak el különböző állampapírokat. Egy héttel korábban az a 60 milliárd forintot sem érte el. A lakosság számára a kockázatmentesség és a kamatadómentesség a legfontosabb. Jelenleg a fix MÁP a slágerpapír, mert a jelenlegi inflációs környezetben a 7%-os éves kamat vaskos reálhozamot jelent, mondta Tóth Levente, pénzügyi elemző.
7: A legnépszerűbbnek most a fix MÁP számít, hiszen ez 7%-os kamatot ad, és ez, ha megnézzük az inflációt, ami jelenleg 2% alatt van, ez több mint 5%-os nyereséget jelent, tehát reál kamatot jelent, pénzromlás fölötti kamatot jelent, és ráadásul ezt még adómentesen kapják meg a befektetők, hiszen az állampapír után nem vonnak eszját és szoszkút sem.
2: Hamarosan lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt banki moratórium. Így a pénzintézetek júliustól már érvényesíthetik az infláció hatását a lakossági számláknál. A bankok az átutalások költségeit is emelik. Gergely Péter pénzügyi elemző azt javasolja, válasszunk más, a meglévőnél olcsóbb számlacsomagot.
8: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 százezer forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több tízezer forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkányméreget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól. Az ügy állásáról a burgenlandi rendőrség szóvivője Helmut Marban számolt be.
9: Az őrizetbe vett férfi egyelőre gyanúsított, folyik a kihallgatása. Az ügy még nincs lezárva. Sem a kilétét, sem az őrizetbe vétel körülményeit nem hozhatjuk nyilvánosságra. Közben továbbra is keresünk egy második üveg szennyezett HIV bébi ételt.
2: Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, de az Egészségügyi Világszervezet szerint három másik ember is megfertőződhetett a fedélzeten. A vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegségeket hantavírus okozhatta, amely főleg rákcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos száraz idő valószínű, ma legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
10: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A Fizliga utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte a Szusza Ferenc stadionban az Újpestet. Győzelmükkel a zöldfehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záró forduló előtt hátrányuk egy pont az éllovas Győr mögött. A labdarúgó NB1 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, a bronzrangadón, a Paks hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tornaiak pontszámon utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. A Budapest Honvéd feljutott az élvonalba, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislenyben. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a harmadik lila fehéreket. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpaszt adott, ám csapata, a címvédő Liverpool 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a manchesteriekkel szemben így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a harmadik helyért folytatott harcban. A győri Eto KC 37-26-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében, ezzel fennállása során 16-szor elhódította a trófeát. A bajnoki és BL címvédő győriek 5 év után szerezték meg ismét az elsőséget, és tovább robognak a triplázás felé. A Magyar Kupa bronzérmét a Ferencváros nyerte, miután a harmadik helyet lejátszott találkozón 34-30-ra verte a Moson Magyaróvár együttesét. Vihar veszély miatt 3 órával korábban kezdődött a Formula 1-es Miami nagydíj. A versenyen aztán a pontversenyben vezető, éről induló Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája tovább növelte előnyét összetettben. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, őt csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri követte. Köszönöm figyelmüket!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez?

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Már is 7 óra lesz, jönnek a legfrissebbek, aztán a következő órában majd egy kicsit az érettségire is kitérünk, no meg kutyás élményekre. A Mónikáknak, Flóriánoknak pedig kívánjunk boldog névnapot, ma ők ünnepelnek. Isten éltesse őket, a következő órában várlak vissza magyar kedvencekkel. Itt a Petőfi.
0: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Felborult egy turistákat szállító busz tegnap Szlovákiában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-ás és a 11-es főút csomópontjában. Szentendre felül a 11-es főútról a Megyeri hídi körforgalomba érve egy autó akadályozza a forgalmat, a torlódás már az M0-ásra is kihatással van. Kamionnal ütközött egy autó a 405-ös főúton Nyíregyháza közelében. A 12-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. 25%-ra emelte mától az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Nem zárja ki az Irán elleni hadműveletek folytatását az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, Washington továbbra sem tudja elfogadni a perzsa állam béke feltételeit. Teherán egy 14 pontból álló javaslatot tett, amelyben egyebek között az Irán elleni szankciók enyhítését és az amerikai csapatok kivonását követelik a közel-keleti térségből. Oldalára borult egy turistákat szállító busz tegnap Szlovákiában. A jármű Dobronya közelében szenvedett balesetet, miközben Horvátországból Lengyelország felé tartott. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok. Többen megsérültek, közülük 9 embert kórházban ápolnak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű, holnap is majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok, így 2026. május 4-én hétfőn. Itt vagyunk nem sokkal a ballagások után, és nem sokkal az érettségik előtt. Mindjárt erről is bővebben. Mi most jó szokás szerint énekzenével kezdünk.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Úton, az iskolába bizony, és itt az idő, hogy visszagondolj arra, neked milyen élmény volt az érettségi, és gondolj azokra is, akik ma reggel nagy izgalommal indulnak útnak, mert hogy ma a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival, illetve a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgákkal megkezdődik a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. A következő napokban, hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 000 érettségiznek majd. Magyarból középszinten 76.109-en, emelt szinten pedig 2417-en. Az írásbeli vizsgák egyébként május 22-ig tartanak, a magyar után holnap a matematika következik, aztán a történelem, majd az idegen nyelvi vizsgák jönnek csütörtökön angolból, pénteken németből adnak számot tudásukról a vizsgázók. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3 és 10-e között, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július elsője között lesznek. Hát ha jól emlékszem, engem mindig úgy engedtek utamra annak idején, hogy olvassam el figyelmesen a feladatokat, és akkor nagy gond nem lehet. Hát én is csak ezt tudom mondani, meg azt, hogy hajrá, sikerüljön mindenkinek úgy, ahogy szeretné. Na, motiváló zenei aláfestést biztosítjuk itt a Petőfin a folytatásban, Halott Pénzen.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Olá Gergővel érkeztünk 7:30-hoz. Jó reggelt, jó utat kívánok, jó készülődést, hogyha érettségizni indulsz, akkor a személyigazolvány, diák igazolvány, toll, egy kis nasi üdítő, ne maradjon otthon, no meg a kabala figura, hogyha van ilyesmit. Kata azt írja, hogy az M5-ösön Budapest felé a 33-as kilométer előtt hárman ütköztek a belső sávban. Kata, köszi az infót, vigyázz magadra, jó utat kívánok a folytatásban. A fővárosban pedig az M3-as metró a Korvin negyed állomáson nem áll meg meghibásodás miatt, pótlóbusz közlekedik a Nagyvárad tér és a Kálvin tér között, és baleset van az M3 bevezetőn is, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt szintén kell a türelem. Vigyázz magadra, jönnek a továbbiak, aztán a Zanzibár Ádám kereső évet, itt a Petőfin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Erdőtüzek pusztítanak több európai országban is.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-ás és a 11-es főút csomópontjában. Szentendre felől a 11-es főútról a Megyeri Hídi körforgalomba érve egy autó akadályozza a forgalmat. A torlódás már az M0-ásra is kihatással van. Kamionnal ütközött egy autó a 405-ös főúton Nyáregyháza közelében. A 12-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a németi írásbelit tartják. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán egyúttal arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a művelet végrehajtását bárki akadályozni próbálná, erővel találja szembe magát. Hadgyakorlaton tűnt el két amerikai katona Marokkó déli részén. A fegyvereseknek egy sziklaszírtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső akciót indítottak a gyakorlaton résztvevő alakulatok. Újabb gyanús a feltételezések szerint az orosz árnyék flottához tartozó tankert állított meg a svéd parti őrség a Balti-tengeren. A szíriai zászló alatt hajózó, rossz műszaki állapotú jármű nem szállított rakományt, úti célja nem ismert. Az ügyben vizsgálatot indítottak. A tankhajó az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján is szerepel. Erdőtüzek pusztítanak több európai országban is. A németországi Brandenburg tartományban több mint 100 hektáron ég az erdő, de tüzeket jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokból is. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, száraz idő valószínű ma, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: ritmusindítás a Bocski Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: Jó reggelt kívánok, bízom benne, hogy ezen a hétfőn a hétvégi élmények után könnyebben helyre billen a bioritmus. Ballagások és majálisok sora tarkította a hétvégénket az elmúlt napokban, de nem csak a gyerekeknek tartogatott izgalmas újdonságot mindez, hanem a kutyáknak is, ugyanis egy kutyás élménypark nyílt Eplényben. Hogyha neked is van négylábú kedvenced, akkor immár olyan közös programokra várnak, mint a libegőzés vagy a kalandösvény. A libegő 850 méteres pályán halad, ahol a kutyáddal együtt utazhatsz, a hegytetőn pedig egy 2,5 kilométer hosszú kalandösvény vár, ahol a kutyák számára kialakított kifutó is helyet kapott. Továbbá kutyamedencét, kutyapancsolót is kialakítottak, a túra végén pedig kutyazuhanyt helyeztek el. Rendszeresen indulnak majd vezetett, csoportos kutyás kirándulások is, na a közös pillanatokat pedig tematikus selfie pontokon lehet megörökíteni. Természetesen a park kutyabarát étteremmel, fedett terasszal is rendelkezik, úgyhogy a tavasz időszakban hétvégéken, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon, a nyári tanítási szünet beköszöntével pedig csütörtöktől vasárnapig tartalmas élménydús időtöltést nyújthat. Ahogy Frank énekelte annak idején, legyen a világ a kutyáké, mert ők még tudnak szeretni. Meg is hallgatjuk a dalt, ez a Nyitott szemmel Frankkel, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar az Animal Cannibal zenélt nekünk, ez volt a takarítónő, 7:58 a pontos idő, az M0-áson megy az araszolás, az M3-as felé Nagytartsánál, írta ezt Laci, sőt képen is elküldte, köszi az infót, már is jönnek ennek kapcsán a részletek. Balesetmentes közlekedést kívánok, jó utat, a következő órát majd Paulinával indítjuk, jaj, dogálni fogsz itt a Petőfém.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő.
8: Mivel készültél?
9: Csendből csinálok pénzt.
10: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
7: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel.
8: Sima ügy.
7: THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os Raffaello desszert csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
12: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Már csaknem 700 ezeren nyilatkoztak idén az SZIA 1+1%-áról.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M0-áson Kistarcsa térségében az M3-as felé vezető oldalon egy autó és egy kis teherautó ütközött. A 60-as kilométernél a külső sávba kell sorolni. Pillanatok alatt 5 kilométeresen nőtt a torlódás. Két baleset is történt az M3-ason Budapest felé Kerekharaszt térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 6 kilométeres a dugó. Baleset történt az M5-ösön is Budapest felé Inács térségében. A 32-es kilométer közelében sávlezárásra és több kilométeres torlódásra kell számítani. Csaknem 10 kilométeres a dugó. Két autó ütközött az M0-ás és a 11-es főút csomópontjában lévő körforgalomba. Sávlezárás már nem akadályozza a haladást, de a torlódást csak lassan oszlik. Az M0-ás felől érkezők még a 73-as jelű Dunakeszi csomóponttól araszolnak. Kamionnal ütközött egy autó a 405-ös főúton Nyáregyháza térségében. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
13: Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Reggel 9-től magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Középszinten több mint 76 ezeren. Emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem. Csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk. 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelem adójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Nem tartja meglepőnek a német kancellár, hogy Washington csökkenteni akarja a Németországban állomásozó amerikai katonák létszámát. Erről egy televíziós interjúban beszélt Friedrich Merz, aki ugyanakkor hangsúlyozta, Donald Trump megígérte, hogy az amerikai jelenlét továbbra is biztosított lesz. Sajtóhírek szerint az amerikai hadügyminisztérium mintegy 5000 katonát von ki Németországból. Trump elnök pedig ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb részt saját biztonságuk szavatolásában. Az Orvosok Határok Nélkül nevű szervezet szerint továbbra is gyakoriak az egészségügyi dolgozók elleni támadások a háborús országokban. Hangsúlyozták, hogy az elmúlt 10 évben több alkalommal is kórházak váltak a harcok célpontjává, például Szíriában, Jemenben, Ukrajnában és a palesztin területeken. Ez azonban ellentétes a nemzetközi joggal.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, késő este 12-19 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok. Sokfelé a sulikba már becsöngettek, van akinek érettségi szünet, van aki pedig most hangolódik a 9-kor kezdődő megmérettetésre. Bármerre jársz, zenékkel segítem a ráhangolódást a mai napra.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel

9 a pontos idő, Morian, ezt hallgattuk az elmúlt percekben. Az M0-ás keleti szektorán az M3-as felévezető oldalon Kistarcsa térségében egy autó és kis teherautó hajtott egymásnak a 60-as kilométernél. A külső sávba érdemes sorolni, de több mint 5 kilométeres már a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Inárcs térségében korábban 3-an ütköztek a 34-es kilométernél. Forgalomkorlátozás megszűnt, viszont torlódás továbbra is erős és nagyjából 10 kilométeres, úgyhogy Újhartyáni és Ócsa között érdemes lehet az 5-ös főúton kerülni. A 405-ösön pedig Nyíregyháza közelében egy autó és kamion ütközött a 12-es kilométernél, félpályán halad a forgalom. Ami a fővárost illeti, baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton, a Gyöngyösi utca közelében, a Szekszárdi utcánál, valamint az Istenhegyi úton, a Béla Király út közelében. Vigyázz magadra, hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. 7 mérkőzést játszottak tegnap a labdarúgó NB2 28. fordulójában, a második helyen álló Honvéd gól nélkül zárt Szegeden, és mivel a harmadik Kecskemét 2-1-re alul maradt Kozár Michelinben, a kispestiek a feljutást ünnepelhetik. Ma pedig a már feljutott Vasas fogadja a Budafokot, ezzel zárul a forduló este 8 órától, amit az M4 Sporton és az m4sport.hu-n láthatsz, a közvetítés természetesen élőben. Az M4 Sport Pluszon a röplabda férfi NB1 extraliga döntőjének második mérkőzése következik majd 18 órától. A Kaposvár és a MÁV előre játszik, az első mérkőzést itt a Kaposvár nyerte, és az m4sport.hu webes felületén még a labdarúgó női U17-es Európa bajnokságba is betekinthetsz, Észak-Írország, Anglia, illetve Norvégia, Németország találkozókon keresztül. Hogyha a Vasas meccsre mennél este itt a fővárosban, majd 8 óra környékén, még igazán meleg lesz, 23-21 fok, úgyhogy kimondottan tavaszias estének nézünk elébe, jelenleg is országszerte napsütésnek örülhetünk, és várhatóan így marad ez a nap nagy részében. Ez már csak a jó zenék kellenek, a folytatásban a Dal 2026-ot idézzük vissza, Kingfisher-zel, ez a Szórakozni a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos, száraz időre számíthatunk ma. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-áson Kistarcsa térségében, az M3-as felé vezető oldalon. A 60-as kilométernél a külső sávba kell sorolni. 5 kilométeres a torlódás. Két baleset is történt az M3-ason Budapest felé Kerekharaszt térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. 6 kilométeres a dugó. Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán is, Inárcs térségében. A 32-es kilométer közelében sávlezárásra kell számítani. Csak nem 8 kilométeres a torlódás. Két autó karambolozott az M0-ás és a 11-es főút csomópontjában lévő körforgalomban. A sávlezárás már megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik. Az M0-ás felől érkezők a 73-as jelű Dunakeszi csomóponttól arra szólnak. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Középszinten több mint 76 ezeren. Emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbeli tartják. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz a Nagy-Britannia. A brit miniszterelnök közölte, az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén megkezdik az erről szóló részletes egyeztetéseket. Azt is hozzátette, Nagy-Britannia az Ukrajnának nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Az első ilyen üveget április közepén találták. A gyártó később közölte, valaki szándékosan mérgezte meg a bébi ételeket, hogy megzsarolja a céget. Az érintett terméket kivonták a forgalomból. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, de az Egészségügyi Világszervezet szerint három másik ember is megfertőződhetett a fedélzeten. A vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegségeket hantavírus okozhatta, amely főleg rákcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Színház csak az élet, s ma nem jól játszottál. A főszerepet kaptad, de nem választhattál. A múltunk van a színen, s a kép oly eleven. Hát az igazság nevében már egy szavam se legyen.

megördült a függöny, s a plakát hazudik, s az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a földre.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorvezető Habóczky Máté.
1: Jó reggelt kívánok, a Plastic Headet hallgattuk, illetve Gáspár Lacit, ez volt a Szeretetél, 8 óra 46 perc a pontos idő. Teherautó és buszsofőrök, figyelem, ma kezdődik, és május 10-én vasárnapig tart az egyhetes fokozott közúti ellenőrzési akció, amelynek során a rendőrség a szabálytalan teherautókat és buszokat szűri ki a forgalomból. Nem csak határon belül, hanem Európa szerte számíthatsz ellenőrzésre. A tapasztalatok szerint a több ország részvételével tartott összehangolt akciók ugyanis eredményesebbek, mint az önállóan országos kereteken belül végzett ellenőrzések. A hatóság figyeli a vezetési és pihenőidők betartását, a tahográf adatok alapján ellenőrzik, hogy a járművezetők nem dolgoznak-e túl hosszú ideig, megfelelően tartják-e meg a kötelező pihenőket. A túlterhelt, fáradt járművezetők ugyanis jelentős baleseti kockázatot jelentenek, ezért ezen szabályok betartása kiemelt figyelmet kap. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások teljesítését szintén vizsgálják, akár csak a beutazás és tartózkodás jogszerűségét, illetve a járművek műszaki állapotát és rakomány rögzítést. Már a tehergépkocsik és autóbuszok a forgalom viszonylag kis részét teszik ki, ugyanakkor tömegükből, méretükből és sajátosságaikból adódóan egy esetleges szabályszegés vagy műszaki hiba aránytalan súlyos következményekkel járhat. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, hogyha pedig infód van, akkor meg hozd meg a Petőfivel is. Az N0-es autóút keleti szektorán az M3-os felé vezető oldalon kis Tarcsa térségében egy autó és kis teherautó hajtott egymásnak a 60-as kilométernél. A külső sávban érdemes sorolni 4-5 kilométeres a torlódás, és baleset történt az M5-ösön Budapest felé Inárcs térségében a 32-es kilométernél. Már minden sáv járható, de a torlódás még tart, de most már talán nem feltétlenül szükséges kerülni. A folytatásban nem kerüljük el Mester Tamás munkásságát sem. Ő kísér tovább egy valódi klasszikus kedvenccel a 2000-es évtizedből, egész pontosan 2004-ből. Itt a Szabad is fel, a Petőfi

Petőfi Rádió, minden magyar, ez volt a Holnap majd el, hiszem 8:57 a pontos idő. Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, de az Istenhegyi úton, a Béla Király út közelében, és már is jönnek a további információk is. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy. A következő órát majd az Intim Torna illegál indítja. Szól az Örökké, hamarosan a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székely kőlábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szuperajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenol textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
12: Napos, száraz időre számíthatunk. Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Felborult egy turistákat szállító busz tegnap Szlovákiában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Kis teherautóval ütközött egy autó az M0-áson Kistarcsa térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 60-as kilométernél a külső sávba kell sorolni, 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Inárcs térségében. A 32-es kilométernél már minden sáv járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Két autó karambolozott a 31-es főúton Szent Márton káta közelében. Az 58-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Kamionnal között egy autó a 405-ös főúton Nyáregyháza közelében. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M7-esen a fővárosból a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Sokan haladnak az M1-esen is Budapest felé, Picske és Biatorbágy között kell araszolgatásra számítani a külső sávban. Szintén az élénk forgalom okoz fennakadást az M3-ason a Budapest felé, a Mogyoród térségében kiépített terelésnél 5 km hosszan lassabban haladnak. Megállnak a járművek. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Ma kezdődik a tavaszi érettségi. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát is vizsgálják. 25%-ra emelte mától az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Oldalára borult egy turistákat szállító busz tegnap Szlovákiában. A jármű Zólyom közelében, Dobronya határában szenvedett balesetet, miközben Horvátországból Lengyelország felé tartott. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok. Többen megsérültek, közülük 9 embert kórházban ápolnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok, 9 óra 4 perc a pontos idő, 2026. május 4-e van, hétfő, megkezdődött a magyar érettségi, mindenkinek hajrá, aki ezekben a pillanatokban már írja. Mi pedig hallgathatjuk a magyar kedvenceket, Intim Torna Illegen, örökké.
9: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: a Halló Magyarok.
1: Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
2: Jó reggelt kívánok az iBoy zenéje után, ezúttal irány Veszprém, ahol ma kezdődik és vasárnapig tart a Gizella Napok rendezvény sorozata. 30 helyszínen több mint 60 program vár a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő összművészeti fesztiválon. Koncertek, kiállítások, bábszínházi előadás, filmvetítés, szakmai programok, vezetett séták, kreatív és interaktív játékok és gasztronómiai események egyaránt lesznek. A kézműves vásárt szombaton és vasárnap tartják majd. Szirtes Edina Mókus és az Akusztik Kvartett az Óváros téren ad ünnepi műsort. A Szent Mise helyszíne a Szent Háromság tér lesz. A történelmi felvonuláshoz zászlóforgató gólyalábasok, a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak. Az egyhetes programsorozatot a Gizella Női Kar koncertje zárja május 10-én vasárnap. Addig is olyan előadók játszanak, mint a Purani Masszív, a Méringer, az Anne and the Barbies, a Kék Nyúl, a Fiúk, a Lóci játszik, Bodor Áron és a Bohemian Betyárz. Na meg pénteken a Csak Neked Kislány csapata. Nálunk is ők zenélnek most a folytatásban. Daluk címe a Minden Mozog. Ezt hallgatjuk. Itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 9:37 a pontos idő. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tó térségében a kialakított terelésnél. Ezért van szakaszos lassulás és időszakos torlódás. Légy türelmes, hogyha arra jársz. Vigyázz magadra, hogyha pedig infód van az utakról, küldd el a Petőfinek is SMS-ben, Messengeren vagy a Viberen. Antik szőnyegekkel és kortárs műalkotásokkal vár a Hungarian Art and Business Művészeti Központ időszaki kiállítása egészen június 28-áig itt a fővárosban. Az összeszívő szőve című tárlat a különböző korokból és kulturális kontextusokból származó alkotásokból válogat, feltárva a textil művészet és a festészet között rejlő kapcsolódási pontokat. A kiállításon a festmények és szőnyegek olyan jelentést hordozó felületekként jelennek meg, amelyekben egyéni sorsok, emlékek és az emberiség kollektív tudása rejlik. Megtalálhatók többek között kaukázusi, perzsa, anatóliai, kongói szőnyegek, kortárs magyar és külföldi alkotók munkái, a kiállításhoz kapcsolódóan pedig tárlatvezetésekkel és előadásokkal is készülnek. Mi pedig készülhetünk egy kora nyárias napra, illetve itt a napokban kora nyárias időre. Az országos hőmérsékleti átlag is már 20 Celsius fokot közelíti, az UV-sugárzás pedig az erős szintet itt a napokban, úgyhogy érzékeny bőrrel már 10-15 perc alatt leéghetsz 11-15 óra közötti időszakokban, úgyhogy erre mindenképpen figyelj. A következő pillanatokban pedig figyelhetjük Dash és Young Fly közös dalát, ez a Pannonia, a Petőfi.

0: Lap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Nézem, ahogy nézek át,

0: Olyan tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 9 óra 46 perc a pontos idő. Nem könnyed téma, de sajnos a mindennapokban mégis aktuális, hiszen sokan vannak, akik nehéz körülmények között töltik, vagy töltötték az életük egy részét. Az Esernyős Galéria rájuk fókuszál most, ugyanis családi erőszak túlélőinek fotóiból nyílt kiállítás, a hely, ami segített címmel itt a fővárosban. A tárlat május 28-áig látható, és olyan nők fotóit, kollázsait és rövid történeteit tárja elénk, akik bántalmazó kapcsolatból kilépve a gyógyulás útján dolgozták fel tapasztalataikat. Mindezt FotoVoice egy részvételi alapú közösségi módszer segítségével, amely a fényképezés eszközével segíti a marginalizált csoportokat saját tapasztalataik bemutatásában, és társadalmi párbeszédet kezdeményez az őket érintő kérdésekről. A kiállításhoz kapcsolódó a május 9-én egyébként egy szubjektív tárlatvezetés is lesz, valamint a művészetek szerepe a gyógyulásban címmel panelbeszélgetést is tartanak. Ne feledd, hogyha akár te vagy valaki a környezetedben krízishelyzetben van, akkor akár mobilról is lehet hívni az ingyenes lelki elsősegély számot, ez a 116-123. Hogyha pedig ne adj Isten bántalmazó kapcsolatban élsz, akkor mindenképp keress és kérj segítséget, hogy szebbé váljon az életed. Mert hogy az életünk igenis szép, csak meg kell találni ennek a módját, és lehetőleg olyan közösségekbe kerülni, ahol ez kibontakozhat. Tarján Zsófi és Kis Tibi énekel nekünk most, mert az Élet szép című dalt hallgatjuk, ami egyébként a Futni menten című film betétdala. Itt a Petőfi. Thank you.

0: Tudod, ez egy kicsit misztikus dolog. Én szeretem, ha egyedül vagyok. Sokan mondják, milyen csendes ez a lány, de miért kéne, hogy mindig járjon a szám? Kizárom az összes zavaró arcot, és csak figyelem a saját belső hangom. Mikor sok érzés felszabadul, a csend dallán alakul, akkor érzem, hogy önmagam vagyok, mert végre szabadon alkothatok.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt Emilivel az Alkos Szabadon, 9.58 a pontos idő, már is jönnek a legfrissebbek, szerencsére a fővárosban egész jól lehet közlekedni, de hallhatjuk a részleteket az országutakról, és a következő órát pedig a No Sugar csapata kezdi, amit a szív hamarosan a Petőfin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu
5: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
7: Színész vagyok, nem bajnok.
8: Mi nem térdelünk le!
5: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
9: It's showtime.
5: Május 7-től a mozikban.
10: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
11: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
13: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
15: Napos, száraz időre számíthatunk. Már csak nem 700 ezeren nyilatkoztak idén az SZIA 1+1%-áról. Erdőtüzek pusztítanak több európai országban is.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Két autó karambolozott a 26-os főúton a Sajó-Bábonyi csomópont közelében. A 11-es kilométernél a Sajó-Szentpéter felé vezető belső sávot lezárták. Baleset történt a 31-es főúton Szentmártonkáta közelében. Az 58-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Kamionnal ütközött egy autó a 405-ös főúton Nyáregyháza közelében. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M1-esen a fővárosból a Balaton felé. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Sokan haladnak az M1-esen is Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között kell araszolgatásra számítani a külső sávban. Szintén az élénk forgalom okoz fennakadást az M3-ason Budapest felé, a Magyaród térségében kiépített terelésnél 5 km hosszan lassabban haladnak, megállnak a járművek. Aki bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
15: Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán egyúttal arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a művelet végrehajtását bárki akadályozni próbálná, erővel találja szembe magát. Hadgyakorlaton tűnt el két amerikai katona Marokkó déli részén. A fegyvereseknek az óceán partján egy sziklaszirtnél veszett nyomuk, ezért azt feltételezik, hogy a vízbe esettek. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső akciót indítottak a gyakorlaton résztvevő alakulatok. Újabb gyanús, a feltételezések szerint az orosz árnyék flottához tartozó tankert állított meg a svéd parti őrség a Balti-tengeren. A szíriai zászló alatt hajózó, rossz műszaki állapotú jármű nem szállított rakományt, úti célja nem ismert. Az ügyben vizsgálatot indítottak. A tankhajó az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján is szerepel. Erdőtüzek pusztítanak több európai országban is. A németországi Brandenburg tartományban több mint 100 hektáron ég az erdő, de tüzeket jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-Vidék-Pfalz és Hessen tartományokból is. Csehországban egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az hajnövényzet.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Napos, száraz idő valószínű, ma legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, késő este 12-19 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Jó reggelt kívánok! Telik ez a hétfő is szépen, ahogy kell, már is 10 óra után járunk, egész pontosan 5 perce. 2026. május 4-én kezdünk ezúttal a No Sugar csapata, amit a szív.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és kezd helyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok. Induljon rutinból, jól a napod.
1: Jó reggelt, 10:23 a pontos idő, a Magna Cum Laude zenélt. Az Artisius 26. alkalommal díjazza a kortárs zeneszerzőket és szövegírókat. Idén 10 alkotó, illetve alkotói közösség munkáját ismerték el, a díjakat majd május 11-én a Magyar Zeneházában adják át az irodalmi Artisius díjakkal együtt. A könnyű zenei alkotói életműdíjas László Attila gitárművészet, a zeneszerző a hazai jazz élet meghatározó szereplője. Az év könnyű zeneszerzője díjat Rácz Gergő, zeneszerzőjének és producer kapja. Az év produkciója díjat a Hungária Együttes kapja az MVM Dome-on tavaly tartott két koncertjéért. Az év junior könnyű zenei alkotója elismerést Gerlóci Zsigmond és Kökény Dániel kapta. Az év junior könnyű zenei alkotói közössége Halász Kolos és Fábián Balázs szerzőpárosa, azaz Kóli és Blaze. Az év könnyű zenei, az év komoly zenei műve kategóriában pedig szintén két alkotást is díjaztak. Az év könnyű zenei szövegírója pedig Rúzsa Magdidet, aki 2006-os Megasztár győzteseként lált országosan ismerté. Eddig 8 stúdióalbuma jelent meg. Szövegei, lelki találkozási pontok egyszerre képesek intim közelségbe engedni és közösségi élményé válni, írták a laudációjában. Gratulálunk szeretettel a díjazottaknak, a következő pillanatokban Rúzsa Magdit hallgatjuk. Itt a Rossz Lánya Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A föld ne keressetek.
1: Halló magyarok!
2: Induljon rutinból, jól a napot!
3: 10.34 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Molnár Tomi és Filó zenél. Tomit a hónapban Hajdúszoboszlón és a Kobuciban is láthatod. Láthatatlan örökségünk címmel pedig új kiadvány sorozatot indított a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, amely tematikus kötetekben mutatja be az intézmény eddig jó részt raktárakban őrző gyűjteményét. Na, a sorozat első kötete Háztartás címmel mutatja be a lakás különböző tereinek eszközeit, a fürdőszobától a konyhán át az íráshoz használt tárgyakig, például a faszenes vasalót, a Hajdú minimat mosógépet, vagy a rakéta porszívót, de megismerheted a kompressziós hűtőszekrény működését, valamint olyan már a ritkaságnak számító eszközöket, mint a kézihajtású porszívó, vagy a kávépörkölő. Na, a sorozat következő kötete a tervek szerint majd a kerékpárok és motorkerékpárok világát dolgozza fel, külön figyelmet szentelve negyedek mellett a Csepel kerékpároknak és a Pannonia motorkerékpároknak. A részleteket természetesen a neten megtalálod. Hogyha úton vagy, vigyázz magadra, illetve a motorosokra is, hiszen a jó időben már egyre többen az utakon. A következő percekben Freddy kísér, bármerre jársz. Itt a Mary Joe, a Petőfim.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Örülni

0: Csak jó, sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: A következő munkaórát majd már Mákatával töltheted, hiszen én 11 órától ma is érkezik programajánlatokkal. Na aztán 1 órától a Csobogó Együttes koncertezik nálunk, már itt pakolásznak a szomszédos stúdióban, ahová Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon keresztül akár be is nézhetsz majd élőben. Délután jön Szikor Atomi, este 7-től kívánságműsor, 9-től pedig Kultúrfitness, benne itt lesz Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, illetve Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója, úgyhogy érdekes beszélgetések majd a késő estében is, no meg az utolsó órában rock. A következő pillanatokban pedig Dániel Fiék csapata és a 100 virág itt a Petőfi.

félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hép mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem

sem figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért? Az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külcsény, az ösztön, az agyú.

0: mert műszakot indítani tudni kell.
1: Jó reggelt kívánok, a Punani Masszív utolsó tánca, a mai reggeli műszak utolsó dala is volt egyben. Na, srácokkal egyébként a héten a Budapest Parkban is ünnepelhetsz többek között a 20 évvel ezelőtti Körkorkép című albumot. A következő órától majd Mákata ajánl további programokat, én pedig köszönöm szépen az elmúlt 5 óra figyelmét, Habóczki Mátét hallhattad. Ne feledd, az UV-sugárzás most már igen-igen erős, úgyhogy hamar leéghez, pláne, hogyha érzékenyebb a bőröd, úgyhogy a megfelelő fényvédő krémek használata mindenképp javasolt. Holnap hajnalban találkozunk, addig is bármerre jársz az országban, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
2: Hosszasan a szeretet csak szétszedne.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go!
8: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Novák József.
8: Ez a Petőfi Rádió.

0: Napos, száraz időre számíthatunk. Jókai Mór és Vas Albert is szerepel a középszintű magyar érettségi feladatai között. Drón csapódott egy lakóházba Moszkvában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható. Szintén sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között araszolgatásra kell számítani a külső sávban. Ugyancsak a főváros felé vezető oldalon Győr és Nagyszent János bőncsomópont között új terelést építenek ki. A 108-as és a 101-es kilométer között mozgó teréssel csak a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Jókai Mór és Vas Albert is szerepel a középszintű magyar érettségi feladatai között. A szövegértési részben Jókai Mór életútjáról olvasnak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak ezekben az órákban. Folytatja a kis és közepes vállalkozások házi pénztárainak ellenőrzését az adóhivatal. Az érintett cégek több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak, így ez idén is kiemelt adóhatósági célpont marad. A NAV azt is közölte, hogy kiemelten vizsgálják a tulajdonosi kölcsönök és a vezetői felvétek valódiságát. Drón csapódott egy lakóházban Moszkvában. A polgármester szerint senki sem sérült meg. A helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vöröstértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Szőke Viktóriától hallják. Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyerje meg a bajnokságot. A Paks feljött a tabella harmadik helyére, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpaszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában, az angol labdarúgó Premier League 35. fordulójában. Olaszországban története során 21. alkalommal megnyerte a bajnokságot az Internazionale. A milánói kék-feketék hazai pályán 2-0-ra győztek a Parma ellen, és így három fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnyük a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napolival szemben. 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a győri Audietto, amely a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Moson-Magyaróvár ellen. Kimi Antonelli győzött a Forma 1-es Miami nagydíjon. A Mercedes 19 éves versenyzőjének ez volt egymás után a harmadik futam győzelme. Antonelli előnye 20 pont az élen csapattársával George Russell-lel szemben. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 12-19 fokra számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Eseménydús hétvége után már is itt egy újabb hét tele programokkal. Szép napot, indul az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora, az élménybeszámolókat és a jó programötleteket most is a 0630303380-as számon várom, míg a Bermudával világkörül itt indulunk.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Otthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Az érettségizőknek együtt szorítunk. Szia, drága Katám, nagyon sokszor nem szeretjük a hétfőket, de most az egyszeri rész, abban örömmel mentem be dolgozni. Ha most érettségizzék, csak pislognék, hogy mit is akar a költő. 25 éve ilyenkor én is ott ültem, kitartást a diákoknak, amúgy hétvégén sűrű volt, megtudta a májusát, csak a kisfiúk állítanak, az igazi férfi leborít a kapud elé tízmással a kálcot, és azt mondja, kicsi, majd együtt behordjuk, aztán Majális Városligetben voltunk hajógyári Margit szigeten biciklizni, fantasztikus időnk volt, vasárnap pedig anyák napja. Hát röviden, így telt, mosolygos, vidám hetet kíván mindenkinek Szabesz, és itt vannak a bosszilányok is, akik szintén nem irigylik a héten érettségizőket. 23 éve túl vagyunk rajta, nem is emlékszünk már, mi volt a tétel. Amúgy tényleg, te mikor érettségiztél, hány éve? Holnap egy matek nosztalgia, beülünk. Ja, hát inkább csak így olvassuk a híreket, hogy mi történik. Én amondó vagyok, egyébként nagyjából egy időszakban homokoztunk szerintem homokozókban. 0-30-30-30-380, ide pedig várok egyébként érettségivel kapcsolatos emlékeket, ki hogy éli meg, ki hogy élte meg, visszamenőleg, hogy emlékszik vissza erre. Közben természetesen itt vannak a legjobb programok erre a hétre is. Nyugat-Magyarország egyik legnépszerűbb eseménye például a most már jubilomi 15. alkalommal megrendezésre kerülő Zalaegerszegi Sör Fesztivál. Gazdag programkínálatot nyújtanak, majd beleértve a kézműves és import söröket, gasztronómiai élményeket, kulturális programokat, sörívó versenyeket, valamint vidám parkot és bungee jumpingot is. És közben hazánk legismertebb előadói szórakoztatják majd a közönséget három napon keresztül. Lotfi Begi, a Bagosi Brothers Company, Dániel Fi, másnap Kalapács és Rudán projekt, Tankcsapda, a Parnograszt, majd Belánó és Des. Zalaegerszegi Sörfesztivál, tehát a láthatáron itt, a Petőfin pedig Kis Kevin.
2: Hideg.

0: is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A mai magyar nyelv és irodalom írásbeli után holnap ugye matek írásbeli, aztán majd emelszintű szóbeli vizsgánk, azok csak egy hónap múlva június 3 és 10 között, valamint a középszintű szóbeli június 15 és július 1 között lesznek. Hát jó túl lenni az érettségén, ez az első nagy megmérettetés az életben. A Petőfi Rádió csapata továbbra is nagyon sok sikert kíván, szorítunk mindenkinek. Közben, hogy hol és milyen programok várnak, ez mindig kiderül itt a Petőfin 11 és 1 óra között. Hamarosan itt van például a Budaörs Fesztivál, amit most már sokadik alkalommal 28. tartanak meg, és egyik legrangosabb és legnépszerűbb kulturális eseménye, hiszen több mint két évtizedes múltra tekint vissza, és nem csak a helyi közösséget szólítja meg, hanem országosan is ismert és kedvelt programsorozatnak számít. Célja ugyanis, hogy minden korosztály számára gazdag kulturális élményt kínáljon, miközben bemutatkozási lehetőséget teremt a különböző művészeti ágak képviselőinek is. A program kínálat pedig rendkívül változatos, a jazztől az alternatív rockon és az indie folkon át egészen népzenéig, számos zenei műfaj helyet kap benne. Emellett színházi nyílt próbák, képzőművészeti kiállítások és gyerekprogramok is várják az érkezőket, így tehát a fesztivál valóban sokszínű élmény nyújt a látogatóknak Budaörsön. Első nap például Sárik Péter trió Falusi Mariannal és Koszikával lép színpadra, majd jönnek a Lázártesők, aztán másnap a Várkonyi Csibészek, ott lesz például Szena is, illetve a Jazz Boys, és lesz filmvetítés is, míg a harmadik nap többek között Szentpéteri Csilla és a band koncertezik, és közreműködik majd Nyári Aliz is, majd jönnek az Arcosok, ott lesznek a Fiúk, a Floz, aztán Kalák, a Ritmus Labor, Sárkány Bercivel, a Margaret Islandból, Kacaj, Galaxisok, Quimby, ők is színpadra állnak, és gólyalámbosokkal, zsonglőrökkel is lehet találkozhatni, lesz Csúzlizda, Felhővadászat, Bábszínház, Fotószínház, arcfestés, hajfonás, mindenféle ínyenség és még helikopter szimulátor is a Budaörs Fesztiválon. Jó programötletekkel mindig lehet csatlakozni, és a hétvégi élménybeszámolókat is várom 06 30 30 30 380 SMS-ben, illetve Viberen. Közben Dániel Fés megérkezett itt a Petőfin.

0: Rádióban.
1: Megkata, a program felelős 11 és 1 óra között hétköznaponként mindig részletes beszámolót adok az aktuális előttünk álló lehetőségekről. Bizonyára szeretnék kikapcsolni, feltöltődni, ezen a héten is lesz bőven miből csemegézni. Közben ugye itt van a felnőtté válás kapuja, az első igazán nagy megmérettetés, az érettségi, és erről mindenki másképp gondolkodik, mint egy rossz álomlacu szerint, hagyjuk, ne is beszéljünk róla. Oké, rendben, holnap matek, aztán történelem, és majd így tovább, de akkor nézzük a programokat. Hogy a gyerekekkel könnyebben induljon a reggel, már is itt van például egy jó hír, újabb varázslatos történetekkel folytatódik például a tavasz a Csukás Mese Rádióban. Reggelente ugyanis egy friss, saját gyártású mesesorozat várja a gyerekeket, Maszat Marci címmel. Az óvoda előtt álló kíváncsi kisfiú nézőpontján keresztül gipontakozó epizódok játékosan és szerethető módon mutatják be a világ felfedezésének örömét, a mindennapi helyzetek tanulságait és a gyermeki kíváncsiság határtalanságát. Tehát kíváncsiság, tanulás, valamint a tudás fontossága egyaránt előtérbe kerül, a történeteket pedig Csőre Gábor, Jászai Mari Díaz színművész, szinkron színész, az M5 Kulturális Csatorna műsor vezetője kelti életre. A Rádió Kirelatában továbbra is megtalálhatók egyébként a már jól ismert és kedvelt sorozatok is, a Maszat Marci epizódjai pedig hétköznap reggelente 7.30-tól hallhatók, ismétlésük pedig 9.30-tól követhető a Csukás Mese Rádió

0: Petőfi Rádió minden magyar, 3 perc múlva pontban, délben pedig friss hírek, majd újabb programötletek, és itt lesz a négyesztés is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
0: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: A reklám után frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos, száraz időre számíthatunk. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt a középszintű magyar érettségi feladatai között. Drón csapódott egy lakóházba Moszkvában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Sokan haladnak az M1-esen is Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között kell arra szolgatásra számítani a külső sávban. Ugyancsak a főváros felé Győr és a Nagyszent János bőncsomópont között új terelést építenek ki. A 108-astól a 101-es kilométerig mozgó teréléssel haladnak, csak a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt a középszintű magyar érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életútjáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdéseket is kaptak. Középszinten több mint 76 ezeren írásbeliztek, és néhány perce fejezték be a munkát. Emelt szinten 2500-an vizsgáznak, nekik még egy órájuk van a feladatok megoldására. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változás lesz. Kiemelte a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. Folytatja a kis és közepes vállalkozások házi pénztárainak ellenőrzését az adóhivatal. Az érintett cégek több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak, így ez idén is kiemelt figyelmet kap. A NAV azt is közölte, hogy vizsgálják majd a tulajdonosi kölcsönök és a vezetői felvétek valódiságát is. Drón csapódott egy lakóházba Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg. A helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte a Vöröstértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 12-19 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Folytatódik az Itthon-Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsora, mindig megtudhatod, hol és milyen események várnak rád. Finom csülkös ételek például, illetve a hazai pop és a retro zene legfényesebb csillagai egy rendezvényen. Azonnal jönnek a részletek, és természetesen vannak további ötleteim is.
1: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: 11 és 1 óra között mindig megtudhatod, hogy hol és milyen események várnak rád. Például érdemes ez Békés Csaba felé venni az irányt, ugyanis készülőben a Csabai Csülök Karnevál egy igazi karnevál nyitó bulival rögtön az elején, egyébként a Csaba Park zöld övezetében, ahol a hagyományos békés ízek és a modern fesztivál hangulat egyetlen monumentális rendezvény áll össze. Két napon át a látogatókat szaftos csülkös specialitások, illetve a hazai pop és a retro zene legfényesebb csillagai, valamint egy hatalmas Vidám Park várja, mely az egész családnak felejthetetlen kikapcsolódást ígér. Például a fellépők között Dérhenit és Péter Sameket is láthatod, illetve Radics Gigit, Lengyel Johannát és Kefirt, aztán természetesen majd after party is lesz DJ Dominikkal, és hajfonás, arcfestés, különféle kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, ami részt lehet venni, lesz manó megőrző is és ugrálóvár, és persze rengeteg finomság a Csabai Csülök Karneválon, a Csaba Parkban. Ha jó programötlet van, vagy hétvégi élményeidről szívesen beszámolnál, 0-30-30-30-380, mindent várok, és az érettségével kapcsolatos emlékeidet is bátran oszd meg SMS-ben vagy Viberen, míg itt a Balkán VIP a Petőfi.

Ha vonz a természet, szeretsz kirándulni, imádod a virágokat színben és illatban egyaránt, akkor most jól figyelj. A Ciráki Margit Rózsakert a Fertődi Eszterházi Kastély parkjának egyik legkülönlegesebb része, és a kert nem csupán látványos virágos helyszín, hanem történeti kert is. Hangulatát ugyanis egyszerre határozza meg a kastély eleganciája, a régi arisztokrata kert kultúra emléke és a rózsák illata. Hivatalos oldaluk szerint a rózsakert mintegy 13.000 négyzetméteren terül el, és közel 8.000 rózsabokor alkotja a gyűjtemény. Legnagyobb vonzereje tehát maga a rózsagyűjtemény, különböző karakterű, történeti kötődésű és nemesített fajtákkal. Állítólag az első rózsa már kinyílt a Ciráki Margit rózsakertben, és ez jelzi, hogy az Eszterháza egyik leglátványosabb tavaszi-nyári kertészeti helyszíne ismét életre kel. A közösségi oldalokon közzétett tájékoztatás szerint pedig meg is nyitják mindjárt a kapukat, és kreatív programmal is készülnek délután. Porcelán festésre is várják például az érdeklődőket, és ez a részvétel regisztrációhoz kötött. Egyébként május 5-én évfélig mindenkire is adhatja a szavazatát az Eszterházi Kastély Facebook oldalán, tehát a rózsakert május 8-ai nyitása előtt már az is kiderül, hogy melyik fajta nyeri el az év rózsája címet. A szavazásban egyébként három rózsafajta versenyez egymással, mindegyik más karakterrel és történettel. És a kert napról napra ilyenkor változik, előbb csak ugye néhány korai virág jelenik meg, majd aztán fokozatosan bontakozik ki a rózsakert teljes szín és illatvilága. A nyitás előtt pedig ne feledd, holnap éjfélig te is leadhatod a szavazatodat. Aztán irány a Fertődi Ciráki Margit rózsakert. Még itt a Petőfin, jön a Hiperkarma.

0: Itthon, otthon van programod. A stúdióban.
1: Akire mindig számíthatsz, a programokról van szó, aktuálisan és részletesen hozom, hol és mi minden már rád, Mák Kata vagyok. Szép napot, jó munkát, az érettségizőknek pedig továbbra is kitartást és sok-sok erőt, együtt szorítunk, együtt izgulunk veletek itt a Petőfin. Közben lehet készülni egy estére, ahol a szkálüktetés, a folkos motívumok és a pánkos energia egy nagy közös buliba fut majd össze. Hegedű, trombita, tuba, zongora, gitár, dobok, mindez pedig ugye közönséget megmozgató énekesek viszik a vállukon. Hol közös énekléssel, hol együtt üvöltős a refrénekkel. A csapat nem lehet ismeretlen, hiszen jártak nálunk nemrég a Hajrá Magyarokban, az élő stúdió koncert alkalmával. Te is kérdezhettél tőlük, illetve az Idő elmúlt című daluk a dalmezőnyébe is bekerült a legjobb 30 produkció közé. Richmond Orchestra, róluk van tehát szó, akik hamarosan az A38 hajó tetőterasszán bontakoznak ki. Ha szeretnél részese lenni a koncertnek, akkor ezt is beírhatod a naptárba. További programötletekért pedig ne felejts velem tartani 11 és 1 óra között hétköznaponként, jó programötletekkel, élménybeszámolókkal pedig bátran csatlakozz te is. Számunk 0630 30 33 180, ahol SMS-t és Viber-üzét is küldhetsz.

0: Petőfi Rádió minden magyar zenei utazásunk pedig azonnal folytatódik tovább egy élő stúdió koncerten, hiszen a Hajrá Magyarok ma is 1 és 2 óra között jelentkezik, ahova be is nézhetsz majd hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. A csapat készen áll, megzenésített verseket adnak elő, egyébként elsősorban szekszárdi költők műveiből válogatnak. Tavaly jártak itt nálunk, most újra jön a Csobogó Együttes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
4: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
5: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos, száraz időre számíthatunk. Véget ért a magyar írásbeli érettségi. Átvették megbízó levelüket a listán parlamentbe jutott képviselők.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: A 61-es főúton Tamási közelében egy autó árokba hajtott, az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony közelében, a 20-as kilométernél a félútpályát lezárták. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Sokan haladnak az M1-esen is Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között kell arra szolgatásra számítani a külső sávban. Szintén az M1-esen Győr és a Nagyszent János Bőny csomópont között új terelést építenek ki. A 100-as és a 109-es kilométer között mindkét oldalon csak egy sáv járható az aktuális munkaterületnél. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Véget ért a magyar írásbeli érettségi. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak ma. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi országgyűlési választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Folytatja a kis és közepes vállalkozások házi pénztárainak ellenőrzését az adóhivatal. Az érintett cégek több 100 milliárd forintnyi készpénzt tartanak, így ez idén is kiemelt figyelmet kap. A NAV azt is közölte, hogy vizsgálják majd a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is. Az európaiak megértették az amerikai elnök üzenetét és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkár. Mark Rutte Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozója előtt úgy fogalmazott, a jövőben kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a közel-keleti hadszíntér közelében. Meglepő, de várható lépésnek nevezte az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, hogy Washington 5000 amerikai katonát készül kivonni Németországból. Kaja Kallas szintén Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozója előtt beszélt erről. Az uniós diplomácia vezetője ugyanakkor hozzátette, az amerikai csapatok nem csak az európai, hanem az amerikai érdekek védelméért is vannak Európában.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a kisalföldön megerősödik a szél. Délután 23-28, késő este 12-19 fokra számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az zenei utazásunk 1 és 2 óra között élő stúdió koncerté csúcsosodik ki, itt a Petőfin, be is nézhetsz hozzánk ma is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. A Hajrá Magyarok mai vendége a Csobogó Együttes, akik megzenésített verseket dolgoznak fel. Jó szórakozást!

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És a Csobogó együttessel, akik már is láthatók a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Egy éve voltatok nagyjából itt nálunk. Sziasztok újra!
2: Sziasztok! Üdvözlök a kedves hallgatókat, nézőket is!
1: Remélem sok mondani valótok van, sok minden történt veletek az elmúlt egy évben, és ugye most megkezdődtek az írásbeli érettségük, úgyhogy mindenképpen meg kell kérdeznem tőletek, hogy hogy emlékeztek vissza erre az időszakra?
2: Andris?
1: Andris, kezdi a sor.
2: Ja, oké. Okay. Közben kiderült, hogy az Andis
1: mikrofonja
2: nem ér. Jó, nem baj. Akkor kezdem én.
1: Ja.
2: Nem szerette volna én kezdem, mindegy. Nem, mint hogyha lámpalázom lenne, nem azért mondom, csak érettségére készülve én egy kis falusi foci csapatnak voltam a kapusa, és előtte vasárnap focisztunk Sopronban, és valami kifutásnál, már itt konkrétan nem emlékszem, eltörtem a bal kezemet, úgyhogy én így mentem hétfőn Győrbe.
1: De jobbkezes vagy balkezes?
2: Egy csomó mindenben jobbkezes vagyok. Szoktak mondani, hogy gyengé jobbkezes, mert én használom a balkezemet is.
1: Tehát az írás az jobbkézzel ment?
2: Igen.
1: Akkor ebből a szempontból szerencsés
2: nem,
1: volt.
2: Nem. De azért szenvedtem, megmondom őszintén. Egy ilyen közös írásbeli felvételi volt akkor, hogy Győrbe kellett mennem.
1: Többiek?
3: Nekem nincs ilyen nagy sztorim, viszont nagyon nagyon élénken él bennem az a nap, amikor a magyar írásbelit írtam. Én nem voltam egy nagyon tanulós gimnazista koromban, igazából az utolsó pillanatokban jött meg az eszem.
2: Voltuk így páran.
3: Igen. És én nagyon drukkoltam azért, hogy az érettségin vagy Adi, vagy Radnóti, vagy József Attila legyen, és akkor gondoltam, hogy akkor olyan nagy baj nem lehet. És hát a jó Istennek hála, hogy az egyik választási lehetőség akkor Adi szimbólum rendszere volt verseinek tükrében, ez ugye 1997-et írtunk akkor. Egyébként egy ilyen gyönyörű napsütéses, már kora nyári nap volt.
1: Pont, mint most.
3: Pont, mint most, aha. Így van.
4: Úgy látszik, hogy nem csak júniusok, nem csak abban vagyunk rokon lelkek, hogy júniusiak vagyunk, de én is Adiból írtam annak idején, és én arra emlékszem, hogy sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő, és nagyon tele van a gatya.
1: Hát igen, ennyi. Hogy az első megmérettetés tulajdonképpen, igen.
2: Én egyébként Arany János húztam a magyar érettségén, és a Szondi két apróit és a Velszi bárdokat kellett összehasonlítani, ilyen elemzést, és akkor volt ott a valamelyik, a Velszi bárdokban volt egy, az észiszeg, aztán volt egy ilyen szó összetétel, és megkérdezte tőlem a vizsgabizottság elnök, hogy mi az a sziszeg. Hát mondtam, hogy hangutázó szó, bravo. És mire utal? Milyen veszélyre utal? Mondjak valami állatot, ami veszélyt sziszeg. Én meg mondtam, hogy a gúnár. Mondjuk abban a faluban, ahol én éltem, ott viszonylag kevés kígyót találhattunk, úgyhogy nekem a gúnár jutott eszembe. Hát harsány rögés persze.
4: De elfogadták egyébként? Elfogadták.
2: Mondták, hogyha elkísérem a vizsgabizottságnak az elnökét, egy hölgy volt, kikísérem a vasútállomásra, ami körülbelül 3 kilométerre volt, akkor megadja a kettest. Meg is kaptam.
4: Várj, az Andisnak hát, ha már él a mikrofonja. Nem.
1: Ez titokövezi, hogy az Andrisa, mi történt, majd leírja nekünk e-mailben is tovább.
2: Andriska, érettségiztél egyébként?
1: Hát azért, jó, okay. Hát azért
2: bólogat,
1: nem működik.
2: Bólogat.
1: Jó, megvan, oké. Okay. Na hát, ha már ugye itt a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségiknél szóba került, hogy kiniknek milyen emléke van, ugye vers megzenésítésekkel foglalkoztok, a Csobogó együttes, és Csukás Istvántól hoztatok többet is ebbe az órában, illetve egy kivétellel, hiszen Kormos Istvántól is. Vele fogtok kezdeni. Mondhatni, hogy egy ilyen kakuktojás itt, de miért is?
2: Hát csak azoknak kakuktojás, akik esetleg nem ismerik közelről Csukás Istvánnak a történetét, amikor ő a Békés-Tarhusi Zeneiskolából elkerült Budapestre. Egyébként fölvették Hegedűni Talót, és fölvették volna felvételi nélkül a Zeneakadémiára, nem ment el. Akkor verseket írt. Azt mondta, hogy amikor az első versét meglátta valamilyen folyóiratban, akkor eldőlt a sorsa. És a Móra kiadóban szembeült Kormos Istvánnal. És a Kormos István megnézte a versét, mondta, hogy Pista, ezek nagyon jó versek, ezek fantasztikus versek, de szerintem írjál mesét, írjál gyerekeknek, abból nagyon kevés van. És ezt Csukás úgy értékelt, hogy miatta maradtam életben, ezt szokta mondani, amikor Kormos Istvánról, és akkor ez a műsor, amit mi összeraktunk, ez igazából nem csak Csukás versekből, pont ezért, mert egy picit az életéből néhány olyan momentumot szeretnék megmutatni, a barátai, Kányár is így kerül bele a műsorba, vagy Lázár Ervin például, akivel ugyanabban az évben, sőt, egyetemet is együtt végeztek, ugyanabban az évben születtek. Úgyhogy itt került ide Kormos István.
1: Csillagom, ez a dal jön elsőként itt a Petőfin, vagyis ez ennek a versnek a megzenésítéséhez, ugye az édesanyjához írta a halála után.
2: Igen.
1: És most a Csobogó együttestől hallhatjuk élőben itt a Petőfin.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ez az anyák napja kapcsán éppen szerintem jókor jön.

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfin a Csobogó együttessel. Ma is minden látható a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, ha abban kedved és időd és lehetőséged, akkor nézd be hozzánk. Fel is teheted itt a kérdéseidet, illetve lehet üzenni, visszajelezni, hogy hogy érzed magad most ebben az órában a Csobogó együttest hallva. Kormos István Csillagom című dalát, vagyis Kormos István Csillagom című versének megzenésítését hallottuk most, és Csukás István életébe fogunk betekintést nyerni egy-egy vers és dal keretében a folytatásban. Tarts velünk!
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: a Csobogó Együttes, akik Csukás István életébe engednek betekintést egy-egy vers is megzelésített verseken keresztül. És ugye Kormos Istvánnal kezdtünk, tulajdonképpen azt mondtad, hogy Csukás István neki köszönheti azt, hogy a mesék felé fordult.

0: És én, ahogy itt néztem, az édesanyja azért keményen fogta őt, és azt látom itt, hogy nagy gaz fickó lehetett volna belőle, ha mondjuk nincs egy keménykező édesanyja, és egyébként ő a fegyelmezetlen gyerekeket szereti.
1: Igen, mert hogy ő maga is az volt. Ezt gyakran elmondta, így van.
0: Igen, ugye
1: nem véletlen, hogy a gyerekek közt találta meg az életét ő is.
0: Igen. Viszont sokkal ingerszegényebb világban nőtt fel, mint ami most jellemzi a mai gyerekeket. Mégis én azt gondolom, hogy azért nagyobb tér volt felfedezni a kis apróságokat, mondjuk a természet szépségeire is talán jobban rá lehetett csodálkozni, mint ma, ugye sok minden elviszi a fókuszt.
1: Így van, lesz is olyan dal, amiben ez az életérzés fogalmazódik meg, majd azt hiszem talán a következő, de ma minden nap mindenképpen elhangzik, hogy mikor sorrendben, azt nem tudom így, de mindenképpen elhangzik a tavaszi vers, ami a pont éppen így májusban így a tavasz kezdetekor azt gondolom, hogy még aktuális is ebből a szempontból. Szerette a természetet, sokat volt édesapja műhelyében, hogy aki kovács volt, aki szerette volna, hogy kovács legyen, nem nagyon díjazta eleinte a zenei tanulmányait, ugye Békés Tarason, akkor egy nemzetközi hírű zeneiskola volt akkor ott, ahol ő hegedülni tanult, és én ezzel meg is lepődtem, amikor annak idején először találkoztunk, és akkor olyan hozzáértőnek tűnt, amikor beszélt a zenéről, először azt gondoltam, hogy udvarias. Azt közben kiderült, hogy nem, hát ő zeneiskolát gyakorlatilag a mai értelemben konzervatóriumot végzett tulajdonképpen, középiskolát, zenei középiskolát.
0: Édesapja pedig azt szerette volna, hogy kovács legyen.
1: Így van.
0: Viszont írt neki egy dalt, vagyis egy verset, bocsánat, ez később.
1: Szerintem nagyon kevés költő van, aki az édesapja az írt verset, ő azok közé tartozik, hál' Istennek, ez egy fantasztikus. Ezt 2023-ban, nem emlékszem pontosan, vagy 24-ben, bocsánat, mert 23-ban az Ételift a pokolba című versével nyertünk a nemzetközi versünnep seregszemlén külön díjat, következőben meg ezzel a dallal, a Kovácssal.
0: Most élőben meghallgatjuk itt a Petőfin a Csobogó együttestől. Ne feledd, be is nézhetsz hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján.
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: fiad vagyok.
1: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Csobogó együttessel. Gratulálok! László írta az üzenetet a Facebook oldalunkon, ahol mindig látható az élő stúdió koncert a Hajrá Magyarok. És itt van egy üzenet Csillától, kedves Kata, csodálatos a mai műsor, gratulálok az előadóknak. Köszönjük szépen, várjuk a további visszajelzéseket.
2: Mi is köszönjük.
1: 30-30-30-380 a számon, és lehet kérdezni is természetesen ebben az órában. Már is innen folytatjuk tovább, Csukás István verseiből szólnak megzenésített versek, ugye dal részletek. Itt a Petőfin, a Csobogó együttessel.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban
1: a Csobogó együttes megzenésített versekkel, és láthatóan a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Ugye Csukás István életét tárjátok fel nekünk itt tulajdonképpen egy megzenésített vers keretében ebben az órában, de természetesen ez csak egy kis részlete annak, ami a Csukás 90. évforduló alkalmából ugye megy sorra a városokon itt az országban, hiszen turnéra indultok, vagy indultatok már, és ugye az állomásokat gondolom az oldalaitokon meg lehet majd nézni, hogy hol lehet titeket ezzel kapcsolatban.
2: Hát szeretnénk ezt a műsort megmutatni több helyen is, hiszen Csukásnak ezt a művészetét, ezt a korai művészetét nagyon kevesen ismerik. Nagyon érdekes, mert én a másik zenekarommal hosszú éveken keresztül voltam vele kapcsolatban, lemezt is csináltunk, és tulajdonképpen a temetése után találkoztam. Korábban említett Ételift a pokolba című versével útközben hazafelé, és azt ledöbbentem, hogy úristen, hát milyen versei vannak, és attól kezdve kezdtünk el foglalkozni, mikor a fiúkat így megkérdeztem, hogy mit szólnátok hozzá, megcsináltuk ezt az Ételift a pokolba című versét, klipet is csináltunk hozzá, és akkor így nagyon ezen a vonalon indultunk el, és az közben kiderült, hogy hát ezt nagyon kevesen ismerik, hát mindenki Pompom, meg a Kemény Karapés Klub Prior, meg a Süsű, meg egyebek, igen, tehát nyilván meg Nagy Hóhorgász, Mirmór, tehát sorolhatnám itt, ezt a vonalat ismerik. Ráadásul az az elképzelésünk, hogy ugye a gyerekeknek ott vannak az előbb említett mesék, meg a történetek, felnőtteknek is tudunk Csukást mutatni. Úgyhogy szeretnénk több helyen megmutatni, most zajlanak egyeztetések, többek között az örökösökkel, most héten fogok majd még reményeink szerint, most már sikerül lezárni, és akkor utána, ha ezen túl vagyunk, akkor nyilván akkor már egészen konkrét szerződéseket is, mert nyilván eddig tulajdonképpen szerződéseink nincsenek még, hiszen a családdal kell feltétlenül ezt először letisztázni, hiszen mégiscsak ők a jogutódok. Hát ha minden összejön, akkor május 29-én a Bartók bulváron, ez egy pénteki program, péntek esti program, akkor itt meg fogunk jelenni majd. De hangsúlyozom, még mondom, most a beszélgetések meg az egyeztetések zajlanak még, tehát most ezek még csak ilyen előzetes tárgyalások. Ezért is nem hirdettük még meg, hogy nagyon konkrétan a honlapunkon sem, éppen talán a héten már el is készül.
1: Milyen párhuzamot tudtok vonni Csukás István életével kapcsolatban? Ugye ő zenésznek tanult, ahogy korábban említetted, ami talán szintén kevesen tudnak, hiszen igen, nagyon igen, sokan ugye a mesékkel azonosítják.
2: Így van. Hát, mint mondtam, Békéstarhoson végzett középiskolát, hegedülni tanult, már pedig az azért tudva lévő, hogy nekem viszonylag egyszerű dolgom van, itt vannak ezek a bundok berakva, aztán én tudom, hogy hova rakosgassam az ujjamat, ahhoz meg nagyon jó fül kell, sokkal jobb, mint az egyém. Úgyhogy tehát nyilván neki hallása is volt, meg hát egyébként egy rendkívül sok oldalú ember volt. Nem csak a versekről, nem csak a mesékről, bármiről lehetett vele beszélgetni. Én mondom, nagyon sokszor Balaton Szárszón a Sárkány Fesztiválokon gyakran találkoztam vele. Éppen ma néztem rá a gitáromra, ezt nem tudom, mennyire látják a hallgatók.
1: Aláírta.
2: Igen. Ez 2018. július 28-a.
1: És mi van rajta, mert nem csak egy aláírás, ahogy látom, csak nekem sem olyan jó már a szemem.
2: Pontosan létszik.
3: Jenőnek baráti szeretettel Csukás Pista, 2018. július 28.
2: Ezt a Dorogi Sándor Balatonszárszónak egy korábbi polgármestere, aki egyébként hasonlóképpen hozzánk nagyon sokat foglalkozik Csukás emlékével. Nem olyan rég volt egy országos rajzpályázat, több mint 4000 rajzal ott voltunk azon az eseményen is. Ő mondta, hogy a Pistát azt nagyon kevésnek, csak akit közel állónak érzett magához, azt írt. De egyébként Csukás Istvánként szokta aláírni. A lemez, most így eszembe jutott, a lemezen a dedikáció is mindig Csukás István volt. Hát mondom, nagyon érdekes ember volt, és fantasztikus gondolatai voltak az élet minden részéről. Tehát nem csak mondom, nem csak az irodalomról. Egy dologról soha nem beszélgettünk. Azt nagyon távol áll tőle, a politika. Nem is nagyon szeretett bevallom őszintén, most már talán ennyit elárulatok, nem nagyon szeretett politikusok társaságában, csak nagyon muszáj volt, hogyha valami díjat kapott, Kossuth díjat, vagy éppen Prima Primissima díjat, akkor persze, de egyébként ő nem kereste a politikusok társaságát, abszolút.
1: Amikor játszottam a Boldogat, írt viszont egy ilyen verset, és ezt is megzenésítettétek.
2: Igen, annyiszor játszotta a Boldogot, tehát ez egy nagyon érdekes, tehát ez a ez az élet fonákja is benne van ebben, sok minden benne van ebben a versben, keresgélés is, hogy mi az, ami benne van az életünkben, mi az, ami hiányzik, miben hiszünk, mit nem hiszünk, tehát nagyon sok a sorok között nagyon-nagyon sok olyan mély gondolat van, ami megfogott. Ezt egyébként egyik barátommal, Baranya Laci barátommal közösen csináltuk, és hát nyilván zenésztársaimmal, mert oké, hogy Lacival mi hozunk alkalmasint zene ötleteket, de hát azért a dalok attól lesznek azzá, amiket itt hallhatott a kedves közönség, vagy láthatott, ahogy nyilván mindannyiunknak, mindenkinek benne van az ötlete. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy 2023-ban már megvolt ennek a műsornak az alapja, és egy csomó dal, van olyan dal, például a Csillagom egészen új ritmikai köntöst kapott most az elmúlt hetekben, tehát folyamatosan fejlődnek és alakulnak a dalok.
1: Na hát akkor visszatérve az Annyiszor játszottam a Boldogot című vers feldolgozása most szól itt a Petőfin élőben a Csobogó együttestől, figyelj!
0: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban. Judit írja, a színvonalas vershez jó zene. Gratulálok és további sok sikert kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Illetve egy másik üzenetben érkezett. Örömmel hallgatom a műsort, az énekelt verseket. Köszönjük a visszajelzéseket. Ugye Csukás István életében nyerhetünk Beti Billantást a Csobogó Együttesnek köszönhetően, akik versfeldolgozásokat, megismerősített verseket adnak elő ebben az órában. És hát amikor egy ilyen nagyon személyes témájú dalt játszatok, ugye itt ért édesapjáról, sok minden másról, ami a meséken kívüli történet, hogy egy picit jobban megismerjük. Koncert közben ez titeket is megérint, vagy már a feldolgozásnak köszönhetően foglalkoztok jobban ezzel a témával?
1: Hát én különböző zenekarokban 1970 óta zenélek, tehát ez már elég régen volt. Most is egy 70-es évforduló lesz majd júniusban. És azért időnként rám szólnak a kollégáim koncert közben egy-egy dal előtt, amiről tudják, hogy hajlamos vagyok egy kicsit elérzékenyülni. Mostanában talán kevésbé, mert elég gyakran kapok tőlük segítséget ebben a tekintetben, mert nyilván nem szabad, független attól, hogy belülről jön, tehát nincs ebben semmiféle rájátszás, még semmiféle túlzás, de mégis belülről jön. Most például a Kovács előtt és eszembe jutott ez az intelem, Gábor szokta ezt nekem többnyire mondani, hogy nyugi, lélek legyen benne, de mert elcsuklik a hangom, és akkor nyilván azért a közönségnek a szöveget hallania kell természetesen, hogy ilyenkor nekem apám jut eszembe, aki annak idején kovácsként kezdte volna az életét, bár ezt a sokáig nem bírta. Nem szeretett takarítani a műhelyt, aztán odébb állt, de igen, előfordul, amikor egy picit meghatódom. Tehát meg ők is egyébként, tehát tudom, hogy a versek mondani valója, a versek lényege az mindannyiunkra hat. Tehát szerintem hallatszik is, meg látszik a színpadon, én biztos vagyok benne. Én ritkán látom így az arcukat, inkább csak a fotókról nézem vissza, mert így vagyunk így egymás mellett, sőt a Gábor időként egészen mögöttünk szokott lenni. De tudom, hogy ebben lélek van. Tehát ezt nem lehet másként csinálni ezeket a verseket, nem csak Csukásért, bármelyik másik verset. Nem lehet. Bandi, te mondtál egyszer, lehet, hogy tavaly talán valamit ennek kapcsán. Szólalj meg, te is légyes.
2: Mire gondolsz?
0: Hagyunk egy kis gondolkodás időt, jó?
1: Mármint, hogy mit jelent neked a vers, meg a zene, meg a versnek a kapcsolata, hogy lélekben, vagy nem tudom. Mint egyszer mondtál volna erről valamit. Még talán a műsorfüzetben is beleraktam ezt a gondolatot.
0: Nem, na, majd mindjárt fellapozom. Hagyunk egy kis gondolkodás időt, váratlanul érte a kérdés. Innen megyünk tovább. Ha neked is van kérdésed, bátran tedd fel, és üzenhetsz is a 06303030380 a számunkon, illetve a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Csobogó Együttestől halljuk ma az élő stúdió koncertet. Már is folytatjuk.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A Csobogó Együttes Csukás István 90. évfordulójának tiszteletére Csukás István felnőttekhez szóló művészetét szeretnék a verseny keresztül bemutatni, úgyhogy ennek egy kis szeletét kapjuk ma itt a Hajrá Magyarokban az élő stúdió koncert alkalmával. Ugye írt az édesapjához, a boldogságról alkotott véleményét is.
2: Igen.
1: Leírtad tulajdonképpen egy versben, amit az előbb megzenésítve hallhattunk, és amiről már egy picit így érintőlegesen beszéltünk, a gyerekkor, a tavasz, a természet, ugye szintén megjelent egy versben. Ugye azt említettem, hogy talán amikor ő volt gyerek, akkor igaz, hogy inger szegényebb volt a világ, mégis talán a gyerekeknek akkor nagyobb terük volt felfedezni a világot.
2: Mert hát igazi rossz engedték. Csont volt, hogy mondta magáról.
1: Hát egyrészt rossz csont is volt, meg valahogy szerintem nem féltették annyira a gyerekeket. Nem. Ugye más világ volt, és nagyobb tér volt a gyerekeknek arra, hogy úgy igazán felfedezzék a világot, az utolsó fűszálat, a kis hangyákat a földön. Nem tudom.
2: Így van, tehát szerintem mindannyiunknak ilyen gyerekkora volt, ahol...
3: Igen,
2: tehát az, hogy a térdem nem volt-e horzsolva, hogy mentem az elsítték, hogy kint voltam.
1: Igen.
3: Tehát lehet, hogy mai szemmel egyébként akkor úgy szürkébb volt a világ, de hogy én mondjuk még nem tudok olyan messzire visszamenni az időben, én ugye 79-ben születtem, de az én gyerekkoromban is lehet, hogy azt, amit mai szemmel kicsit fakóbbnak, szürkébbnek látunk, azt mi sokkal színesebbnek éltük meg akkor szerintem, mint a mostani gyerekek a mostani.
1: Miért fontos ez szerintetek, hogy egy kicsit visszakanyarodjunk ebbe az irányba? Gyerekként, vagy a felnőtteknek egy kicsit súgjunk a
2: Gábor
1: szülőknek.
2: Is falun született hát, egyébként.
4: Talán azért, mert az igazi értékeket, amik ma a gyerekek életéből hiányoznak, az idő hordozta. És nem a telefon.
3: Mm-hmm.
4: Nem a digitális lét.
2: És ez nem szemrehányás,
4: hanem a természetben való lét, mert attól leszel gazdagabb.
1: Igen, vajon azon gondolkodtam, hogy mondjuk a mai gyerekek miről fognak írni később. Hogyha mondjuk az ő verseiket kéne megzenésíteni, az miről szól?
2: Az ő védelmükbe hadd mondjam el, hogy csináltunk meg egy műsor tavaly ősszel, Hazai Vizeken címmel, ahol a műsor összeállítása közben találkoztunk egy Irogárda nevű kis csoporttal a Szekszári Tudásközpontban. 70 gyerek írott novellát, verset, regényt, jobbnál jobbakat, rendkívül tehetségesek. Három kislánynak a versét meg is zenésítettük, beleraktuk abba a műsorba, sőt most a Bandiék a Helikonon az egyik dallal ezüst minősítést szereztek az ő iskolai zenekarával. Tehát azért van. Valószínűleg tartom abban a családi környezetben, ahol fontosak ezek a dolgok, amit a Gábor említett, hogy ott lenni a természetben, harmóniában lenni vele, tapasztalni. Tehát amint mondtam, hogy legyen a gyerek koszos, legyen büdös, verje le a térdét, legyen rajta horzsolás, és ezt most nyilván nem lehet, hogy valaki azt mondja, hogy Atya Úristen azt akarod, hogy a gyerek tele legyen sebekkel.
1: De mit arra gondolsz,
2: nyilván...
1: gondolom, hogy túlféltik manapság a szülők a gyerekeket. Igen, nem hagyják igen, őket igen, gyereknek lenni, úgy igazán.
2: Visszakanyarodva, mert mondtad a vers, tavaszi vers. Ebben a versben a második verszak, ami valami zseniál. Tehát akárhányszor olvasom, olyan költői képek, amitől teljesen róla vagyok, komolyan mondom, én énekelni szoktam, ezért nyilván a szavalatot ne várjon tőlem senki, csak úgy szóban is most elmondom, hogy a dalban, amikor majd sorra kell újra eszükbe is, hogy figyeljék ezeket a sorokat. Gyerek leszek egy percre újra én. Örökzöld időmből kipislogok. A létezés halhatatlan ívén a teremtésig visszacsusszanok.
1: Na hát ezt megzenésítve már is hallatjuk itt a Petőfin, vagyis a tavaszi verset Csukás Istvántól, most a Csobogó Együttes jó voltából itt a Petőfin, minden látható ilyenkor nem feled Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Csobogó együttessel. Fontos gondolatokat hallatunk Csukás Istvántól, megzenésítve ebben az órában. Ez volt a tavaszi vers, és ugye ne feledjük, hogy Csukás István nevét viseli az ország első és egyetlen gyerek rádiója, Csukás Mese Rádió, ahol a nap 24 órájában a mesék és a gyerekeknek szóló zenék felváltva követik egymást, kiegészítve edukatív saját gyártású tartalmakkal, úgyhogy érdemes felkeresni. És közben hát nagyon gyorsan elment ma is az időnk, úgyhogy végül, de nem utolsó sorban jön a búcsú egy nadrágtól, ami egy, hát tulajdonképpen azt fogalmazza meg, hogy itt nekem írtátok pár mondatban, hogy ugye amikor albérletben élt Csukás István Budapesten, és tulajdonképpen a saját és kezdőköltők csóróságát fogalmazta meg ebben a versben.
1: Hát, igen.
0: Ezt írtátok.
1: Tehát ilyenkor így eszembe jut, hogy a mondjuk Csukás éppen nem igaz, hál' Istennek, de szoktam mondani, hogy a mosónők meg a költők korán halnak. Elég sok költő van, aki viszonylag fiatalon írt el, most Rembo vagy József Attila jut eszembe például, vagy Balassi Bálint. Tehát nagyon sokan voltak, akik, de hál' Istennek többen azért sok hosszú életet értek, például Arany János is, Csukás is, hál' Istennek, bár még most is élhetne. Hát igen, nagyon érdekes, hogy a kezdő, fiatal, nem csak költő, hanem egyáltalán fiatal emberek, akik fölkerült faluról, akkor Kisújszállás, nem tudom, hogy város volt-e akkor tájt, de legalábbis nem egy nagy város, Békéstaros meg egy kicsike kis falucska, sőt ott leginkább a zeneiskola környékén zajlott az életük, és hát fölkerül Budapestre, a nagyvárosba, és akkor ott szembesül sok mindennel, albéletbe, hát a csórósággal. Tehát most nem tudok más mondani, csak erről szól ez a dal, egyértelmű, zseniális egyébként ez is, tehát nagyon fantasztikus költői képekkel.
0: Búcsú egy nadrágtól Csukás István megzenésített versét hallatjuk a Csobogó együttestől itt a Petőfin.
2: Hajrá magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncertet hallottál, mint mindig 1 és 2 óra között ma is itt a Petőfi Rádióban, ezúttal a Csobogó együttestől, akik Csukás István születésének 90. évfordulója tiszteletére Csukás István felnőttekhez szóló művészetét mutatják be a verseny keresztül. Ebből kaptunk egy kis szeletet, nagyon szépen köszönjük.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást.
0: A műsor a Facebook oldalunkon 30 napig látható, hallható, úgyhogy újra visszahallgatható, és majd megtalálható lesz a Petőfi Rádió YouTube csatornáján, úgyhogy itt megtalálod a Csobogó együttest, a folytatás pedig jön a Karszokova.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos szár az idő, holnap matematikával folytatódik az érettségi. Fokozott ellenőrzéseket tart a rendőrség az utakon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 61-es főúton Tamásinál egy autó az árokba hajtott. Az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksonynál, a 20-as kilométernél a félútpályát lezárták. Hosszabb menetidőre készüljenek. Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tónál kialakított terelésnél időszakos torlódás tapasztalható. Aztán szintén sokan haladnak az M1-esen mindkét irányba. Budapest felé Bicske és Biatorbágy között Hegyeshalom felé az M0-ás csomópontjában akadozik a haladás. Az ott kialakult dugó visszahat az M0-ás autótról érkezőkre is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Véget ért a magyar írásbeli érettségi. Középszinten több mint 76 ezeren, emel szinten csak nem 2500-an vizsgáztak ma. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz. A rendkívüli asszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza párt elnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talaj vízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság vízmegőrző átállítását. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. Éjszaka általában 6-13 fok valószínű. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Leszökött a hőmérséklet, a héten pedig belekóstolunk még a nyárba is. Szerdáig emelkedik a hőmérséklet, aztán jön majd egy kis hidegfront. 0-30-30-30-380, ne feledd, ez az elérhetőségünk. SMS-ben és Viberen is informálhatsz. Mák Kata vagyok, szép délutánt, jön a Karszonkoma.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: hírek az utakról.
1: Az M1-esen Győr és Nagyszent János Böny csomópont között kiépítenek egy új terelést a 100-as és 109-es kilométer között. Mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél csak egy sávjárató, ez okozhat némi fennakadást. Erre készül, közben az M7-esen is erős a forgalom a Balaton felé a Velencei tó térségében kialakított terelésnél. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az 51-es számú főúton pedig aszfaltoznak Taksony térségében a 20-as kilométernél. Lezárták a fél útpályát, így is hosszabb menetidőre kell készülni. Számunk 0-30-30-33-180, ha van friss infód, így jelezd, hogy segíthessük a továbbiakban is az úton lévőket.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Petőfi Rádió minden magyar a fix alibivel, hát kisebb rovarfóbia ítézte a gondolatot és az ötletet, aztán a végén ez a dal lett belőle az imádkozó sáskáról, amit egyébként élőben is előadtak a srácok itt nálunk a Hajrá Magyarokban, a Petőfi Rádió YouTube csatornáján könnyen vissza tudod keresni ezt az adást, akkor többet is sztoriztunk róla. Egyébként közel 10 cm-rel egész határozott megjelenésű ez a bizonyos imádkozó sáska, de félni semmi esetre sem kell tőle, nem támadnak emberre, alapvetően félénk ragadozókról van szó, más rovarokra vadásznak, és az embertől inkább elmenekülnek. Ha esetleg kézbe vennéd védekezésből, mondjuk megpróbálhat megharapni, de ez nem veszélyes, inkább csak enyhe csípés vagy karcolás lehet a végeredmény. Szóval azért nem árt óvatosnak lenni az imádkozó sárkákkal kapcsolatban. Itt a Petőfi, most pedig Lauri folytatja.

0: Petőfi Rádió minden magyar túl a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségig után, holnap ugye matematika, aztán történelem következik, én pedig kíváncsian várom ki, hogy emlékszik vissza az írásbeli érettségikre. Azt írja egy hallgatónk, én anno magyar szóbelén a 20. század arcpoétikáját ételt húztam, azt hittem megnyílik alattam a föld. 0-30-30-30-380, ide jöhetnek a további emlékek SMS-ben, Viberen, vagy akár a Petőfi Rádió Facebook oldalán is részletezhetsz minden. Közben nézzünk szét az utakon, mi a helyzet a közlekedésben.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Anikó jelezte nekünk, hogy Budapesten a Könyves Kálmán körúton történt egy baleset. Köszönjük, pontosításra 0-30-30-30-380 a számon várunk. Számolj hosszabb menetidővel, arra van dolgod. Az M1-esen Győr és Nagyszent János bűncsomópont között pedig egy új terelés okoz nehézséget a 100-es és 109-es kilométer között, hiszen mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható. Az 51-es számú főúton Taksony térségében pedig aszfaltoznak, és a 20-as kilométernél lezárták a félútpályát, itt ez okozza a hosszabb menetidőt. 0-30-30-30-380, ne feledd, friss információkat itt oszthatsz meg SMS-ben és Viberen.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.

0: város este időjárás szempontjából szerdán tör ránk a hidegfronttal együtt, további friss információk pedig a hírekben, aztán jön Petruska.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény. Nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna napok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Folytatódik a napos száraz idő, több kilométeres a dugó az M1-esen. Júniustól napi Emirates járat köszi össze Budapestet és Dubajt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tónál időszakos torlódás tapasztalható. Aztán szintén sokan haladnak az M1-esen mindkét irányba, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Egyeshalom felé az M0-ás csomópontjában akadozik a haladás. Az ott kialakult dugó visszahat az M0-ás autóútról érkezőkre is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
11: Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben.
1: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. Chema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richard, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nisben rendezik, a visszavágóra pedig 3 nappal később Veszprémben kerül sor. A párharc győztese kijut a 2027. januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra. A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztalitenisz csapatvilágbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett csoportjában, a svédek mindhárom meccsüket megnyerték csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A mérkőzést kedden magyar idő szerint 18 órától játsszák. A madridi mesterversenyen nyolcaddöntős Bondár Anna 5, az ugyanott a második fordulóban kiesett Udvardi Panna 7 helyet javított a teniszezők legfrissebb világranglistáján. A hétfőn kiadott VTI rangsorban Bondár az 58., Udvardi pedig a 71. Az élen továbbra is a fehér orosz Arina Szabalenka áll. A férfiaknál Marozsán Fábián legjobb magyarként egy helyet előrelépve a 49., Fucsovics Márton 3 pozíciót visszacsúszva az 57. Az ATP rangsort változatlanul az olasz Jannik Sinner vezeti. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekezni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. Éjszaka általában 6 és 13, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És egy kis ízelítőt kapunk a nyárból. Több helyen 28 fokot mutatnak a hőmérők, és az holnap-holnap után is így lesz, aztán majd jön egy hidegfront, és ez okoz pár fokos lehűlést. Viszont a változatos magyar zenei kínálat továbbra is itt van veled a Petőfi, jön Petruska!
7: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag

Petőfi Rádió minden magyar. A folytatásban egy dalközpontú, jellemzően bajlós hangulatú dalokkal operáló együttessel, akik egyébként progresszív elemeket használnak, és pszichedelikus rock formációként apostrofálják magukat. Debütáló lánylemezük is ezt a hangulatot tükrözte, az albumon szereplő számok többségükben egyébként a ködös Londonban íródtak, és az ott megtapasztalt életre jellemző zsúfolt és időnként pörgős melankólia köszön vissza bennük. Rengeteg személyes dilemmát dolgoztak fel, köztük az útkeresés, nehézségek és azok való megküzdés, vagy éppen a menekülési mechanizmusok és annak hatásai is megjelentek ezen az albumon. Viszont tavaly egy új lemez látott napvilágot, melynek címadó dala a T-Boy, már is itt szól a Petőfin a Flow Wolftól.

Petőfi Rádió minden magyarra, a Margaret Island egykori énekesnőivel, Lábos Vikivel ezúttal a folytatásban, aki balatoni lányként sokszor eltűnődött azon, hogy vajon hogyan válhat valóra az az álma, hogy énekesnő legyen. Nemrég ez dalban is megjelent, pontosabban az Én szívem játszik című összművészeti estje során, ami Viki eddig életébe engedett bepillantást. A felnőtt éveket is nagyban befolyásoló gyermekkori történésektől kezdve a generációs és transzgenerációs traumákon át a saját határai meghúzása okozta nehézségekig minden kiderült. A gyermekkorról szóló etap lezárása és későbbi életútja előrevetítése pedig az Állampor című dalban jelent meg, amivel most mi is folytatjuk itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Itt ott megnövekedett a menetidő, aszfaltozás miatt például az 51-es számú főúton Taksony térségében, hiszen a 20-as kilométernél lezárták a félútpályát. Az M1-esen Győr és Nagyszent János Bőny csomópont között pedig új terelést építenek ki, így mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél úgy készül, hogy csak egy sávjárató. Közben újabb közlekedés biztonsági akció indult ma, így a héten, azaz május 10-ig Magyarország egész területén a nehéz tehergép kocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar. A rajongók biztosan tudják, hogy a mai nap a Star Wars nap. Ezt minden év május 4-én tartják a Csillagok háborúja sorozat rajongói. A dátum eredete egyébként előzetileg egy szójáték, a filmek visszatérő mondata az erő legyen veled, vagyis angol nyelven May the Force be with you, amit könnye lehet May the Fourth-nak is érteni. Tehát ezért is a május 4-i dátum. 0-30-30-33-180, ez pedig a mi SMS és Viber számunk. Mostantól Szikora Tominak üzenhetsz. Vele ma is lesz kívánságműsor és játék, figyeld a részleteket. Kata búcsúzik, dr. Béres és Verév Tomi pedig már is érkezik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a napos száraz idő, továbbra is nagy a dugó az M1-esen, kicsi az esélye a hantavírus terjedésének.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Erős a forgalom az M7-esen a Balaton felé, a Velencei tónál torlódás tapasztalható. Aztán szintén sokan haladnak az M1-esen mindkét irányba, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Egyeshalom felé pedig Tatánál kell több kilométeres torlódásra számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légi csapásban. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellett. A sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Közben Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy drón csapódott be egy lakóépületbe. A találat egy lakópark toronyházát érte a Vöröstértől néhány kilométerre. Senki nem sérült meg. Kijev arra számít, hogy Lengyelország közvetítő szerepet vállal a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában, és a két ország közötti bizalom helyreállításában, jelentette ki Jerevánban Donald Tusk. A lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalása után közölte, Ukrajna kifejezetten számít Varsó és a leendő magyar miniszterelnök Magyar Péter közötti jó kapcsolatra. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregátot, ám Washington cáfolja a támadást. Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irány szabadságprojekt megindítását. Kicsi az esélye a hantavírus széles körű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölte az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy Atlanti óceánon közlekedő kirándulóhajón 3-an meghaltak, 3-an pedig megbetegedtek a ritka, rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az emberről emberre történő átvitel kockázata rendkívül alacsony.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekezni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. Éjszaka általában 6 és 13, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van, a hosszú hétvége után tudom, nehéz volt visszarázódni a melós napokba, de gondolj arra, hogy jövő hét utáni hétvégén ismét hosszú hétvége, hiszen hamarosan pünköst. Számíthatsz rám a folytatásban. Hello, Szikora Tamás vagyok, hamarosan nyereményjáték indul, maradj velem!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Petőfi Rádió minden magyar, mögöttünk Wolf, Kati és a Szabadnak lenni.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Közlekedési infók 20 percenként azért, hogy ne érjen téged meglepetés, a délutáni csúcsforgalomban is számíthatsz ránk. Aszfaltoznak az 51-esen Taksony térségében a 20-as kilométernél, itt egy sávot lezártak, éppen ezért hosszabb menetidőre készülj. Aszfaltoznak tehát az 51-esen Taksony közelében a 20-as kilométernél. Az M1-esen nagyon sokan haladnak mindkét irányban, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és Komárom között kell többször araszolásra számítani, és szintén az M1-esen a Nagyszent János bőncsomópont, valamint Győr között új terelést építenek ki, éppen ezért a 100-as, valamint a 109-es kilométer között mindkét oldalon lassabb haladásra kell készülnöd. Ha van további infód, várom az egész országból adj helyzetjelentést. Polgárról, Máté Szalkáról, Várpalotáról hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

minden minden jobb. Mögöttünk a 4S Street és a Hadd menjen. Napozáshoz ebben a 26 fokban hamarosan nyereményjátékot indítok Petőfi Rádiós ajándékokért. Nyert meg te! Bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez tartalmazza a meglepetésünk, és hogy hogyan lehet a tiéd? Figyeld a zenék közötti felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 06 30 30 30 380-on SMS-ben, írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, és ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért, cserébe pedig tér az ajándékcsomagunk. Igen, ilyen egyszerű. Figyelj, a játék néhány pillanat és rajtol.

0: Itt a Honey Mist és a Parnograszt egy dalban hullik a cseresznyefa virága a Petőfi Rádióban, ahol minden magyar, és ez a zene valakinek nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékokat, hogy kinek a leggyorsabb üzenet küldönek. Ha te voltál, hamarosan nála csörgök.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Veled gurulok hazafelé, és közben mondom, hogy hol mire számíts az utakon. Figyelem, aszfaltoznak az 51-esen Taksony térségében, a 20-as kilométernél egy sávot lezártak, mindezt át az 51-esen Taksonynál. Sokan haladnak az M1-esen, a főváros felé Bicske és Biatorbágy között, a Hegyeshalom felé vezető oldalon pedig Tatabánya és Komárom között készül lassulásra. A fővárosban baleset van a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Váci út előtt a belső kanyarodósában, az Egér úton a Balatoni út felé a Péterhegyi út után, valamint a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utca közelében, mindezt át Budapesten. Ha neked is van további infód, baleset, útzár, lámpahiba, jelez nekünk, az egész országból várom a híreket. Szekszárdról, Vásárosnaményból, Kisköréről, hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játékidő van, szóval, hogy ki volt a legelső üzenet küldő a felhívásunk után, az most fog kiderülni.
1: Igen, tessék.
0: Háló, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Újbus Adrián.
0: Szia. Milyen eddig a napod? Egy 10-es skálán hanyasra értékelnéd?
1: Most végeztem a munkába, szóval igazából most már kezd a 10-es felé ívelni.
0: Na, hát akkor meg lesz az a 10, mert hogy első vagy, bekerültél a játékba, úgyhogy van két kérdésem, mielőtt gratulálatok neked. Készen állsz?
1: Igen, hallgatom.
0: Az egyik, hogy elmondd kérlek, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: Hullik a cseresznyef a virága. Aha. És a pornográf.
0: Tökéletes. És a Petőfi Rádió szlogenje megvan?
1: Igen, Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, okay, akkor szerintem ez a nap 10/10-es, mert te nyertél, gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Úgyhogy megjutalmazunk téged egy Petőfi Rádiós ajándékcsomaggal, ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótásket is tartalmaz.
1: Ó, szuper! Most már tényleg 10/10-es lett a napom.
0: Mit csinálsz éppen, miközben hallgatsz minket? Említetted, hogy végeztél a melóval.
1: Igen, pont úton vagyok hazafelé, most zárt le előttem a vasúti átjárónak a sorompója.
0: És hol vagy az ország melyik részén?
1: Mikepércsen.
0: Hány fok van most Mikepércsen?
1: Húha, 26.
0: Na, az egész jó, nem?
1: Igen, kellemes az idő.
0: Pont úgy indult a május, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva. Akkor élvezted te is, meg remélem, hogy élvezted a hosszú hétvégén te is ezt a kellemes, napozós időjárást.
1: Persze, igen, lehetett volna ugye kicsit hosszabb, de hát így is jó volt ez a három nap.
0: Hamarosan itt a következő hosszú hétvégén, mert hogy a pünkösdi az jövő hét utáni hétvége, úgyhogy szerintem azért ez így tartja bennünk a lelket.
1: Az biztos, meg igazából én pedagógus vagyok, szóval mindjárt nyári szünet.
0: Hát akkor meg igen, lassan már a napokat lehet majd visszaszámolni.
1: Igen, igen.
0: Örülök, hogy minket hallgatsz, igen. És a következő dallal is elkísérünk útközben. A Compact Disco és a Múltunk nem felejt, most neked fog szólni.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Bízom benne, hogy mindenkinek megjött a játékedve. Ha neked is, akkor szerezz esélyt holnap délután 4 és 5 között, figyeld a zenék közötti felhívást és...

0: Petőfi Rádió minden magyar. 0-30-30-30-380. Pár perce kaptam SMS-ben. Sziasztok, az M5-ös Szeged felé az M0-ás csomópontja után baleset miatt áll. Köszönjük szépen mindezt, tehát az M5-ösön Szeged felé az M0-ás csomópontjánál, ahol baleset miatt áll a forgalom. További útinfók a hírekben, aztán pedig rajtolunk egy újabb órában ezzel a dallal. Magashegyi Underground metróhúzat.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 150 g-os csomagolt Iceberg Fitness Mix vagy Deluxe Mix salátakeverék Super Shop kártyával csak 529 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Folytatódik a napos száraz idő, óriási a dugó az M1-esen, megállt a budapesti lakások drágulása.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
8: Az M1-esen Budapest felé Nagyigmánd és Tatabánya között baleset miatt jelentős, közel 10 kilométeres torlódásra kell számítani. Aztán szintén az M1-esen a Nagyszent János Bőn csomópont és Győr között új terelést építenek ki. A 100-as és a 109-es kilométer között mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívül itt lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepére várják az érdeklődőket a Kossuth térre, az országgyűlés alakuló ülése alkalmából. A közlekedés fejlesztése szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Észak általában 6 és 13, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
7: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van, napsütésben, 26 fokban nyitunk egy újabb órát a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, utitársad leszek hazafelé. Egy jó utitárs pedig nem csak közlekedési infokat mond, hanem zenéket is ajánl. Itt a kezdés, Magashegyi Underground, Metrohúzat.
1: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Együtt vezetünk, együtt utazunk, és a Petőfi Rádióban 20 percenként jövünk a délutáni csúcsban a friss forgalmi infokkal. Baleset van az M5-ösön, Röszke felé az M0-ás csomópontja után a 25-ös kilométernél. Két autó ütközött össze, a külső sávot lezárták, és a torlódás nagyjából 2-3 kilométeres. Baleset tehát az M5-ösön, az M0-ás csomópontjánál a Szeged felé vezető oldalon. Sokan haladnak az M1-esen is mindkét irányban, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és Komárom csomópontja között kell araszolásra készülnöd. A fővárosban tart a műszaki mentés a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Salgó-Tarjáni utc előtt a külső sávban, valamint baleset miatt nem járható a 10. kerület Maglódi út a Gitár utcánál, itt például a 85E autóbusz is terelve közlekedik. Vigyázz magadra, számítok rád, várom a további közlekedési infokat, dolgozunk össze, adj hírt Gödöllőről, Tornyos Németiből, Soltvadkertről, hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Új zene, a Zaporozsesztől, itt vagyok, ezt indítom a Petőfi Rádióban. A dal, amelynek a témája a búcsúzás, mert hogy az Itt vagyok című szám a zenekar átalakulásáról, a belső vívódásról, valamint az egyedül megtett első bizonytalan lépésekről szól. 20 év után ugyanis elváltak a Zaporozsesz alapító tagjainak az útjai, teljesen más felállásban folytatja idén a zenekar, ez pedig már az újdonság ajánlat, amelynek egyébként a videoklipjét is Szent Gotthárdon forgatták, felidézve ezzel a zenekar történetének legszebb pillanatait. A klip a YouTube-on, nálunk pedig a dal. Zaporozsec, itt vagyok, most a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb hazai.
2: Itt

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Elsők vagyunk a közlekedési infokban, mert 20 percenként informálunk téged a közlekedésről a délutáni csúcsban. Figyelem, baleset van az M5-ösön, Röszke felé az M0-ás csomópontja után a 25-ös kilométernél. Le van zárva a külső sáv, és ezért 2-3 kilométeres a dugó minimum. Mindez tehát az M5-ösön, az M0-ás csomópontja után a 25-ös kilométernél a Röszke felé vezető oldalon. Aszfaltoznak az 51-esen Taksony térségében a 20-as kilométernél, egy sávot lezártak, hosszabb menetidőre készült át az 51-esen Taksonynál, és sokan haladnak az M1-esen is mindkét irányban. Budapest felé Bicske és Biatorbágy között van szakaszos torlódás, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és Komárom csomópontjai között. Kitartás! Várom a további közlekedési infokat az egész országból, Nyírtelekről, Dunaföldváról, Pápáról. Hívj 061 759 6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a has.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Május 4-e, Flórián és Mónika névnapja. Isten éltesse őket, lebb meg az ünnepelteket rajtunk keresztül egy magyar dallal. 7-kor indul a kívánságműsor, 1 óra múlva add le a rendelésed 06 30 30 30 380. A folytatásban mindjárt Dallos Bogi és a Fülszórán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 30-30-380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Pro. Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
8: Csendből csinálok pénzt.
9: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
7: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
10: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
11: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
11: Ez a Petőfi Rádió.
12: Folytatódik a napos száraz idő, a készenléti rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét, napokra teljesen leállt a forgalom a debreceni repülőtéren.
11: Petőfi Rádió, közlekedés.
12: Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás csomópontja után két autó összeütközött. A 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 2-3 kilométeres. Sokan haladnak az M1-esen mindkét irányba, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Egyesalon felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell torlódásra számítani. Szintén az M1-esen a Nagyszent János Bőn csomópont és Győr között új terelést építenek ki, lassabb haladásra készüljenek. Aztán aszfaltoznak az 51-es főúton Taksonynál. A 20-as kilométernél a félútpályát lezárták, hosszabb menetidőre készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
11: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
12: Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakulőülése május 9-én szombaton lesz. A közlekedés fejlesztése szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutópályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Folytatódik a többnyire napos idő eső nélkül, holnap este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. Éjszaka általában 6 és 13, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
11: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 6 óra van, utazás közben is jó választás, ha minket hallgatsz, menet közben sem maraszt le semmilyen infóról a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, útközben pedig elkísérnek a magyar kedvencek, például a Hiperkarma és a Follow the Flow, a kezdésben pedig Dalos Bogi, itt a Feel So Right.
11: Itt egy újabb óra.

0: hírek az utakról.
1: Mindig szemmel tartjuk az utakat. Bármilyen fennakadást, balesetet tapasztalsz, te is jelez nekünk. Figyelem, az M1-esen Hegyeshalom felé több baleset is történt. Óbarok térségében a 44-es kilométernél, itt már most minden sávjárató, viszont a korábbi 4-5 kilométeres dugó még aktuális. Tatabánya térségében az 59-es kilométernél még a külső sáv foglalt. Itt is 1-2 kilométeres a torlódás, és egyébként is erős a forgalom az M1-esen, szóval Herceghalom és Komárom csomópontja között több helyen, több kilométer hosszan csak lépésben lehet haladni mindkét irányban, mindezt át az M1-esen, ahol lassabb haladásra plusz menetidővel kell készülnöd. Sokan haladnak az M4-esen is Szolnok felé, Üllő és Monor térségében várható szakaszos torlódás, a 31-esen pedig Maglódon összeütközött két autó a 25-ös kilométernél, itt egy sávot lezártak. Baleset van tehát a 31-esen, Maglódon a 25-ös kilométernél. És te, merre tartasz, hol jársz? Várom a közlekedési infokat az egész országból. Rakamazról, Nagykőrösről, Szekszárdról, hívj 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: A zenékutyát pedig az Analóg Balaton sikerével folytatjuk, egy igazi autózós dal. Könnyű, a Petőfi.

Nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha három emojival kellene jellemezni a holnapi nap időjárását, akkor napocska, napocska, napocska. Folytatódik a májusi nyár 26-27 fokkal. De azért óvatosan a napozással, mert könnyen leéghetünk, bár gondolom ezt sokan tapasztalták már akár a hosszú hétvégén is. Erős az UV-sugárzás, szóval az érzékeny bőrtípusúak akár 10-15 perc napon tartózkodás után is bőrpírt tapasztalatnak. A karomon nekem is csak az órahelye maradt fehér. A hét közepéig ez vár ránk, aztán majd szerdán csütörtökön érkezik egy hidegfront, de a hétvége is 23-24 fokos kiránduló időt ígér. Hello május, nagyon vártuk! Itt egy dal, amelyet mindig jól esik meghallgatni, de napsütésben még jobb. Dash, Pannonia, ez a dal lüktet most a

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki haza talál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki haza talál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Veled utazom, figyelem a forgalmat és igyekszem szólni időben. 20 percenként jövünk a délutáni csúcsforgalomban az aktuális hírekkel. Figyelem, baleset van Maglódon a 31-es főúton a 25-ös kilométernél. Éppen ezért itt egy sávot lezártak. Baleset tehát Maglódon a 31-es főúton a 25-ös kilométernél. Erős a forgalom az M1-esen mindkét irányba, éppen ezért Herceghalom és Komárom között helyenként több kilométer hosszan csak lépésben lehet haladni. Ami pedig Budapest híreit illeti, itt is több helyen telítettek a sávok, például a Rákóczi úton, a Blahalújza tér közelében, az Andrássy úton, az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Kitartás, vigyázz magadra, számítok rád, várom a további közlekedési infókat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Bácsalmásról, Kiskunhalasról, Kaposvárról, hív fel 061-759-6060, köszönöm előre is!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hét után rábízom, hogy mit hallgassunk. Kezdődik a kívánságműsor. 9-ig te mondhatod meg, hogy a következő magyar dal kié legyen. A kollégádé, a legjobb barátodé? Itt a lehetőség. 0-30-30-30-380 a Viber számunk. Itt a kezdés, Király Viktor Sulda.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
4: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap is napos időre számíthatunk, még mindig több kilométeres a dugó az M1-esen, kicsi az esélye a hantavírus terjedésének.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé. Herceghalom és a Komárom csomópont között több helyen csak lépésben lehet haladni. Aztán a 31-es főúton Maglódnál két autó összeütközött. A 25-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
7: Autóhajtott emberek közé Lipcsében a belvárosban, közölte a német rendőrség. A német Bild úgy értesült, hogy legkevesebb 80 megsérültek. A környéket lezárták, hatalmas a készültség a környéken. Puccs kísérlettől tartva megerősítették Vlagyimir Putyin személyi védelmét, miután több magasrangú katonai tisztségviselő merénylet áldozata lett, írta a CNN amerikai hírtelevízió egy európai hírszerzési jelentésre hivatkozva. Eszerint felmerültek olyan aggodalmak is, hogy egyesek hatalomátvételt készíthetnek elő Oroszországban. Kicsi az esélye a hantavírus széles körű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölte az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő kirándulóhajón hárman meghaltak, hárman pedig megbetegedtek a ritka, rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A szervezet hangsúlyozta, hogy az emberről emberre történő átvitel kockázata rendkívül alacsony.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. Jövő szombaton zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a bronzért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4:30-kor kezdődnek majd. Az angol Premier League-ben a Chelsea hazai pályán 3-1-re kikapott az Európa Ligában elődöntős Nottingham Forest csapatától. A londoni klubnak ez volt sorozatban a 6. bajnoki veresége, így maradt 9., míg a vendégek 3 fordulóval a zárás előtt 6 ponttal előzik meg a már kieső helyen álló West Hamet. Chema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richard, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nizsben rendezik, a visszavágóra pedig 3 nappal később Veszprémben kerül sor. A párharc győztese kijut a 2027. januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra. Köszönöm figyelmüket!
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Folytatódik a többnyire napos idő eső nélkül. Holnap este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. Éjszaka általában 6 és 13, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra van, te következel, hiszen indul a Petőfi Rádióban az élő kívánságműsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Válasz egy dalt az érettségizőknek, a kollégádnak, az anyukádnak, a legjobb barátodnak. Hívd fel 061 759 6060.
6: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: azért nem sok darabja, de akkor a beszélünk.
1: Igen.
0: De akkor telibe,
1: persze.
0: Nem csicskál.
1: Én bele se vagyok. Egyáltalán idélem.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig én vagyok a Telefonközpontos. Háló, ez a kívánságműsor.
3: Sziasztok, egy zenét szeretnék az anyukámnak.
2: Szia, ki szeretne zenét kérni az anyukájának? Hogy szólíthatlak?
3: Iringó,
2: szia. Akkor te következel, mondd az üzeneted anyának.
3: Szeretem, és mindig szeretném, hogyha velem lenne.
2: Megünnepeltétek az anyák napját a hétvégén?
3: Igen.
2: Hogy telt az a nap?
3: Anya ugye reggel elment a kisboltba, utána pedig ágyba hoztuk neki a reggelit, és elmentünk Kecskemétre ebédelni, egyik étterembe.
2: Ágyba reggeli, egész tapos program, hát akkor valóban nagyon jól telt.
3: Igen.
2: És most pedig még egy zenével is szeretnéd anyát meglepni. Anyának a keresztnevét még elárulod?
3: Anita,
2: oké. Okay. Akkor a következő dal Anitái. Köszönöm, hogy hívtál.
3: Köszönöm én is.
2: Köszi, szia. Halott pénz, szétszeretlek. Ez a tiétek. Várj.

0: mikor vele vagyok olyan happy minden. De ha távol vagyok, másul elé éppen, menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondtam, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
1: Várom a percet, már rég múlt,

0: Viberszámunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Üzenetek, előbb viszont gyors útinfók, figyelem! A 26-oson Szirma Besenyő térségében egy személyautó a korlátnak hajtott az 5-ös kilométernél Miskolc felé, csak a belső sávon megy a forgalom. Mindez tehát a 26-oson Szirma Besenyőnél Miskolc felé, és Kiskunfél egyháza térségében a 451-esen egy kamion kerékpárost gázolt a 8-as kilométernél. Baleset tehát Kiskunfél egyháza térségében a 451-esen a 8-as kilométernél. Kitartás, vigyázz magadra! Marics Peti, Márkus Luca, el kell, hogy engedj, ezt indítom, és hogy kinekik, neki játszatom? Maja írt nekünk, szia Tomi! A kislányomnak és jó magamnak szeretnék kérni egy számot névnapunk alkalmából, és üzenem a lányomnak, hogy nagyon-nagyon szeretem. Isten éltessen titeket, vidám napot kívánunk! Szia, szeretném küldeni a következő számot a drága édesanyukámnak, Mezei Jánosnénak. Utólag is boldog születésnapot kívánunk, és anyák napjára szeretném őt felköszönteni, valamint Kotrocó Jánosnét szintén köszöntjük az anyák napja alkalmából, írja a Hajós család, egész pontosan Hajósné Mezei Csilla Csongrádról. Gratulálunk az ünnepelteknek, és őket köszöntjük ezzel a dallal.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ezt a számot te is hívhatod, este 9-ig szolgálatra jelentkezem. Ki a következő? Halló?
3: Halló, Tomi, Gizmo vagyok.
2: Halló, hogy mind?
3: Meg vagyok, köszönöm szépen.
2: Élvezed ezt a májusi nyári napsütést?
3: Persze, igen, mondja.
2: Milyen volt a hosszú hétvégét?
3: Hát, két napot dolgoztam, péntek, szombat, vasárnap pihentem.
2: Na hát akkor a munka ünnepét munkával ünnepelted.
3: Igen.
2: Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Mindenkinek, aki szereti.
2: De küldjük már valakinek.
3: Munkatársaimnak, neked és a hallgatóknak.
2: Oké, Gizmo, megbeszéltük. Jön a konyha és a földre való, a dal, amelyben Rúzsa Magdés énekel. Ezt hozom most a Petőfi Rádióban, a kívánságműsorban.

0: telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban pedig...
3: Szilvi.
2: Szilvi, szia Szilvi. Hallgatlak, te következel.
3: Szeretnék egy számot kérni.
2: Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Az egész családomnak.
2: Mit csinál most a család?
3: Hamarosan vacsorázni fogunk.
2: Na, mi lesz a kaja? Mi lesz a menü?
3: Gyírosz.
2: Gyírosz? Na, és ti hogy csináljátok a gyíroszt? Mert ahány ház, annyi szokás tulajdonképpen.
3: Hát, ilyen bolti, ilyen...
2: Pitában eszitek a gyíroszt, vagy tortillában, vagy sülkrumplival, tálban?
3: Tortillával, ilyen sülkrumplival.
2: És ti csináltok hozzá ilyen kis házi fincsi szószt?
3: Hát nem, veszünk mindenfélét, ami szépen szeretnének. Uh-huh. Szeretnénk.
2: Jó hangzik, hát akkor jó étvágyat nektek a vacsihoz. És mit játszok vacsi mellé?
3: Walmart,
2: oké. Tőlük van kedvenced?
3: Éget a nap.
2: Oké, megbeszéltük akkor. Éget a nap, ezt játszom a Petőfi Rádióban. Köszönöm, hogy hívtál.
3: Évesen.
2: Szia.
3: Szia.
2: Holnap is égetni fog a nap, 26-28 fokos májusi nyár vár ránk az előrejelzések szerint. Itt

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Sziasztok, én a következő számot Dokinak szeretném küldeni, hogy jobban menjen a munka. Rendelés felvéve, pár perc és tiétek ez a zene. Rácz Gergő, Orsova Ireni, ne kérdezz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Dani Rolanddal.
1: A garázsból indult.
0: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
0: Ő nem más, mint...
2: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekedt a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
0: Magyarok.
1: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
0: A Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A műsor ajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a napos idő, holnap matematikával folytatódik az érettségi. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 26-os főúton Szirma besenyőnél egy autó a korlátnak ütközött, majd árokba hajtott. Az 5-ös kilométernél már a Miskolc felé vezető belső sávon elindult a forgalom. A 31-es főúton Maglódnál két autó összeütközött, a 25-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 451-es főúton Kiskunfélegyházánál egy kamion kerékpáros gázolt, a 8-as kilométernél csak a félútpálya járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenet a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők. A tesztben pedig egy Vas Albert-tel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A második részben Arany János, a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbeli tartják. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyődé György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök. A Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizon kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfire egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a többnyire napos idő eső nélkül. Holnap este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. Éjszaka általában 6 és 13, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 8 után is folytatjuk, még egy óra kívánságműsor a Petőfi Rádióban, tehát 9-ig te mondhatod meg, hogy a következő magyar dal melyik legyen és hogy kinek játszom. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, vezetéshez, vacsihoz, tanuláshoz, válaszd dal te is!
1: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag

0: Kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Telefonszámunk pedig 0617596060. Háló, Petőfi Rádió. Háló, kívánságműsor. Kinek szeretnél számot küldeni? Biztos vagyok benne, hogy a Carpe Diem álomhajó című dalát választotta ő is. Ahogyan például Hajnal tette, ő küldött nekem SMS-t. Sziasztok, Hajnal vagyok, és körülbelül 20 éve nem kértem számot rádióban. Hajnal, megérkeztél? Örülök, hogy újra itt vagy. Azt írja, hogy barátnőimmel utazunk haza Magyarországról Erdélybe, és nekik szeretném küldeni Carpe Diem-től az álomhajót. Oké, felvettem a rendelést, és már is játszom nektek, csak azért, hogy meglegyen a buli a retro party a kocsiban. Kérek szépen neki hangerőt, mert hogyha van olyan dal, amely a nyarat idézi, a felejthetetlen nyári emlékeket és bulikat, akkor ez az. Carpe Diem!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Hello, sziasztok! Szia, Tomi! Tölkönyör a Kerepes-Szilasligetről.
2: Szia! Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Hát a munkatársainak, a főnökségemnek, meg az összes barátomnak, akik szilasonyi engem ismernek.
2: Mert téged akkor mindenki ismer Szilason?
3: Na, engem szinte mindenki, igen.
2: Szóval, ha én is ott születtem volna, akkor biztos, hogy ismernélek.
3: Biztos, biztos.
2: És miről is ismer ott téged
3: mindenki? Kalózis voltam a héven, úgyhogy sok mindenki igen. Török János vagyok.
2: Ja, hát íme tudom. Meglepünk akkor téged. Titteket a Petőfi Rádióban. Köszönöm, hogy hívtál.
3: Oké. Köszönöm szépen. Szia.
2: Balkán VIP. Vigyen el a szél. Ez szól most a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Sziasztok, Mammer vagyok, és a családommal megyek haza Horvátországból. Jövőre leszek 67, és az unokáim minden álma, hogy számot kérenek, nekik szeretném küldeni a következő dalt. Hát akkor kedves Mammer és a család, Azaria introverter dal. Ez a zene elkísér titeket az úton. 061-759-6060 a kívánságvonal. Halló, ki van a vonalban?
3: Ilona.
2: Kedves Ilona, kinek szeretne számot küldeni?
3: Lányomnak, Orsola Erikának.
2: Uh-huh. Lenne neki valami üzenet?
3: Igen, névnapja lesz majd augusztus 31-én is, nem lesz ez kicsor, mert szám megyek. Azért szeretnék neki küldeni a számot.
2: Ó, hát ez még eléggé hamar van, nem?
3: Hát már hétfőn megyek.
2: Aha, jó, oké, rendben, akkor küldünk majd számot neki, jó?
3: Jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Viszhal.
3: Viszlát.
2: Végül is, már csak 234 nap van karácsonyig. Miért ne lehetne felköszönteni az augusztusi névnapos Erikákat? Valaki csípjen meg. Azaria introvertált dal. Ez szól most a Petőfi Rádióban a kívánságműsorban. Ma is te? Kinek üzennél? Itt a lehető.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:46, és tőlünk ilyenkor is friss útinfót kapsz a Petőfi Rádióban, mert rengetegen vezetünk együtt. Kiskunfélegyháza térségében a 451-esen egy kamion kerékpáros gázolt a 12-es kilométernél, itt tart a helyszínelés, és a forgalom csak egy sávon halad. Baleset van tehát Kiskunfélegyháza térségében a 451-esen a 12-es kilométernél, és még délután volt egy baleset Maglódon a 31-es főúton a 25-ös kilométernél. Az útinform szerint még ez is aktuális, tehát a 31-es főúton, Maglódon a 25-ös kilométernél baleset. Nálunk pedig a Valmardala, az átutazó, ezzel a dallal lepjük meg Mariettát és Zsoltit, ők utazás közben hallgatnak minket, és csatlakozott a műsorhoz Hajni Nyíregyházáról, aki banános csokis sütit majszor éppen.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Minden magyar.
2: Petőfi Rádió.
3: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a párjának Marcinak szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Éppen együtt tartotok hazafelé. 9 után is megéri minket választani, kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal. Én szép estét kívánok, találkozunk holnap is. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után a műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os cserikvén konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a napos idő, autó hajtott egy tömegbe Lipcsében, lezárták a zászburgi főpályaudvart.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: A 31-es főúton Maglód átkelési szakaszán két személyautó ütközött össze. A 25-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 451-es főúton Kiskunfélegyháza térségében egy kamion kerékpáros gázolt. A 8-as kilométernél csak a fél útpálya járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában, az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak, és 25-en megsérültek, közülük hárman súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. Az elmokfutó egy 33 éves német állampolgár. Pucskísérlettől tartva megerősítették Vlagyimir Putyin személyi védelmét, miután több magasrangú katonai tisztségviselő merénylet áldozata lett, írta a CNN amerikai hírtelevízió. Eszerint felmerültek olyan aggodalmak is, hogy egyesek hatalomátvételt készítetnek elő Oroszországban. Az intézkedések részeként megfigyelő rendszert szereltek be az orosz elnök több közeli munkatársának otthonában, és a munkatársai csak olyan telefont használhatnak, amelynek nincs internetes csatlakozása. Robbanás után tűz ütött ki egy dél-koreai kereskedelmi hajón a Hormuzi szorosban, ahol jelenleg mintegy 2000 hajó veszteg el az iráni konfliktus miatt. A 24 fős legénység nem sérült meg, a hatóságok pedig még vizsgálják, hogy külső támadás okozta-e a horgonyzó hajón keletkezett károkat. Az amerikai haditengerészet ma megkezdte a Szabadság projekt elnevezésű műveletet, amelynek célja a térségben rekedt semleges hajók biztonságos átkísérése a szoroson. Lezárták a zászburgi főpályaudvart, mert veszélyes vegyi anyag szivárgott egy tehervagomból. Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint előbb csak néhány vágányt és peront kordonoztak el, majd kora este a teljes pályaudvart kihűrítették. A kifolyt nátriummetilát tűzveszélyes anyag. A bőrrel érintkezve súlyos égési sérüléseket okoz, belélegzése pedig mérgező.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a többnyire napos idő eső nélkül, holnap este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet holnap viharos lökések kísérik. Éjszaka általában 6 és 13, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hírodó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Michelin csillag, a krumpli pucolás és a hagyományos magyar ízek is. Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértővel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, hello, Szani Roland vagyok.

0: Fitness. Human erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni, kicsit körbejárjuk a világ ízeit, és meg is fogjuk kóstolni. Persze csak virtuálisan itt az A38-on a Petőfi Rádió stúdiójában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, Michelin csillagos séf, gasztroszakértő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szép jó napot, köszönöm szépen a meghívást!
1: Szerintem tök helytálló ez a mondat, és persze javíts ki, ha tévedek, hogyha valaki, akkor te oda-vissza ismered a világ ízeit, mert az, hogy mi elutazunk, nem tudom, Aténbe, és akkor ott teszünk egy giroszt, vagy egy nem tudom, szuflakit, vagy akármit, az egy dolog, vagy hogy nem tudom, Olaszországban eszünk egy pasztát, de hogyha valaki ilyen sok helyen dolgozott meg, ismeri az összes ottani konyha technológiát, ami kb. Ugyanaz mindenhol, de használja a fűszereket, benne él az ott élők életében, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy hát kicsivel jobban ismered.
2: Igen, mondhatjuk, szerintem nagyon sok helyen jártam, nagyon sok országban éltem, nagyon sok országnak a tradíciós ételeit kóstoltam és főztem is, kiegészítve az aktuális trendekkel, világszemlélettel, hogyan lehetne fűszerekkel jobban feldobni az ízeket, textúrákat, úgyhogy én elmondhatom, az elég széles a spektrum, de mindig van hova bővíteni.
1: Kell mindig bővíteni?
2: Szerintem igen. Szerintem tanulni az ember tényleg az élete végéig tanul, és szerintem nem is szabad abba hagyni.
1: Pár évvel ezelőtt, amikor a gasztroforradalom felütötte a fejét itt Magyarországon, hogy használunk még ilyen szavakat egyáltalán, akkor egy ilyen meghatározó szó lett az, hogy szezonalitás. Mennyivel más jelent ez, hogyha az ember, nem tudom, 3000 kilométer elutazik valahová, mert itt nálunk a szezonalitás az a paprikát meg a hónapos retket jelenti, nem tudom, például a Közel-Keleten, ott azért kicsit más van, nem tudom, május végén.
2: Hát a gasztroforradalom szerintem azért 15-18 évvel ezelőtt kezdődött, körülbelül a tájba jöttem az a Magyarországra, és ugyanúgy Michelin világból jöttem, és tényleg látszódott, hogy nagyon el vagyunk maradva, és csak a pörkölt és a gulyás volt Magyarországon, és akkoriban kezdődött az, hogy a francia gyökerekhez, az igazi gasztróhoz visszatértünk, ami nem csak a szezonalitás jelenti, de nagyon fontos, hogy amelyik országban vagyunk, amelyik térségben és amelyik szezonban vagyunk, és lokálisan tudjuk beszerezni az alapanyagot, mert a rezgések azok nagyon fontosak. Tehát az ételt, amit megeszünk, az egy nagyon jó érzéssel kell, hogy eltöltsön, és megerőszakolni magunkat nem tudjuk. Tehát, hogy minden nap sushi teszik a magyar, azért az tényleg nagyon két külön világ. Szerintem azért magyarként tényleg azért az alapokat kell tudni, kell érteni, kiegészíteni, és tényleg a földből és a környezetünkből táplálkozni. Hú, ez nagyon ilyen nagyon specifikusan hangzott.
1: Kicsit zen volt, vagy valami ilyesmi.
2: Igen, de hát erről szól szerintem, mert azért a nap nagy részét étkezéssel töltjük. Ha nincs időd enni, vagy nem jót eszel, az a hangulatodat is meghatározza, az életminőségedet is. És ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy ezre nagyon-nagyon figyelni kellene.
1: Hát az étkezési kultúra az nyilván kapcsolódik a témához, de az szerintem kicsivel másabb, hogy akkor hogy együnk, mit együnk meg, akkor mikor tudunk jót enni, és mikor tölt el minket boldogsággal, és nem megy az egészségünk rovására. Ez egy másik topik, talán majd később foglalkozunk vele, hogyha lesz rá időnk. Viszont, hogyha már arról beszélünk, hogy szezonalitás, meg a megfelelő alapanyagokat használni, a földnek a kincseit, hogyha az ember valahol van. Hogyha keverednek a világ konyhái, például, hogyha nem tudom, valaki magyar séfként a Közel-Keleten, vagy Londonban, Franciaországban, akárhol szeretne valamit csinálni, akkor lehet, hogy ki kell hagynia azokat a magyaros ízeket, amiken fölnőtt, mert hogy azok az alapanyagok, amik ott vannak, azok nem tűrik azokat az ételeket?
2: Ezt azért én nem mondanám. Tehát most én Dubajban vagyok már elég régóta, és azért ott Michelin csillagos konyhákat vezetek, én mindenhova viszem magammal, amit itthon megtanultam, amin felnőttem. Tehát ez szerintem egy elengedhetetlen ahhoz, hogy egy séf a saját DNS-ét felépítse, és nem önmegvalósító legyen, hanem önazonos legyen. Tehát az nagyon fontos, hogy amiből jövünk, azokat visszük magunkkal, azokat az ízeket, és nem megerőszakoljuk magunkat, és más kultúrát akarunk főzni, és holott nem tudjuk, hogy készülnek ezek a dolgok. Tehát, hogyha én arab lennék, nem úgy tudnám főzni a magyar ételek. Viszont magyar vagyok egy arab országban, ezért én másképp főzöm az arab ételt, vagy akár a világ ízeit, a világ populáris ételeit, mert beleteszem azt a pici magyarságomat, és ezt mindenki érzi, hogy wow, ez finom, ez jobb, és egy füstölt paprika, amit innen csempészek oda, annyira csodát tud tenni, hogy én ezt el nem tudom neked mondani. A Túró Rudit, amikor viszem magammal, lerámolnak a srácok, nem tudok annyi Túró Rudit vinni, és mindenki, aki jön hozzám látogat, elcseni. Tehát annyira érdekes, hogy meg tudod találni a világ bármely pontján azt, amivel hozzá tudsz rakni ahhoz az aktuális ételhez.
1: Azért volt ez a fölvetés, Eszter, és persze javíts ki a tévedek, mert említetted a pörköltöt, meg a paprikás krumplit, meg nem tudom, akármit, és a tipikus hagyományos 25 magyar ételt, amit a gasztroforradalom előtt a különböző háztartások készítettek, hogy a Pista bácsinak, most mondtam hasraütésből valamit, odaadsz egy olyan pörköltöt, vagy lecsót, amit ott készítettél el Dubajban, és nem ilyen fine dining, hanem az ottani alapanyagokból, akkor azt fogja mondani, hogy persze paprika van benne, meg persze nem tudom, paradicsom van benne, meg kolbász van benne, de nem ugyanazt az ízt fogja kapni, mint amit a saját környezetében talál alapanyagból.
2: Viszont én nem is vetemednék arra, hogy Dubajba főzök egy pörköltöt és hazahozom. Hát ezért nem működik ez a dolog.
1: De hogyha Pista bácsit oda viszel, és úgy adod oda neki.
2: Hát valószínűleg igen, az én is szégyelném magam, hogyha oda, de hát igen, tehát abból kell főzni, ami ott megterem. Tehát én nagyon sok datóját használok, nagyon sok pisztáciát, nagyon sok bárányhús például Dubajba. Itthon azért ennek más az íze is, mert minden import azért más rezgéseket, más ízvilágot kap.
1: Amikor kitalálod, és akkor ez már egy következő topik, kicsit most ugrálunk, nem valami letisztult. Szóval amikor kitalálod ezeket az ételeket, hogy datója meg bárány, stb., akkor is abból a bizonyos alap DNS-ből indulsz ki, ami benned van? Vagy akkor az valahol ott van mélyen benned, és pontosan tudod, hogy akkor ott a környékem, nem tudom, 500-1000 km távolságban milyen jellegű ételek vannak, és azokat hogyan tudnád kicsivel másképp elkészíteni, vagy jobban elkészíteni, vagy a saját magad gyerekkori gyökereidből, ízélményeidből, emlékeidből indulsz ki?
2: Ez egy nagyon érdekes. Nekem a karrierem meg a pályafutásom az nagyon színes. Tehát én Írországba, Angliába, Párizsba, Ausztriába, Dubajba, tehát én nagyon sok helyen voltam, és nem rövid ideig. És ott megtanultam az ottani tradíciókat is, persze a magyar gyökereken nőttem föl, és egy ilyen hatalmas tudatbázisból pakolgatott ki egy-egy étel megkreálásánál, hogy melyik ízvilágot, melyik országból, melyik éppen tanult elemet húzott be, és abból egy olyan halmazból válogatsz, amiből kijön végül egy olyan étel, amit máshol nem ettél, és ez a szép, hogy egy ilyen nagy kútból tudsz meríteni. És azért a magyarság is benne van, és azt is hozzá tudod rakni. Tehát egy ilyen nagyon színes dologból lesz valami egyszerű, letisztult, nagyon elegáns fine dining étel, mindenki ez a fine dining, de attól fine dining, hogy egy hatalmas tudatból szűröd le azt a hatalmas íztömeget, és egy letisztult, mindenki számára értelmezhető ételt teszel le.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Még egyszer köszönöm szépen!
1: Mindjárt folytatjuk az iménti gondolatmenetet, viszont ez így helyes, hogy séf és gasztroszakértő, vagy valami, nem tudom, mást kell mondani, executive séf, vagy van valamilyen tipikus megfogalmazás most neked, mert annyi mindent csináltál, mert nagyon sokáig szuséf voltál, meg cukrászként kezdted.
2: Nem voltam cukrász, ezek a tévhiedelmek.
1: Igen?
2: Igen.
1: Ezt lehet olvasni mindenfelé, hogy cukrászpályán kezdted, aztán szusép lett belőle nagyon sokáig, ott bent valahol a 9. kerületben.
2: Nem. Én a Kosztreszbe úgy mentem oda, hogy a cukrászatot kellett fejleszteni, aha, és mivel a Franciaországban azért nagyon sok mindent belém vertek a kenyérkészítőstől kezdve minden át, és ez egy ilyen nagyon elfeledett része a konyhának, hogy a szakácsok nem tudnak cukrászkodni, és mivel hogy vezető voltam, ezért a Jean Rebuson, azért ismerjük nagyon jól, egy 3 Michelin csillagos ikon volt, és imádtam, tehát hogy rengeteget tanultam ott. Persze mindig azt a lovat ütik, aki jól tud húzni, hát akkor tanuljam meg a cukrászatot, és álljak be cukorgömböt fújni, mondom, hogy Jézusom, és akkor ilyen nagy stresszbe érted, röpülnek a serpenyők, úgyhogy ott belém verték a cukrászatot, tehát azért Franciaországban egy 3 Michelin csillagos séf konyháján vagy vezető, és ott tanulod meg ezeket a dolgokat, akkor cukrásznak hívhatom magam, de szerintem a legtöbb alapdolgot a makarontól a mérfőjön keresztül átolzéig azt ott tanultam meg, és ezt a tudásomat én ezt vezetőként nagyon, nagyon szeretem, hogy ilyen sokoldalú vagyok. Szerintem akkor jó egy vezető, hogyha tényleg példával tudja vezényelni a csapatát, tehát hogy engem a hidegpálya, a szószok, a húsok, a cukrászat, a pékség engem nem rémisz meg, én mindenhova be tudok állni, meg tudom mutatni, és úgymond értek hozzá, persze nem úgy, mint egy professzionális pék, de ez nagyon sok sébe, sőt Michelin csillagos sébe ez hiányzik. Úgyhogy így kerültem a Kosztreszbe, és jött fölkértek, hogy a cukrászatot föl kéne húzni, mert éppensége nem értett hozzá a portugál, és akkor 2 hét után meg, jó, tessék itt a konyha, vigyed. Mondom, hát ez tök jó. És onnantól kezdve elindult egy ilyen első Michelin csillag, 27 év alatt Európában 5-6-szor a világ, vagy az ország séfje, étterme első helyen folyamatosan, úgyhogy hatalmas felfedezés volt itt onnan.
1: Igen, példaértékű az a pálya, amit te bejártál 30-33 éves korodig. Most már kicsivel több vagy, nem árulom el, mennyi, nem tudom, szabad vagy nem szabad.
2: 34.
1: Minden esetre, igen, ezt olvastam valahol, hogy te annyira megszállottja vagy ennek az egész rendszernek, ami a gasztronómiát illeti, hogy amikor elmentél külföldre és megcsináltad a saját kis munkádat, akkor a hétvégét, amikor éppen nem kellett dolgozni, vagy szabad napod volt, akkor is beálltál valahová még stázsolni.
2: Igen, és ezt most se hagyom abba, tehát ezért furcsa, hogy gasztroszakértő, tanács adó, executive chef, kreatív chef, tehát hogy rengeteg dolgot csinálok, mert tanulok. Tehát elmentem tavaly New Yorkba is, és ott a 3 Michelin csillagos étterembe, hogy egy ilyen brainstorming ötletelés volt, hogy akkor az új menüt hogy rakjuk össze, és azért külföldön a szakma, mi nem vagyunk szakmailag féltékenyek egymással, mi nagyon szeretjük megosztani a világ ízének a tapasztalatait, hogy éppen ki mit hoz magával, és úgy kreatívan rakjuk össze az egészet. Úgyhogy igen, én ezt 0-24-ben tudom csinálni, igen, és szeretem is.
1: Amikor elmész valahová, mert éppen nem tudom, valamilyen feladatod van, akkor te már pontosan tudsz mindent, vagy már az elmúlt évtizedek alatt minden belement a fejedbe, hogyha a világ gasztronómiáját veszük, pontosan tudod, hogy akkor nem tudom, Majorkán, Menorkán, Dél-Afrikában milyen ízek vannak, milyen fűszereket használnak, milyen technológiával készítik, vagy utána kell nézni, ott még tanulsz, szóval, hogy megvan már az összes tudás a fejedben, vagy még mindig kell fejleszteni, hiszen a világ olyan nagy, és olyan sokféle alapanyag, meg étel, meg íz, meg emberi vágy, meg ízlelő bimbó van, hogy szerintem kimeríthetetlen.
2: Ez így igaz. Az alapokat természetesen tudom, jobban, mint egy átlagember, de ha mondjuk elmegyek olyan tájra, ahol nem minden nap jár az ember, és nem élek ott, akkor nekem azon fontos az, hogy én kimenjek a helyi piacra, a helyiekkel legyek, helyi étterembe menjek el, hogy ki hova jár enni, és onnan gyűjtsem be az információt, és a helyiekkel beszéljek. Tehát szerintem ennél nagyobb tanulás nincsen.
1: És olyan előfordul még, hogyha elmész valahol, megcsinálod a kis mellódat, kitaláljátok a megfelelő ízeket, utána néztél mindeneket, le is főzitek, 22-szer kipróbáljátok, és aztán utána a Rizsrosz utcai kifőzdékbe megyek, és mindent is megeszek.
2: Ez így igaz. Néha belefutok az ilyen fűszeresebb dolgokba, mert hogy én nem dohányzom, vagy nem eszek csípős dolgokat, mert ott nagyon fontos az ízlelő érzék, meg a sós ételeket is nagyon kerülöm, úgyhogy egy párszor bele szoktam futni az ilyen kicsit fűszeresebb és erősebb dolgokba, és akkor egy napig nem érzek semmit, de ezek kellenek szerintem.
1: Mi volt a legnagyobb melléfogás, és a világ melyik pontján?
2: Jó, Jézusom. Hát a tengeri malac. Csúrim, nem tudtam, hogy ez tengeri malac.
1: Az Dél-Amerika, nem?
2: Igen, azt nem tudtam, hogy az az. És mondom, hú, de fura íze van ennek a csirkének, de nem merték megmondani. Na, és ott nagyon rosszul lettem. Nekem ez így nem pálya, én ezeket nem bírom.
1: Meg vannak állítólag ilyen, nem tudom, hogy legenda vagy nem legenda ilyen gasztrokörökben, hogy itt-ott még mindenféle egyéb állatokat is, amik a fákon ugrálnak néha a felszolgálatot.
2: Ja, igen, egyébként szöcskét, tücsköt, ezeket kóstoltam. Most nemrég a srácaimat megvicceltem, hogy mondom, gyertek, hoztam nektek

0: ilyen nylon zacskóba, nem tudom, hogy higiéniai szinten ez hol van egy 0-tól 10-ig terjedő skálán, de azt mondja, nyugodtan kóstolj meg szépen bepaprikázva, és amikor érzed, hogy a kis ízelt lába beleakad a nyelvednek az akármilyen bordájába, akkor ez mi a fenne?
1: Na hát ennyire frissen, ennyire egészben nem vagyok vállalkozó szellem, tehát ez azért szárítva volt, azért az lábacskái le voltak szedve, meg megpirítva, az már lehet, hogy nekem is túl sok lenne úgy.
0: De azért bevállalós
1: kapaszkodik
0: vagy.
1: Az étel ott a torokban.
0: Igen, említetted, hogy mindent is kipróbálsz, bár a csípős ételek az nem biztos, hogy jó neked, de hogy mindent kipróbálsz, ennek ellenére minden beleférhet?
1: Szerintem igen, egy séfnek kötelessége, hogy mindent megkóstoljon meg, szerintem nem lehet az, hogy hú, én ezt nem szeretem, ezt nem eszem, és nem főzöm. Tehát, hogy ez nálam nem lehet. Tehát mi annyi pacalt főztünk gyerekkoromban, meg annyit kellett mosnom meg sikálom, mert egy életre már gundorodtam a pacaltól, és akkor Ausztriában mit tegyünk föl pacalt? Mondom, tök jó, tehát mondom, here we go again. És akkor ott nem magyarosan csináltam, hanem pezsgősen, nagyon szépen, finoman, és teljesen más volt. Teljesen más voltak az élményeim utána, úgyhogy én nagyon szeretem ezeket megfőzni is, meg megkóstolni, enni is.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Sziasztok!
1: Az imént említetted a pacalt, ami állítólag gyerekkorod egyik meghatározó ízélménye volt, nem biztos, hogy jó értelemben, de hát állítólag a legenda, az urbánus legenda szerint mindent onnan hozom, mert hogy ilyen nagy vendéglátós család voltatok ti.
2: Hát igazából apukám volt egy ilyen nagy főző.
1: Úgy vendéglátós, hogy akkor jöjjön át mindenki, és megetetjük őket a környékről.
2: Ja, úgy igen, persze, tehát ez a tipikus magyar család, ez a vasárnapi családi ebédek, bográcsozás, disznótoros, disznóvágások, tehát hogy mindent is, amit lehet, ezeket ilyen nagy családi összejövetellel egybefogtuk, és azért szerintem, hogyha egy férfi hobbiból főz otthon, akkor nagyon jó ízekkel tud főzni, és teljesen más ízvilágot képvisel. Ugyebár szerintem a beszédírás, olvasás, beszéd járás után szerintem az volt a harmadik dolog, amit megtanultam, hogy hogy kell pucolnom krumplit, tehát hogy

0: annyira befogottak már a legelején. Úgyhogy igen, ezeket a magyar ízeket, meg ezeket a férfias karizmatikus dolgokat, ezeket nagyon-nagyon belém verte, úgyhogy jó volt.
1: Az hogy jött utána majd, nem tudom, a felismerés 14-15 évesen, hogyha már a gyerekkori élményekről beszélünk, kicsit tekergessük vissza az időkerekét, hogy pályaválasztás, és akkor te azt mondtad, hogy akkor én nem leszek történelemtanár, én nem leszek, nem tudom, magasépítő mérnök, hanem hogy akkor én a vendéglátó vonalon indulok el.
0: Hát ez is egy nagyon jó sztori, ilyen eléggé lázadó típusú voltam.
1: Te?
0: Én, hát én nagyon rossz voltam, szerintem égetni való voltam teljes mértékben, és hát fölvettek az egyetemre, ugyebár kereskedelmi szakra, marketingre, és akkor egy ilyen nyáron is sikerült elhajolni, és 3 napra eltudni, anélkül, hogy az apu tudta volna, hogy merre vagyok, és egy hatalmas pofonnal fogadott, hogy akkor hello, szevasz, és akkor innentől kezdve gondoskodjál magadról. Aha. Mondom, hát de ezt hogy? Hát fizetni kell az egyetemet, meg biztos én mellette dolgozni, hát de hogy. És akkor ez augusztus volt, úgyhogy az utolsó pillanatban mondom, ja, hogyha így, akkor így, mondom, akkor kicsit piszkálom az idegrendszerét, mondom, akkor elmegyek szakásnak, de hogy mész el te szakásra, fogadjunk. Bementem a vendéglátósuliba, de szerintem a tanévkezdés előtt egy másfél héttel bekönyörögtem magam. Hát mondom, a DAFK-ből én bementem, apu ezt végignézte DAFK-ből, majd abba hagyom, majd lesz valami. Aztán sikerült ezt addig feszegetnem, amíg elvégeztem a szakácsot, és utána kimentem külföldre. Mondom, előbb-utóbb csak azt mondja, hogy gyere haza, vagy majd valami változás lesz. És nem, tehát mind a kettőn olyan makacsok voltunk, hogy ezt végiggörgettük. Annyira, hogy én már az első helyen ilyen nagyon magas fine dining étterembe kerültem. Tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy a szakács szakmában ennyire sokrétű tud ez lenni. És nem csak a rántott hús, meg a paca, a pörkölt létezik. És valahogy úgy egyik lehetőség dobta a másikat, és így benne ragadtam a szakmába, és én nagyon megszerettem. Nekem nagyon könnyű volt a főzés.
1: Az egyetemmel mi újság?
0: Azt mellette letettem, tehát hogy két diplomám is azért van, 3 nyelven azért beszélek, az érdekes volt, azt meg úgy magam miatt.
1: Milyen 3 nyelv? Angol nyilván, hiszen
0: angol,
1: az
0: német és a francia.
1: Volt, és a francia is megy ráadásul.
0: Hát az túléléshez kellett. Az Franciaországban hiába beszélnek angolul, én hiába beszéltem franciául, az nem francia volt, mondom, arról tényleg van, ezt azért meg kell azért tanulni.
1: Említetted, hogy amikor befejezted a szakácsiskolát, akkor utána egyből külföldre vezetett az utad, és a legnagyobbaktól tanultál, akiknek több Michelin csillaga is van. Mert itt, hogyha elmegy az ember a gurmé fesztiválra, akkor összefut az Ákossal, összefut a nem tudom, akármilyen veled, igen, néha, hogy éppen itthon vagy, de hogy te tényleg ott álltál, nem tudom, a Ramsay mellett, meg akárkit említhetnék a Heston nagyok közül.
0: Heston Blumenthal, Gordon Ramsay, Jean Rabuchon,
1: azt hogy lehet
0: az, hogy... fú, nagy, hatalmas ikonok, és rengeteget tanultam tőlük, és annyira emberségesek, és annyira sok tudás van bennük, és ha látják rajtad, hogy a teszemed is csillog, és tudásra éhezel és szomjazol, egyszerűen befogadnak ebbe a környezetbe, és mindent, mint a szivacs szívtam föl. Egyszerűen csodálatos volt.
1: Azért ez nem egy könnyű szakma, ám Eszter, ezt nyilván te is tudod, tehát hogyha az van, hogy akkor akár szakácsként, akár nem tudom, fekete mosogatóként, vagy séfként ott kell állni 8-10-12 órát a konyhában egy idő után, elkezd az embernek nem tudom fájni a lába, vagy elfárad egy kicsit, vagy akkor nem tudom, azt mondaná, hogy akkor 2 hétig engem hagyjatok, és minden telefont kikapcsol.
0: Hát azért ez egy felfokozott állapotban vagyunk, azért az adrenalin sok mindenre képes, és nem érzi az ember a fáradtságot, és egyik nap jön a másik után. De igen, azért nagyon kemény, tehát nekem volt is gerincdaganatom, engem 2-szer műtöttek is, ilyen életmentő műtét, tehát így csoda, hogy nem bénultam le. Tehát hogy ezek vele járnak, tehát ez körülbelül olyan, mint az élsportolók. Tehát ha valamit jól akarsz csinálni, akkor azt a maximálisan kimaxolod, és elmész a végletekig. Tehát szerintem ezt olyan félig jól, félig közepesen ezen a szinten nem lehet csinálni.
1: Az a másik meg egyébként, ezt magamnak tapasztalom otthonak is, nem tudom, 50 négyzetméteremen, hogyha augusztusban megjön a hőhullám, vagy júliusban 40 fok, vagy 45 fok van kint, aztán még áldig állok egy fél órát a tűzhely mellett, vagy egy órát a tűzhely mellett, akkor már azt sem tudom, hogy bújjak be a hűtőbe. Ti meg azért most, hogy ilyen nagyon más lett az időjárás, mert nyilván 90-es években, 2000-es években még tök más volt, de hogy ott állni folyamatosan abban a gőzben, meg párában, és kint is, ráadásul Dubajban, ott nyilván azért gondolom van megfelelő hűtés, meg légkondi, de hogy azért az se nagyon jó, amikor az ember kintről bentre 40-ből 60 fokba megy.
0: Hát bár csak 60 lenne, de volt olyan, amikor letettük a hőmérőt, és vigyeltük, hogy milyen meleg van, úgyhogy nem a melegen állunk, és volt 75 fok, és abba dolgoztunk 10-12 órát. Hát ez a szakma a szélsőségekről szól. Tehát, hogy nem minden csili-villi, és bemegyünk, és minden tökéletes. Ehhez alkalmazkodni kell. Tehát ezzel együtt kell tudni élni, és ez sok idő kell, hogy elteljem.
1: És akkor mit csinálsz? Leöntöd magad egy bögre hideg vízzel?
0: Hú, hát mint a sportolók, folyamatosan izzadunk, törölgetjük magunkat, iszunk, dobáljuk egymást jéggel közben, káromkodunk, úgyhogy ha jó a csapat, akkor ezen így át lehet lendülni.
1: Na, hagyjuk most már ezt a bizonyos külső részét, hogy akkor mennyire nehéz, vagy mennyire meleg, vagy hideg, hogyha ki kell találni egy új ételt. Persze ott vagy valahol, nem tudom, a Közel-Keleten, New Yorkban, tök mindegy, akkor hogy találod ki az ételt? Már megvan fejben, hogy fog kinézni az a tányér, és akkor körülbelül tudod az alapanyagokat is, vagy ízkombinációk jutnak először eszedbe, hogy mi az, amit föl szeretnél tenni?
0: Ez nagyon változó. Tehát ugyanúgy, mint egy művészeknél szerintem inspiráció kell hozzá, és ez bármiből jöhet, egy illatból, egy ízből, egy formából, egy kiállítás, egy festményből, egy adott mondatból, egy beszélgetésből. Tehát, hogy ezt így nem tudnám neked meghatározni. Tehát, hogy minden ételhez más és más út vezet, és az idő is más. Valami egy hét alatt elkészül, valamint meg több mint 8 hónapot dolgozok. Aha. Tehát, hogy ez annyira hangulatfüggő is, szituációfüggő is. Én azért szeretek kísérletezni, én nem szeretek kopizni, én próbálom a saját egyéniségemből kiindulni. Oké, hogy láttam valamit, valahonnan tanulok én is dolgokat, de én nem szeretem, hogyha valaki ránéz az ételemre, és azt mondja, hogy ez déjà vu, vagy ezt már láttam valahol.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartom.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jöjjöttél, hello.
2: Sziasztok.
1: Séf, a hivatalos megszólítás, hogyha munkaügyi környezetben vagyunk?
2: Igen, de már lassan a magámba is, mert már annyiszor hívnának Eszternek, hogy megutálnám a nevemet.
1: De egyébként esztereznek nyilván.
2: Igen, de azért nagy részben szakmai körökben mozgok, úgyhogy hozzá vagyok szokva a séf
1: megszólításhoz. Nincs is magánéleted, ennyi?
2: Van, de elnyésző.
1: Ugye 2026, a világ fejlődik, halad, lassítani nem szabad.
2: Nem. Na.
1: Nem mondom, hogy kb. Egyidősek vagyunk, mert kicsivel fiatalabb vagy nálam, úgyhogy hát neked nyilván a tini meg a 20-as éveidet Lady Gaga meghatározta?
2: Hú, nagyon, nagyon, én nagyon szeretem őt. Annyira egy jó művész, annyira egy friss, üde dolgot hozott be, és teljesen más, úgyhogy igen.
1: Tudod, miért kérdezem?
2: Igen, én vagyok a gasztró Gaga, igen. Ezzel szoktak heccelni meg, ráadásul ő is ragasztotta rám ezt a nevet, és ezt sokan nem tudják, mert nagyon sok mindenki ilyen celeb nevekkel dobálózik. Én nekem nagyon sok világjárta vendégeim vannak, nagyon sok helyen dolgoztam is, meg különböző ilyen VIP eseményeken, az Orient Expressen főként, amikor a velencei karnevál van, akkor Párizsból Velencébe azért több mint 100 híresség jön velünk. És ott volt egy ilyen különleges vacsora, és annyira ilyen nagyon jó hangulat volt, zongoráztunk, ittunk, ettünk, felszolgáltam a vacsorát, és hogy mindenhova tettem bele ilyen kreativitás, meg ahogy beszéltem a dolgokról, így mindenki így állt és tapsolt, és akkor megszólalt ugye a tömegbe, hogy te ugyanaz vagy, mint én, csak gasztróba. És akkor így elkezdtem, hogy akkor én gasztró Gaga vagy, úgyhogy így elneveztek.
1: Ezek szerint akkor maradt. Neked kis barátnőd a Lady Gaga?
2: Nem kisbarátnőm, de főztem már rá, igen.
1: Kikre még egyébként? Mert hogyha az ember nem olvassa el a könyvet, akkor nyilván nem derül ki belőle, vagy hogyha nem ismer téged. De hogy annyi helyen dolgoztál már olyan éttermekben, hogy nyilván egy csomó mindenki, aki egyébként az akármilyen GQ magazinnak a nem tudom melyik oldalán ott van, igen. Ő megfordult a kezeid között, vagy evett a főztődből. Kik még?
2: Igen, és ezeket nagyon szeretem. Woody Allen, hú, rengetegen, tehát hogy én nem is tudnám azt mondani, hogy ki nem. Talán a Szikla nem, tehát mint színész, de nagyon sok énekes színész, Ronaldótól kezdve mindenki, tehát hogy is, és teljesen más, mert nem az van, hogy ez a sztárral találkozok, hanem ő ugyanúgy a vendégem, és akkor kimegyek, ugyanúgy prezentálom az ételt, és mint a kisgyerekek néznek rám, és elolvadnak az ételtől, meg a sztorihoz hozzá, mert ezért mi mesélünk történeteket az alapanyagról, az, hogy ezt hogy kreáltuk, miért ehhez a víz alatti étteremhez gondoltuk ezt az ízkombinációt, és egyszerűen úgy hallgatják, mint hogyha a mesét mesélnék, úgyhogy én nagyon szeretek köztük mozogni.
1: Hát ebben a kontextusban úgy tűnik, hogy te vagy a sztár, ő pedig az, aki megeszi a vajas kenyeret.
2: És egyébként igen, és annyira jó. És amikor így föláll, és átölel, és kezet csókol, vagy nem tudom, a Woody Allennéknél volt az, hogy 15 fős társaság, ugyebár prominens vendégekből állt, fölálltak és álló tapsal fogadták, tehát az igazi Hollywood, mintha valami Oscar-díjat nyertem volna. Mondom, de jó, mondom, milyen lehet egy Oscart kapni.
1: Ez volt az első könyved, ugye, ami megjelent, Gasztró Gaga, amiben igen. A saját életed kisebb-nagyobb kurfliait írtad, lehet talán fogalmazhatok így, meg a gasztronómiába vezető utat, meg hogyan kurott, mit és hogyan lehet a saját szemszögedből. Aztán most pár hónappal ezelőtt, ez még a múlt év terméke, ugye, megjelent. Igen. Nagyon sokat beszéltünk róla az elmúlt szűk egy órában, a világ ízeinek anatómiája.
2: Igen, már nagyon régóta gondolkodtam azon, hogy kiadok egy saját könyvet, mert nagyon sokan kérdezték, hogy miért nem adok ki, miért nem adott ki. Én úgy voltam vele, hogy ennek meg kell érnie. Tehát meg kell ismernem saját magamat, mi az én stílusom, mi az, amire mondjuk több év múlva is büszkén nézek rá. És így jött ez a szakácskönyv, hogy az elmúlt 16 évemben azért nagyon sok ikonikus étel van, amivel díjakat nyertem, ami bejárt egy olyan sikertörténetet, vagy különböző emberekhez, helyszínekhez kapcsolódik, amit sajnáltam volna, hogy már nem főzöm, de hogy valahogy fennmaradjon az utókornak, és akkor innen jött az, hogy miért jöttem ki egy sorsrajzi könyvvel, de viszont az életemet, meg azt, hogy én hogy kerültem oda, vagy milyen áron, azt senki nem tudja. Tehát, hogy a csillogás mögött azért nem minden happy, meg nagyon sok ilyen pletyka, mondva csinált történetek mentek rólam, mondom, na akkor tessék, itt van feketén fehéren, mondom, akkor leírom, és akkor ezután lehet rólam beszélni, hogy akkor mi vagyok, hogy vagyok, és akkor azt szerettem volna, hogy a szakáskönyv az egy teljesen egy szakmai legyen, amiről csak szakma és a hozzá kapcsolódó dolgokról szóljanak.
1: Hogyha már a szakáskönyvről beszélünk, a pletykákat hagyjuk, mert állítólag volt ilyen, hogy terjesztették rólad, hogy te mosogatni mentél Dubajba.
2: Igen, igen, igen. Nagyon jó befutottam annak ellenére.
1: Hát most. A Az is egy
2: hát az első csillagját szereztem meg Dubajnak, magyar nőként, egy arab országban szerintem egész jól csináltam.
1: Vissza ez a bizonyos szakáskönyvhez. Nem egy olyan szakáskönyvet kell elképzelni, hogy akkor nem tudom, most elfonyás muffint fogunk sütni, és akkor 15 dek a liszt, 3 tojás, stb. Ez más jellegű ez a könyv.
2: Igen, ez egy szakács tankönyv. Tehát erről A-tól Z-ig elmondom, hogy miért fontos a sózás, miért fontos a különböző technikák, a marinád reakció, tehát akár egy húslevesnél is. Azért, hogy miért fontos az, hogy lepirítunk dolgokat, mitől lesz annak szép íze, színe, mit ad hozzá. Tehát, hogy ez egy ilyen sokkal összefogottabb dolog, és azon kívül egy-egy étel nagyon komplex, a végeredmény mégis egy elegáns, letisztult dolog, és egy-egy receptbe is akár megtalálhatsz egy répatortát, akár egy almáspitét. Tehát, hogy ki tudsz belőle szedni ilyen dolgokat, és csinálhatsz belőle egy almáspitét, mert benne van mind desszertként, vagy egy somlói galuska, vagy egy vadas. Tehát, hogy ilyen alapételek, amikkel mindenki tud azonosulni, megmutatni azt a hosszú folyamatot, hogy ebből hogy lesz valamiből egy ilyen nagyon magas szintű étel, ami világ szinten elismerést hoz.
1: Ez kicsit olyan, mint a főzés művészete vagy tudománya, csak kifordítva.
2: Igen.
1: Megszületett ez a bizonyos világ ízeinek anatómiája, és ezzel kapcsolatban oly betűnik, hogy feladatod is lesz a következő egy-két hónapban.
2: Igen, Debrecenben csinálnak ugyan egy gourmet fesztivált, és a...
1: Annak olyan jó hangulata van, én úgy szeretem.
2: Igen, és a nagy erdőbe csinálják ráadásul, ahogy már a gourmet festnek mindig van egy témája, az övéké az, hogy a világ ízei. Úgyhogy én lettem ott az ilyen nagy szóvivő, meg az arcának az egésznek. Lesz kétszintes konyha, látványkonyha, úgyhogy mind a három nap ott leszünk. Lesznek ilyen könyvestandok, tehát ez ilyen gasztró és kultúra egybe, tehát, hogy mindegyikünk ott lesz, aki számít, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha ott találkoznánk, mert azért mégis a várostól kint, azért mégis egy városban, egy erdő közepébe, úgyhogy szerintem nagyon jó ez június 12-től 14-ig lesz, úgyhogy 3 nap van.
1: A Békástónál, a szabadtéri színpad Igen. mellett, az egyetem tövében Palágyi Eszter, a világ ízeinek anatómiája című könyv szerzője, csak magyarázni fogja, hogy akkor a takó úgy készül, és azért közép-amerikai, vagy felveszi a szakácskabátot, és akkor hevíti az olajat.
2: Felveszem a szakácskabátot, főzni is fogok, lehet velem találkozni, a könyvekről is lehet beszélni, lehet dedikálni, úgyhogy ez teljesen egy ilyen minapunk lesz.
1: Magyarországon születtél, magyar gyökerekkel, ízgyökerekkel, gasztrogyökerekkel rendelkezel, számtalan helyen dolgoztál, tanultál, sikereket értél el, főztél mindenféle emberekre. Hogyha tovább visszük ezt, akkor van olyan íz a világ bármelyik tájáról, amelyik közelebb áll hozzád, vagy ragaszkodsz ahhoz, hogy akkor te magyar csaj vagy magyar ízekkel?
2: Ez egy érdekes kérdés. Én nagyon szeretem az Ázsia konyhát, és egyre jobban a japán konyhát is. Főleg egy rántott húshoz is annyira hozzá lehet adni az ő ízükből egy pár csepp ilyen kis szószt hozzá, amire azt mondom, hogy tökéletes, tehát hogy ennél jobbat nem is. Úgyhogy én nagyon szeretem ezzel így az utolsó kis falatokat így megízesíteni ilyenekkel.
1: Az ilyen nagyon letisztult konyha, ami ilyen nagyon noma jellegű, az mennyire áll közel a szívedhez? Nyilván meg kell tudni csinálni, és te ezt csináltad, ebben dolgozol, de hogy az ízélményben tök mást ad, mint amikor az ember egy kicsit nem tudom, és ne sértő, hogy meg hevesebb vérmérséklettel rendelkezik, mint te.
2: A noma az egy más kategória. Nekem, mint szakásnak annyival jó az a hely, hogy ott nagyon sok technika, fermentáció és nagyon hosszú folyamatoknak a lecsengését lehet megkóstolni. Tehát nekem szakmailag az sokat ad hozzá, és aki valaki magára azt mondja, hogy egy gasztroszakértő, akkor ezt muszáj kipróbálni, és muszáj ebbe a világba is jól érezni magad, és elmenni, és kíváncsinak lenni ezekre, és kipróbálni.
1: Mi életünkben először találkozunk, szerintem nyugodtan elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, de hogy így, hogy beszélgetünk az elmúlt egy órában, én tökre nem azt mondtam volna rólad, hogy akkor ilyen távol-keleti ízekért rajongsz, hanem hogy abból a stílusból, ami lejön rólad, meg abból a kisugárzásból, hogy neked mindenképpen valami dél-olasz, nem tudom, konyha áll közel a szívedhez.
2: Igen, a legjobb. Temperamentumos vagyok, szeretem az ízeket, magyar gyökere. Francia tudással, és mégis egy ilyen japán kultúrával fejezem be. Szerintem ettől szép az élet, hogy ez az életnek a sava borsát, és mindent használunk is.
1: New Yorkot említetted, és akkor ez már az utolsó kérdések egyike a végére. Dubajban dolgozol, megszerezted ott az első Michelin csillagot nekik. Neked most még mindig 2 van, vagy azóta van, már csak nem tudok róla?
2: 2 van.
1: 2. Mikor jön a következő?
2: Én nem szeretnék 3 Michelin csillagos lenni.
1: 4 szeretnék
2: lenni. De én egy se szerettem volna, 2 se szerettem volna lenni. Az már egy nagyon-nagyon más világ, és én látom, hogy azért mennyi mindent kell beáldozni, meg mi hogy van. Ahhoz tényleg egy nagy ikonnak kell lenni. Nekem szerintem ahhoz a magabiztosságom az nincs meg, mint ember, hogy én elhiggyem magamra, hogy de mekkora nagy sztár vagyok, vagy hogy ezt lehet így is, úgy is. Én az Anne-Sophie Pikékkel nagyon sokat dolgoztam együtt, ő is egy 3 Michelin csillagos francia hölgy. Ővel el tudnám képzelni, hogy kéz a kézbe 3 csillagos éttermet viszünk, de én egyedül szólóban nem szeretném.
1: Ezért kell úgy csinálni, hogy a következőnél egyből 2 kapj.
2: Igen.
1: Na és akkor az utolsó kérdés a végére, nem sokára Debreciner Gourmet Fesztivál, vagy Debreceni Gourmet Fesztivál, bármelyik helyes. Mondtad, hogy voltál New Yorkban, megszületett a könyv, ez még egy tavalyi történet, egyébként Dubajban dolgozol. Mi a jövő, Eszter? Marad minden ugyanígy, vagy vannak ilyen világra szóló, világ megváltó terveid, hogy akkor te elmész, nem tudom, az északi sarkra főzni az igló mellé?
2: Ő vicces, de egyébként ez is eszembe jutott, mennyire jó lenne ilyen szélsőséges helyen főzni.
1: Fókazsír, állítólag nagyon egészséges.
2: Igen, tehát azért az tök jó lenne. Nagyon vannak mindig terveim, aztán az élet mindig vagy egyszer húzza át, vagy kétszer. Tehát a Covid is nagyon jó tervező volt, így kerültem Dubajba, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy aminek jönnie kell, jöjjön, és az élet írja a sztorit, de mindenféleképpen gasztróval szeretnék foglalkozni, én nagyon szeretnék tanítani, tehát szerintem ez idén meg is fog valósulni, hogy én egyetemen fogok tanítani gasztró-turizmus szakon, és azon belül is a gasztronómiával foglalkozni. Én szeretném azt a tudást átadni, amit a hosszú évek alatt különböző emberektől, kultúrából én összeszedtem, mert itthon szerintem azért szükség van arra, meg szeretném hazahozni a tudást mindenféleképpen. Ez én egyik nagy célom, amit szeretnék megvalósítani.
1: Fölteszem másképp a kérdést, mert nem azt a választ hallottam, amit szerettem volna hallani. Benne dolgozol majdnem 2 évtizede ebben, sőt, tehát hogyha azt veszük, hogy krumplit pucoltál, nem tudom, 4 éves korodban, akkor sokkal több ideje benne vagy a konyha világában. Van még olyan vágy, megvan a Michelin csillag, Dubajban dolgozol, világszerte ismert a neved. Van még olyan vágy, ami előtted van, és azt még mindenképpen szeretnéd elérni valamikor?
2: Én azt szeretném, hát végül is egyébként van ilyen. Lady Gagával szeretnék én együtt főzni, úgyhogy ő énekel mellettem, én meg az ő ritmusára tálalni. Amit elmondok, hogy ide ez egy ilyen nagyon kis titok, hogy ezen azért dolgozunk, aztán, hogy ebből mikor lesz valami, azt nem tudom, de az egy nagyon jó geg lenne. Azt mondom, hogy ilyen soha nem volt, és soha nem is lesz, és elsőnek odaértem, és ez be fog jönni szerintem, úgyhogy ez úgy a kis szívem csücske még.
1: Eszter, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további.
2: Köszönöm. Szép estét.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Palágyi Eszter séf gasztroszakértővel beszélgettem, a következő órában pedig a Nemzeti Lovas Színház alapítóigazgatójával, Pintér Tiborral fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap is napos időre számíthatunk. A Tisza párt 3 alelnököt jelöl az országgyűlésbe. Kicsi az esélye a hantavírus terjedésének.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr elkerülő szakasza után kigyulladt egy jármű. A 130-as kilométernél csak egy sáv járható, torlódnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette. Allerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A közlekedés fejlesztése szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben, Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat, amíg elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Nincs szükség utazási korlátozásokra a hantavírus miatt, mivel a kórokozó széleskörű terjedésének kicsi az esélye, közölte az Egészségügyi Világszervezet. A nyilatkozatot azután adták ki, hogy egy atlanti óceánon közlekedő óceánjárón 3 meghaltak, többen pedig megbetegedtek a rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A jelenleg a Zöldfoki Köztársaságban veszteglő hajó a tervek szerint a Kanári-szigetek felé indul tovább, ahol az utasok újabb orvosi vizsgálatok után elhagyhatják a fedélzetet.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a többnyire napos idő eső nélkül. Holnap este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet holnap viharos lökések kísérik. Éjszaka általában 6 és 13, majd napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között az unikornis legendája, a három testőr és a díjugratás is. A Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatójával, Pintér Tiborral beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Tour Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet, jó, ez így kicsit tág, szűkítek, a színház világában fogunk kalandozni. Nem feltétlenül emberek jelennek meg, vagy nem csak emberek jelennek meg a színpadon, vagy a porondon, hogy melyik a helyes, mindjárt kiderül, abban a színházban, amely már évek óta működik, és az alapító és az igazgató Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színházról van szó, már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntök minden kedves hallgatót, és nagyon boldog vagyok, hogy életemben először is, remélem nem utoljára lehetek az A38-as hajón, amit ugye állandóan csak nézek, és szinte idealizált kép, hogy úristen, az A38-as hajón milyen jó koncertek és milyen jó riportok vannak. Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Az imént ezt említettem, és akkor kezdjük ezzel a felütéssel, hogy a színpadon vagy a porondon, hogyha Nemzeti Lovas Színházról beszélünk, akkor ott nincs olyan színpad, mint egy, nem tudom, Operett Színházban, Madách Színházban, Karinthy Színházban. Hogy hívjátok?
2: Úgy hívjuk, hogy küzdőtér. Tehát a Nemzeti Lovas Színház küzdőterén folynak az események, és hát ugye maga a Lovas Színház fogalma is valahol, azt kell, hogy mondjam, hogy egy rettentő rendhagyó helyzet, mert vizsgálódom a világban egyébként a mai napig, és járjuk ezt a csodás bolygót, és nézem azokat a produkciókat, amik hasonlítanak ránk, és az a jó vagy rossz hírem van számomra, hogy nem nagyon van még egy ilyen félőrült, mint én, aki azt csinálja, hogy énekesként összetoboroz egy csapatot, megtanítja őket sportolói szinten lovagolni, musical színészeket egyébként, és ebből csinálnak egy színházat. Mert arról szólnak a világ lovas produkciói, hogy általában kitűnő lovasok csodás lovas bemutatót csinálnak, de nem szólalnak meg a lovon élőbe.
1: Hogyha már ezt említed, akkor amikor a Testőr című, vagy több mint Testőr című filmet forgatták a Kevin Costnerrel, meg a Whitney Houstonnal, akkor állítólag ott a szervezőknek volt, vagy a stábnak volt ilyen felvetés, hogy akkor keressünk egy színésznőt, és tanítsuk meg énekelni, vagy keressünk egy énekesnőt, és tanítsuk meg színészkedni.
2: Igen, nagyon jó a kérdés, nekünk is fölteszik sokszor, főleg a Nemzeti Lovas Színész Képző Akadémiára jelentkezők, mert hogy van egy edukatív intézményünk, ami tanítja ezt most már, tehát lovagolni, táncolni, énekelni, vívni, tanítunk fiatalokat, akiknek át akarjuk adni majd a stafétabotot, és ott mindig fölteszik a szülők a kérdés, hogy művész úr, nem baj, nem tud a gyerekem énekelni, de lovagolni nagyon szeret. Vagy fordítva, ami nagyon ritka, hogy nagyon jól énekel, de lovagolni egyáltalán nem tud. Ez a kevesebb. És fiúból meg szinte nincs, de a válaszom az, hogy mind a kettő jó nekünk, de valamelyikből azért örülünk, ha tehetséges. Lovagolni könnyebb megtanítani valakit alapszinten, mint énekelni. Ez tény és való. Tehát mi kitűnő énekeseket és színészeket keresünk, akik már ültek lovon, vagy akik szeretik a lovat, és mi ki tudjuk képezni körülbelül egy év alatt arra a szintre, hogy már mutatósan bevágtázzon a manésba, a küzdőtérre, és úgy tűnjön, mint a nagyon jól tudna lovagolni, nyilván az még nem lovas tudás.
1: Igen, és ez pont kérdés lett volna, és az iménti mondataidra majd a később visszatérek, mert volt egy ilyen fél szó összetételed, ami azért elég sokat jelenthet a jövőre nézve, na de most még nem ez a lényeg, hanem az, hogy azért nyilván itt nem kell ilyen mindenféle profi szinten lovagolni. Tehát nem baj, hogyha valaki tud díjugratni, vagy nem tudom, úgy kezelni a lovat, mint a betyárok annak idején 250 évvel ezelőtt, de hogyha valaki csak be tud benni sétával a lónak a hátán, vagy nem tudom, tud egy kicsit gyorsabban lovagolni, galoppozni kétszer körbe a küzdőtéren, akkor az nektek elég? Tehát, hogy nem kell ilyen akármilyen profi mozdulatokat végrehajtani a lóhátán a színészeknek.
2: Az a cél, hogy ezt elérjük. Én arra tettem fel az egész életemet, hogy kiképzek egy ilyen csapatot. Szinte katonai hadviselést folytatva. Ez a picikre is vonatkozik. Olyan vagyok egy kicsit, mint a Kassai Lajos a maga sportjában. Mi ketten képviseljük azt a típusú, értsd jól és értsék jól a kedves rádióhallgatók, azt a típusú mini hadsereg katonai hadviselését, ami már egész picikorban elsajátítható fegyelmet, alázatot, szorgalmat jelent afelé az elhivatottság felé, amit éppen csinál, a Lajosnál a lovasi jászat, nálunk pedig a lovas színészet. Mit értek ez alatt? Hogy azért Én nem arra tettem fel az eskümet, hogy itt bohóckodva belépegessenek színészek és énekelgessenek. Én arra tettem esküt, hogy kentaurokként összeolvadva a lovunkkal, akár repülve a lovak, és ezt értsétek jól, mert az még fizikai képtelenség, bár ha szárnyat tudnék növeszteni valamelyik lovunknak, és pegazusként röpülne fönn, én annak örülnék a legjobban. De ezen kívül mindent megcsinálunk a lovon. És még a leggyengébb lovas színészem is képes arra, hogy ugratás közben énekeljen, vagy tüzes karika átugratások közben monológot mondjon, vagy trükklovaglás közben, ami jigit, ugye, amikor fölleugrálnak a lóról különböző formációkban, akár énekeljen. Ha ezt valaki nálunk egy-két-három év után nem tudja, az nem lehet nálam lovaszínész. Tehát itt van egy erős követelmény. Csak azért, hogy valaki bepuffogjon, bepöffeszkedjen a lován, szoktuk mondani kicsit kegyetlenül, és elénekeljen egy dalt egyébként nagyon jól, erre nem szerződtetek senkit. Az egy másik kérdés, hogy vannak alkatok, vannak tehetségek, és van egy-egy olyan nagy kaliberű énekesnőnk, vagy színésznőnk, mint a Papa Dimitriou Atina, aki ugye a koránál kifolyólag nem fogok tőle olyat kérni, bár néha meghazudtolja ezt, mert egy csomószor kaszkadőröket meghazudtoló bátorsággal veti magát alá az Atina az ötleteimnek, például, hogy meghúzzuk vágtázó lóval és föl is gyújtjuk, aha, és tehát az Atina ebben nagyon jó, de hogy egy-egy kivételt eltekintve nekem az a mániám, hogy mindenki sportolói szinten lovagoljon, minden szakákba elmélyedjünk, és az európai musical színházak mércéjén énekeljen.
1: És az pont kérdés lett volna, hogyha már az Atinát említed, meg a sportot említed. Hogyha említed, akkor, vagy ide kanyarodtunk, akkor legyen ennek helye és ideje itt és most. Hogyha valaki a musicalek világában, az operettek világában, a színház világában otthon van, akkor nyilván gondolhatja az ember, hogy egyel egyszerűbb dolga van, mert akkor valamilyen szinten megtanul, nem tudom, egy hónap alatt, két hónap alatt lovagolni, és akkor majd tud valamit alkotni nálatok a Nemzeti Lovas Színházban a színpadon. Fordítsuk meg, sportolók, hogyha valaki díjugratásban jó volt, és az elmúlt, nem tudom, 5-10 évben a különböző világversenyeken ott volt, ő megmer benneteket keresni, hogy figyeljetek, én itt vagyok, lehet, hogy kétszer mondtam verset, első lettem, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, nagyon jól lovagolok, esetleg beférhetek hozzátok, mint sportoló?
2: Van egy ilyenünk.
1: Na.
2: Buruc Borbála, jelenleg a nemzetközi ranglistán 32. helyezetet.
1: Aha.
2: A magyar díjugrató válogatott kerettagja, a nagyon komoly ugrató. A Bora pont tegnap délután 3 órakor kezdődő Unicorn is legendája című musicalünkbe. Két összetolt autó orrát ugratja meg, ez kb. Egy 1,40 magas, és egy 1,40 széles akadálynak felel meg, úgy, hogy előtte egy tűzcsík is akadályozza ezt. Ez egy jelenet, amikor meg kell menekülni, és csak itt tud kimenekülni a gonosz karmai közül, hogy átugrik két autót. Tehát van ilyenünk. Én gyűjtöm azokat a sportolókat, lovas sportolókat, akiket vonz ez az egész. Hát a Németországban a Winnetou Show-ba, ami nem tudom most hol, pontosan helyileg hol van, ott azt hiszem a Ludger Bérbaumot, hogy a Jan Topsot, a világ első 10 helyzetjében lévő világhírű német díjugrató sportolót kérték föl, hogy segítsen a égő szekeret átugratni. Miért ne foghatnánk mi is össze magyarok? Miért ne lehetne egy díjugrató, egy profi díjugrató, a Nemzeti Lovaszínház rajongója? És én, mint Pintér Tibor, pedig nagy díjugrató rajongó vagyok, és járok díjugrató versenyekre, már nem versenyezni, bár annikod én versenyeztem, hanem nézni, tanulni. Szóval a Bora például, értsétek jól, nagy rajongónk, mi is nagy rajongója vagyunk Buruc Borának, és volt már erre példa, de itt még gyorsan egy mondat. Az elején nem üdvözölte a lovas szakma, a lovas színházat. Ennek több oka volt, mi se voltunk még elég felkészültek, sok hibát követtem el, én magam is lovas technikailag, bár én nagyon ügyes lovas voltam már akkor, de ez olyan, mint bármi más, hogy végtelenségig lehet tanulni. Ma már azt gondolom, hogy egy nagy mérföldkövön túl vagyunk azzal, hogy elismer minket a lovas szakma, ahol Dallos Gyula, a mentorunk, aki többszörös nemzetközi díjlovas bajnok, és az ő lánya, díjlovas szövetségi kapitány az unokáival, vagy a lánya gyerekeivel együtt jönnek nézni minket. És díjugratók is most már bejönnek az épületünkbe.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Ez

0: Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor, színész, énekes, sportoló ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még
2: egyszer. Én örülök, hogy itt lehetek.
1: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és volt egy ilyen elszólásod, hogy hát nem nagyon vannak ilyen jellegű színházak a világ különböző pontjain. Egy német showt, egy Vénatut említettél, de hogy tényleg nincs ilyen, ez ilyen unikum számban megy, nem tudom, a beduinok teve hátról nem csinálnak valamit a sivatag szélén?
2: Biztos csinálnak, amiről én tudok, az elég a széles sávban mérhető, mert hogy minden ilyet megnéztem. Voltam Spanyolországban, voltam Németországban, voltam Franciaországban, amikor idejöttek, voltam ugye a bécsi spanyol iskola, az itt ráadásul közel van, minden évben elviszem a csapatomat egy tanulmányútra, és megnézzük, de voltam Tájföldön, voltam Mexikóban, mindenhol megnézek egy lovassót. Kitűnő, hagyományőrző lovas produkciókat láttam, de sehol nem láttam olyat, hogy ennyi énekes lóra pattan, és ennyi énekes minőségi énekléssel, ilyen lovas tudással, mint mi, ezt ötvözze. Na most az elején ez egy nagyon nagy ellenállást váltott ki a színházi szakmában. Mondvá, hogy mit képzel a Pintér tenya? Hát hogy kerül a ló a színházba? Micsoda gics ez? Én mindig tudtam, hogy ennek van relevanciáját, ugye ennek van egy történelmi oka, 150 évvel ezelőtt még lovon közlekedtünk, dolgoztunk és harcoltunk. Akinek nem volt lova, az nem tudott volna eljutni ide az A38-as hajóba, a Kincsen parkból, ahonnan én jöttem, vagy csak 8 óra alatt. Tehát hát ugye az Árpád, meg a vezet, meg amilyen témákat mi földolgozunk, az István és a Koppány, nyilván, hogy Mészáros Lőnc mondaná, nyilván nem gyalog mentek, ugye, A pontból B pontba, hanem lovon, ugye, ott még lovon, de hogy tényleg jól értsek a rádióhallgatók, szóval akkor mindenki lovon ült, és lóval csinálta az életét, akinek nem volt lova, az egy szerencsétlen és egy lúzer ember vagy család volt. Így aztán van relevanciája lónak. De ilyet, ezt a dolgot, amit mi Budapesten egyébként a Kincsen Parkban most már közel 10 éve művelünk egy csodás új épületbe, majd erről még beszélünk, de hogy ilyet nem nagyon láttam. Nincsenek ilyen elvetemültek. Mert vagy valaki operaénekes, és gyönyörűen énekel, vagy egy musical énekes, és akkor óvja a hangját, a lábait, tehát olyan szerződések vannak külföldön, hogy nem is ülhet lóra a musical sztár. Én meg összehoztam ezt a kettőt.
1: És ahogy említed egyébként, meg alapvetően nyilván a ló az egy veszélyes üzem, és ott azért előfordulhatnak mindenféle balesetek. Főleg, hogyha föltesszük ezt ilyen művészi szintre, akkor ott is azért ez sokkal veszélyesebb, mint amikor az ember nem tudom, bemegy az akármilyen 20-30-as színpadra, és akkor ott elénekel valamit. Itt azért sokkal jobban oda kell figyelni. Én azt hittem, hogy te most nem tudom, gipszben fogsz majd jönni, meg járókerettel, vagy nem tudom, valami bottal, mert pár nappal ezelőtt jött a hír, hogy akkor hát tenya összetört a bokáját.
2: Igen. Ugye, aki nem ül lóra, az nem esik le, mondjuk mi, lovas emberek. És bár tényleg nem veszélytelen sport, mert azért mégiscsak egy 500 kilós lény fölött próbálsz koordinálni te, mint egy 80 vagy maximum 100 kilós ember, itt mindig a ló győz. Tehát, hogyha egy ló felborul, akkor nem tudsz mit csinálni. Ha egy ló rád akar rugni, akkor az rád rug. Tehát az... De nem ez a kiinduló pont. A kiinduló pont az, hogy a ló több ezer éve a társunk. Már a római kori feljegyzések, Xenofon, híres római hadvezér, írja le a lóidomítás tökéletes passzusait, úgy, mint ma, ugyanúgy kell lovagolni 1000 évvel ezelőtt is, meg 5000 évvel ezelőtt is. Ez nagyot nem változott, mert a ló az ugyanolyan maradt. A kocsik, meg a járművek változtak, de a ló nem. Tehát az alapvetés az, hogy a ló társ. De a kutya meg a ló között egy nagy különbség van, hogy a kutya az egy domestikált, korán háziasított állat, amelyik sosem menekülő állat volt a ló etológia szerint. Vagy az etológia tudománya szerint. A ló viszont menekülő állat. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis a ló mindig préda állat, menekülő állat volt. Így aztán egy lovat oda édesgetni magunkhoz, oda idomítani, mint a kutyát, hogy mellettünk sétáljon futószár nélkül, hogy egy jelemre ágaskodjon, hogy leüljön vagy lefeküdjön mellé. hogy megértse az én nyelvemet, az egy sokkal összetettebb és egy nagyon emberpróbáló szitu. Ettől aztán azt gondolom, hogy nem csak, hogy a lovas színészetben hasznos ez, és a produkciók tekintetében, hanem egy remek tanítás akár beteg embereknél, akár autista gyerekeknél, és mi ezt alkalmazzuk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója, Pintér Tibor színész. Mindjárt folytatjuk!

0: is lépek.
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pintér Tibor színész, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, Tanya, hello.
4: Én is örülök, hogy itt lehetek.
3: Nagyon sok mindenről beszélgettünk, hogy nagy általánosságban a Lovas Színházzal, a Nemzeti Lovas Színházzal kapcsolatban az elmúlt szűk fél órában, és volt egy ilyen elszólásod valamikor egy jó 10 perccel ezelőtt, hogy a római kor, meg a lovak, stb. Stb. Ja, én minap futottam bele a Gladiátor című filmbe, Russell Crowe, egyik zseniális alkotása, és akkor hát itt ül velem szemben a magyar Russell Crowe.
4: Igen, köszönöm a megtisztelő titulust. Hát ugye szoktam magamról viccesen és önironikusan mondani, hogy én egy 21. századi gladiátor vagyok. Persze a bulvár az már ez csak úgy, hogy Pintér maga szerint gladiátor, tehát ez lenne a lebutított Temus címszó. De nagyon fontosnak tartom elmondani, mit értek ez alatt. Önmagában ezzel a műfajjal egyébként széllel szemben hajózok. De hát ugye aki széllel szemben hajózik, ha egyszer kiköt, akkor nagy a mulatság. Hát mi néha kikötünk. És ez a 21. századi gladiátorság, ez ugyan a színpadon is megmutatkozik, mert általában ilyen szerepeket is játszom, és osztottam, vagy osztok még ki magamnak. De van egy fiatal csapat, akinek átadom most ezt a stafétát, és fantasztikusan működnek együtt velem. De amitől még nagyobb gladiátorság ez a küzdelem, az talán az, hogy teljesen magán erőből, mi egy magán független színház vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem államilag támogatott, az is voltunk mindig, tehát ez a politikától teljesen független egyébként. Mi a színház katarzisában hiszünk, szoktam mondani, és nálunk jobb vagy bal oldal, az maximum a nézőtéren létezik. De hogy komolyra fordítsam egy kicsit a szót, vagy reálisabb legyek, mi nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ezt a műfajt, mivel én hoztam létre, ezért ez a csapat, ez feltétlenül hisz bennem. Uh-huh. Tényleg, mint egy gladiátorban, aki középen állunk, és mint a Gladiátor című filmben, amikor azt mondja Russell Crowe, fogjunk össze. Bíztok bennem, úgy meg tudjuk őket verni. És pont most jövök egy meetingről, ahol a legjobb embereimmel válságstábot csináltunk bizonyos dolgok miatt, és nem megyek bele. De mi ezt túl fogjuk élni. Mert van egy nagyon jó csapatom. A gladiátorságot így értem elsősorban.
3: És nem csak így lehet érteni a gladiátorságot, hogyha a Nemzeti Lovas Színházra gondolunk, hanem hogy egy másik színészt, híres világszerte ismert színészt, Antonio Banderast is behozhattam volna, és akkor most menjünk rá szépen az előadásokra. Mert hogy van ugye, ami a gladiátorról szól, meg van olyan is, ami hát Zorro legendáját teszi föl oda a küzdőtérre.
4: Rengeteg és nagyon színes a palettánk. Nyilván olyan darabokat vettem elő már ideje korán, amikor elkezdtük ezt, ugye több mint 10 éve, hogy lovasba meg lehessen rendezni, de ma már iratom ezeket a musicaleket, vagy mi magunk írjuk, tehát ugye ma már az AI is nagyon sokat segít nekünk, ma már azért musical írás nem olyan nehéz, mint annó volt, de az a lényeg, hogy olyan darabokat veszünk elő, ami mindegyik releváns a lóval. Tényleg ilyen a Zorro, ilyen a Honfoglalás című műzikelünk, ilyen a Mátyás királyról szóló műzikelünk, ilyen a

0: legutóbbi 5-6 musical, mint a Szilaj, ugye ezek már Disney musical adaptációk, nyilván nem a Disney zenével, ilyen az Aladdin, ahol akár releváns módon az Aladdint a Jafarék arab lovakon üldözik.
1: Repülőszőnyek helyett,
0: így van, mert a duettet ott lovon éneklik, ott is fölemelkednek, fölhúzzuk őket egy érdekes technikával, aztán a végén, de lovon kezdik a duettet. Aztán ott van a Szépség és a Szörnyeteg, ahol még a filmben is van ló. Ott van a most legutóbbi két fantasztikus műzikánk, az Unicorn is legendája, amit már én írtam, az egész darabot és a szinapszisát. Ott van az Egyvérből valók vagyunk, amit szintén én és az IA és a kollégák írtuk együtt. Ez egy közös nagy műhely munka. És mire megszületik a musical, addig a csapat már vértizzad, és nagyon, nagyon szeretek együtt dolgozni ezekkel a fiatalokkal.
2: Említetted a Szilajt, meg említetted a honfoglalást, stb. Az összeset, mindet értem erre. Külön rákérdeztem volna, ez most az egyik legutóbbi munkátok, az Unicorn is legendája. Ez miről lesz? Hogy? Mert hogy az összes többit nagyjában egészében ismerem, vagy vannak képeim róla, az Unicorn is legendájáról nincs.
0: Igen, úgy születik nálunk egy musical, hogy sajnos vagy nem sajnos, hogy mi egy, még egyszer mondom, magánszínház. A magánszín az egy egybevételből tartja fel magát. Csak is, kizárólag. Meg hát néha szponzorok, de ezt hagyjuk Magyarországon egyelőre. A színházi meccenatúrát. És mi kénytelen vagyunk olyan műzikeleket csinálni, ami üt. Ami lóról szól. És jár az agyam mindig, hogy mi hát a Szilajt már meg csak Kincsemet megcsináltuk. Ugye? Akkor mi legyen? Unicorn is, az gyerekeket, látom, hogy a plusz unikornisok világát éljük, és még Tájföldön is láttam unikornisokat a benzinkúton, hogy ez jó lesz. Sőt, emoji is van belőle. Na, de hát erre kell írni, az kevés a cím. És írtam egy nagyon jó szinapszist, az egy mondatban megpróbálom elmondani, hogy 300 évvel később játszódik, ahol már a Földről minden kihalt, az emberek elköltöztek a Marsra, meg egyéb bolygókra. De a Földön maradtak még élőlények, úgy hívjuk, hogy unikornisok, akikre egy szűk törzs vigyáz, ezek az őrzők, mert a szarvuk gyógyelixírt tartalmaz, és persze a gonosz lejön föntről, el akarja venni a gyógyelixírt, mert meg akarja magát gyógyítani, mert egy torzó lett. Ebből konfliktusok vannak, én vagyok egyébként az őrzők vezetője, a Jenny a párom játsza a lányomat, ezúttal érdekes, de most már lassan ugye kezdek beleöregedni ezekbe a kicsit idősebb, hát apa vagy macsó apa szerepekbe, de nem baj, mert én ezeket szívesen csinálom. Mohácsi Márk, a alóvas színész. Tehát aki eljön hozzánk, az lát egy gyönyörű 30 éves srácot úgy lovagolni, mint az Isten, úgy énekelni, mint az Isten, és hófehér lovon bejön egy fekete srác, tényleg baromi jól néz ki, és élőben énekel, miközben fölle ugrál a lóról, szóval ő az egyik tanítványom a sok közül, aki egyébként most már a vezető színészünk. Szóval, hogy és akkor a Unicorn is legendájában vannak ezek a jelenetek, hogy ugye modern autókkal üldöznek minket, mert megtalálnak a Földön még 20. század, 21. századi maradványból maradt autókat, és azzal üldözik a lovakat. Őrült izgalmas. Nagyon nagy látvány. Volt itt egy amerikai producer, és azt mondta, hogy ez Amerikában bármikor megállná a helyét egy pici kis tupírral vagy turbóval.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Nemzeti Lovas Színház alapítói igazgatója Pintér Tibor, színész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pintér Tibor színész, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek itt az A38-on még egyszer.
2: Én is nagyon köszöntök minden rádióhallgatót, és nagyon boldog vagyok, hogy végre itt lehetek.
1: Ott fejeztük be az imént, hogy az Unicorn is legendája, ez az egyik legutóbbi darabotok. Jó magad írtad, és arra gondoltam, hogy hát ez ilyen Unicorn is nyilván ilyen gyerkőcöknek vagy fiatalabbaknak való, és hogyha már arról beszélünk, hogy akkor milyen lóval kapcsolatos gyerekelőadások születhetnének, nem tudom, gondolkodtál-e már rajta, hogy a My Little Pony az egyébként nektek pont megállná a helyét.
2: Nem látják a rádió hallgatók az arcomat, de egyáltalán nem mosolygok. Halál komoly a fejem, ugyanis én ezen gondolkoztam.
1: Tényleg?
2: Igen, mert ennek volt egy marha nagy ázsiója és nagy tábora. Gondosan ügyelünk arra, egyébként lehet, hogy még megcsináljuk. Arra kell, hogy felhívom a kedves rádióhallgatók és majdani nézőink figyelmét, remélhetőleg, hogy jöttök, majd jönnek majd az előadásainkra, amik egyébként Budapesten a Kincsen Parkban vannak, és nem Komáromban, ez fontosnak tartom, mert mindig kevernek minket, Komáromot is én alapítottam, csak ott még ilyen bosszúszerű vállalkozásból, hogy Pintér nélkül is lehet színezni, még játszanak pár előadást, de nem releváns. Mit csináljuk itt Nemzeti Lovasszínházat Budapesten, a Kincsen Parkban, egy új épületben, büfével, amit a fiam csinál, mosdószekcióval ellátva, hál' Istennek minden hétvégén játszunk, zárójel bezárva. Mi volt az eredeti kérdés?
1: My Little Pony. Az én kicsi póném.
2: Hogy a My Little Pony-t különben nem lenne butaság megcsinálni, de mi minden darabot úgy csinálunk meg, hogy felnőtteknek is szóljon. A gyerek az élvezze a maga szintjén, a felnőtt pedig elgondolkozzon rajta. Minden darabunk végén mi magunk is annyira meghatódunk tényleg, mert olyan, mint egy film. Uh-huh. Csak itt nem állunk meg. Tehát ez olyan, mint hogy egy film, mint, tudod milyen, mint a Jumanji. Beszippant. Aha. Engem is, mint színész, nagyon sokszor észreveszem, hogy a lovon már nem Pintértenya harcol, hanem az a hős, akit megformálok. Szóval ez a nézőt is, gondold, de ott ül egy néző, és nem moziba látja ezt az egészet, hanem még meg is csapja a ló szele, hogy ez folyamatosan, hogy a mozibot leállnak, ott ötször fölvesznek valamit, tehát hogy azért beszélek csak róla ennyire lendületesen, mert beletrafáltál a lelkében ennek a dolognak, hogy működünk mi, hogy csinálunk mi produkciót, és ha My Little Pony-t megcsinálom, akkor biztos, hogy lenne egy komoly költői üzenete.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére tenyem, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik az az, nem egyszer, nem kétszer említetted, hogy Kincsen Park, és akkor küzdőtér, meg nézőtér, stb. Hogyha arról beszélünk, hogy hoztad létre, vagy jött létre ez az egész műfaj Magyarországon, akkor szerintem a sztereotípiából kiindulva még mindig benne van az emberek fejében, hogy akkor ez egy sátorban történik.
2: Igen, igen. Ami egyébként nem lenne baj, mert a The Greatest Showman című filmben, amit a Hugh Jackman, igen, alakítja a főszerepet, ott pont arról szól, hogy leégett az épületük New York valamelyik utcáján, egy kőépület, és a végén a sátorba kényszerültek, és ők fedezték fel a színházi sátrat, de valóban a sátor méltatlan volt, és azt csináltuk, hogy mindenféle hitelből, meg önerőből fölépítettünk ugyanott a Kincsen Parkban egy szendvics panellel ellátott, ez egy 17 centis, tehát nagyon jó a hőszigetelése, büfével, amit tényleg a kisfiam üzemeltet, a Máté, egy családi vállalkozás lett. És nagyon, erre vagyok a legbüszkébb. Én már azt gondolom, hogy egy nagyon picit, bár utálom ezt mondani, hogy hátra dőlhetünk, mert soha nem dőlhetünk, de hogy megteremtettünk valamit, és ez egy akkora dolog, és valóban én álmodtam meg ezt a műfajt. Voltak persze ennek, meg a mai napig is látom, érzékelem, hogy próbálkoznak ám sokan, meg lovasszín az olyan könnyű, aztán amikor a legelső pillanatban akadályba ütköznek, mondok egy példát, mi rengeteget turnézunk. Uh-huh. Mi egész nyáron megyünk, és hadd mondjam el, hogy mindjárt indul a turnénk, ugye június végén, itt Mórahalom, Bikal, 55-60 előadást játszunk egy nyáron. Ezeket az előadásokat megrendelik tőlünk. De Abu Dhabiba is készülünk szeptemberben, ahova 4 lovat úgy néz ki, hogy repülővel szállítunk majd ki. Ez egy nagyon nehéz dolog, ebben most nem menjünk bele, de ha Abu Dhabiba megszűnnek a háborús veszélyek, akkor pont most tárgyalunk velük, hogy mégiscsak lesz, mert úgy volt, hogy lemondják, aztán mégiscsak. De a lényeg, hogy én csak oda tudok kiukadni, és ott talán az lenne a legfontosabb mondandóm ezzel kapcsolatban, Roland és kedves hallgatók, hogy egy olyan műfajt teremtettem meg, amiben nagyon sokan kételkedtek, és ma működik. És úgy működik, mint egy nagy szördő-szolej szórakoztató cirkusz és a színház művészet közötti valami nagyon érdekes híd. De a cirkuszot azért nem mondom szívesen, mert ott mindig pejoratív értelmet is kap, pedig fantasztikus a cirkuszművészet, én nagy pártfogója vagyok, de mi nem cirkuszt csinálunk, mi musical színházat csinálunk a javából, lovakkal.
1: Utolsó előtti kérdés a végére. Említettem egy jó 3/4 órával ezelőtt, hogy volt egy olyan szóösszetétel a mondataidban, amire a későbbiekben majd visszatérek. Most van itt az a pont. Azt említetted, hogy akkor átadni a jövő generációnak, mert akadémia meg ilyesmi. Nem azon gondolkozol, hogy akkor te kiszállsz ebből. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most úgy nem tudom igazgatót képzel ki, vagy látsz valakiben ilyeneket, és akkor, mint hogy az imént említetted, hátradőlök, és akkor nem tudom, mint tiszteletbeli igazgatóim majd itt hátulról figyelem, hogy mi történik.
2: Igen. Már a legelejétől fogva lehet, hogy nagyképű hangzik, de én egy kicsit ilyen tanítónak születtem. Ezt apukámtól örököltem. Ezt soha nem kérte tőlem senki. Tehát oda keveredtem Sziget-Szent Miklósra, hogy csinálj egy musical stúdiót, és már egy hónap múlva bemutattunk egy március 15-i produkciót, amitől el voltak ájulva a Sziget-Szent Miklósi önkormányzatba, és mindjárt mondták, hogy akkor ezt támogatni kell, ezt a pintér gyereket. Voltam 22 éves, 23. Akkor végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemet Színetár Miklós osztályában. És na most megakadtam, honnan csatoltam ide, Roland? Elfáradt az agyam egy
1: kicsit. Nem akarsz hátradőlni és kiszállni és tiszteletbeli igazgató.
2: Igen, hogy én már az elejétől kezdve bennem van az, hogy tanító típus vagyok, tehát át akarom adni ezt a tudást. Ez óhatatlan. És így én tanulok a legtöbbet. És ezt a stafétabotot. Ezt nem azért adom át, mert ez egy üzleti terv. Ezt nem azért adom át, mert majd ebből jó sok pénzt akarok keresni, hogy közben én Tájföldön nyaragatok. Ez egy ösztön. Ösztön, ezt tovább kell adnom, ezt tovább tudom adni. És persze meg lesz majd ez a gyümölcs, amit mondtam, hogy egyszer tényleg lehet, hogy már nem kell bemennem egy előadásra. Volt már erre példa. Kiadtam nekik, és megrendezték nélkülem. Majdnem, hogy jobban, mint én. Tehát ez az edukálás, ez a staféta továbbadás, ez az egész egy gyönyörű dolog, és azért jelzem, hogy minden történelmi hősnek az volt az üzenete, lásd Achilleus a Trójába, hogy anyám, én azért megyek el harcolni Trója ellen, hogy a nevemet örökké emlegessék. Én azért csinálom ezt az egészet, hogy valami olyat tegyek le magyar színház történelem palettájára, hogy emlegetve legyen, ha nem is az én nevem, de az, hogy lovas színház, ezt mi hoztuk létre, magyarok, hogy ez egy hungarikum érték tud lenni, hogy ezt a világban bárhol büszkén vállalhatjuk, hogy és az a tervem, lehet, hogy megkérdezted volna, de bocsáss meg, Roland, hadd menjek elibe, hogy a jövő képem az, hogy bizony-bizony ezt muszáj, hogy egy olyan államilag vagy mecenatúra által támogatott nagy projekté nője ki magát, ahol a világ minden tájról ide lehet hívni az embereket, és örvendeztetni tudjuk őket a magyar történelmi hősök sztoriain és műzikelein keresztül.
1: Utolsó kérdés a végére, Tenya, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Indul nem sokára a turné, mentek mindenfelé, említetted, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor talán még Abu Dhabiba is kiröptettek 4 lovat, de hát ez egy későbbi történet. Beszéltünk arról, hogy akkor az Unicorn is legendája, meg milyen egyéb előadások. Most egyébként a háttérben vannak új ötletek, és az az utolsó kérdés a végére. Születik új darab, van új szinopszis, új ötlet?
2: Nagyon köszönöm a kérdést. Képzeld, hogy meginterjúztuk a közönségünket, csináltunk egy közvéleménykutatást, 5 darabot dobtunk föl. Most azt nem mondom, hogy mik, de hogy mik lettek a nyerők, a győztesek. A három testőr, Alexandre Dumas regénye alapján írunk majd egy műzikert. Így van. Mi sincs kézenfekvő bennél, ugye? És a másik pedig a Mulán. Aha. Ez egy távol-keleti eredeti kínai népmese, ahol ráadásul a Mulán és csapata a hunokkal, Attilával küzd meg. Nyilván úgy fogom megírni, hogy ebből mi magyarok ne jöjjünk ki rosszul, aha, de nem akarom átírni a népmesét, itt még kell majd egy csavar, azt mondta Kassai Lajos, hogy ő szívesen elvállalja ennek ugye a Kassai Lajos, csak hogy tudják a rádióhallgatók, aki nem tudja, világbajnok lovasi, ez a Matt Damonnak, ő volt a Nagy Fal című moziba például a személyi íjász kiképzője, Tehát egy fantasztikus elme, és bevállalt, hogy ő lesz a Mulánnak a szakértője, de hogy nagyon jó a sztori, kicsit van is hozzá közünk, hogy ez a kettő lesz jövőre valószínűsíthető, tehát a Mulán, ami egyébként a Disney által feldolgozott sztori is, és a három testőr.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
3: Szűk szobában lelt a reggel, bánatosan nehéz fejjel, üres élet terveim a fal tövében. Ólom ajtón is kilincsen,

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúr Fitness, amiben mai programajánló hiány vagyunk még, vagy voltunk eddig. Most már itt ül a stúdióban Fekete Laci, aki már is mondja, hogy mit hozott nekünk hétfőre. Mi a mai menü? Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát a média klikken is visszanézhető az igazi Bud Spenceres klasszikus, Roli, a Piedone Hongkongban. Gondolom ismered.
0: Az egyik kedvenc film.
1: Na tessék, egy gyors talpaló, a Piedone sorozat első része 1973-as Piedone a zsaru volt.
0: Így Nápolyban.
1: Így van, és a második a hongkongi epizód. Na most ugye a Nápoly városában dolgozó Rizzo felügyelőt kábítószer kereskedéssel vádolják, annak érdekében, hogy tisztára mossa nevét, meg kell találnia azt az embert, aki maffia köreiből épült be a rendőrség hálózatába, és hát a nyomokat távol keletre vezetnek. Eddig a rövid történet, viszont hát te, mint fanatikus, biztos, hogy tudod, hogy mi lesz ennek a vége, de azért a nézők is nézzék meg.
0: Én azt is tudom, hogyha így végig futtatom magamban a film képkockáit, hogy amikor megérkezik egyébként a távol keletre, akkor ott lesz egy olasz srác, kicsi bajusszal, aki egyébként először ki akarja zsebelni, és aztán utána pedig segítője lesz, mindenféle fuvarokat meg egyéb eszközöket intéz majd neki, aranykezűnek hívják.
1: Aranykezű, óriási, úgyhogy a média klikken is visszanézhető, tehát a klasszikus, a Bud Spenceres Piedone Hongkongban, ugye ez tehát a második rész.
0: Köszönjük, Laci.
1: Köszönöm.

0: Magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Palágyi Eszter séf, gasztroszakértővel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatójával, Pintér Tiborral beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

szokásos. Szép jó estét kívánom, hölgyeim és uraim! Ez itt a Magyarok a Petőfin. Minden hétfőn, ne felejtsétek el, este 11-kor Gerdával vagyok itt. Gerda nekem segít, mert ő nem segítene, akkor tudod, mi lenne? Hát akkor nem tudom, mi lenne. Mindegy, de az nem lenne. Na, ez volt az Aranyláz a Fox River-től. Fox River, ez milyen jó nép. Én még őket nem konferáltam fel, de most majd sikerült. Nem adom a láb, galoppa.

Az alcím az volt, hogy 23-59. Na, ki volt az? Na, majdnem eltaláltatok. Az AVS volt, igen. Következik a Belvilág. Ez egy igazi jó kis zenekar. Válasz.

Minden zenekart hallgattunk, a dalcím az volt, hogy sodrás. Bizony, egy jó sodrás. Ez különben félreérthető, mert a víz is sodor. De ha mondjuk nagyon el vagyok fáradva, akkor sodrok magamnak egy sodrok valamit magamnak, hát akármit, tehát a kezemmel sodrok. Na mindegy, felejtsétek el, ezt nem mondtam be, mert Gerda úgyis kivágja a műsorból. Na, The Dragon's Eye következik Liptai Zoltántól.

Az elmúlt dallal kicsit vitatkoznék, hiszen Kalapács és az akusztika azt énekelte, hogy az út a pokolba tart. Szerintem nem tart a pokolba. Mi tartunk a pokolba? Igen, az út meg ott van, azt mondja, hova vezet? Pokolba. És arrafele mi van? Arrafele Mennyország is, az jó? Nem tudom, gyanús. Elemet jó sok csaj van. És ott lehet valamit? Nem. Akkor megyek a pokolba. Az jó, legalább van pia, kaja, nők, meg minden, ami kell. Liszt Ferenc, ha újra élne, csorró, nagyon ráfázna, úgy kiesne a dalból, hogy csak úgy nézne. Pepe Papa következik.

Dorotit hallgattuk itt a Petőfi Rádióban, a Magyarokon. Na, I'm Dorothy, ugye tudjátok ki az I'm Dorothy? Nem tudjátok? Akkor mindegy, akkor nézzetek utána. Az interneten ma már minden megvan, sőt, hogyha beütöd a ChatGPT-t, akkor az elmondja neked pontosan. Még azt is elmondja, hogy ki volt a babája, meg ilyenek. Tudom, mert én valamelyik nap felhívtam, képzeljétek el, elkezdtem vele beszélgetni, és volt, amire azt mondta, hogy ezt nem mondhatja el, mert ez magánügy. Hát mondom, akkor te milyen nagy okos vagy, AI, vagy MI, így is lehetne mondani. De mindegy, újra kezdeni, következik Máté István.

8 óra munka, 8 óra pihenés, meg 1 óra Tomi hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

Az egyik kedvencem volt a Fatal Error, újra festem, gyönyörű nóta, Fangli Húr és Mész, nem hülyéskedek, hát ez a dal címe, jön a Macskanadrág.

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

0: ja itt lesz, ugye lesz még nyár.
1: Egy igazán optimista, kicsengésű dallal búcsúztunk tőletek, lesz még nyár, ez volt a Nomád zenekar. Figyeljetek, lesz még magyarok is a jövő héten este 11-kor. Itt várunk benneteket a Petőfin, jó? A Gerdával, hát persze, még nélküle. Nélküle nincs műsor, szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gitár játsza majd a főszerepet, hiszen már itt ül velem szemben a stúdióban a szemtelenül fiatal, talán fogalmazhatok így, és hát eléggé ismert gitárművész, gitárvirtuóz, Dimák Patrik, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia!
2: Szia, köszöntelek!
1: Szemtelenül fiatal, remélem nem haragudtál meg rám ezért.
2: Én ezt kimondottan szeretem hallani.
1: Mikor 2002 magasságában.
2: 2002-ben, igen.
1: Szentesen.
2: Még
1: mielőtt rámegyünk arra, hogy akkor hogy lettél egy ilyen nagyszabású zenekarnak a tagja vagy a szólistája, mint a Palládió Orkesztra, ez majd egy későbbi topik lesz, azelőtt egy kicsit vessünk már el az idők kezdetének a történetében. Hogy jött neked a gitár az életedbe, Patrik?
2: Hát igazából ez egy érdekes történet, mert igazából 8 éves koromban fogtam először hangszert a kezembe, és igazából nem egy zenés családból származom, tehát innentől kezdve igazából különböző rádiókon, lemezeken keresztül fertőzött meg maga a zenélés, korai Michael Jackson lemezeken, meg tehát nem mindig jó zene szólt otthon, és valahogy ez így rám ragadt, és 8 éves koromra jött meg úgy az eszem arra, hogy én szeretnék gitározni, és akkor szüleimet addig nyaggattam, hogy na, már pedig ilyen gitározni szeretnék, és semmi mást.
1: Mindig jó zenét hallgattunk otthon, ezt említetted. Mit jelent a jó zene nektek? Egy Michael Jackson-t említettél például. Igen, az jó zene, viszont 2002-ben születtél, azt mondtad, hogy hát 8 éves korodban, akkor már 2010-et írunk. Nem biztos, hogy 2010-ben neked Michael Jackson-t kellett volna hallgatni, hanem nem tudom, Bruno Marsot, vagy akármit.
2: Hát, én mindig is hallgattam mindent, tehát hogy én valahogy mindig így fordítva kezdtem neki a dolgoknak, tehát például, amikor elkezdtem gitározni, akkor Gypsy King zenét játszottam évekig. Latin zenével kezdtem. És már önmagában ez egy ilyen fordított szituáció volt, hogy nem a standard, akár Guns N' Roses, vagy rockosabb dolgokkal kezdtem el foglalkozni, hanem ugye a latin zenével. És nyilván jó volt a kérdés, hogy mi számít jó zenének. Szerintem igazából az, ami megérinti az embereket valamilyen formában, és nem szabnék neki semmifaj korlátokat, sem az, hogy most ki szerint éppen mi jó, hanem az, ami elindít az emberekbe a érzelmeket, bármi jó, rossz, tök mindegy, hogy miért, az már önmagában egy jó dolog, szerintem.
1: A objektre, a tárgyra menjünk rá egy kicsit, aztán majd folytatjuk a zenével. 8 éves korodban azt mondtad, hogy te kitaláltad, hogy gitározni szeretnél. Pont volt otthon egy gitár, vagy kiltél a szomszédtól, vagy hogy?
2: Hát ezt hál' Istennek pont december környékén kezdtem el kitalálni,
1: és a Jézuska
2: hát nyilván
1: hozza.
2: A Jézuska hozott nekem egy tök jó kis gitárt, és akkor utána egy hónapon belül már elkezdtem gitározni, és akkor annyira gyorsan jöttek a dolgok. Nekem az első gitártanárom Sörös Antal volt, aki nekem most már nagyon jó barátom, és ő az akkori Megasztár 5-nek a versenyzője volt, a Fivérek zenekarnak volt a frontembere, és nála kezdtem el akkor tanulni. Illetve ott fertőzöttem meg ezzel a latin zenei őrülettel is, és ez már kiderült ott az elején, hogy nekem erre van úgymond kvalitásom, mert egy 2-3 hónapon belül viszonylag tök sokat haladtam a gitározásban, és akkor már eljártam fellépni, viszonylag mondom, tehát ilyen 2-3 hónap után. Úgyhogy nálam ez egy ilyen nagyon gyorsan jött dolog volt.
1: 8 éves korodban megfertőződtél a gitárral, kaptál egy gitárt, és elkezdtél tanulni. Már benne vagyunk nyilván az internet világában. Hogy? Mert hogy én is, nem tudom, próbálkoztam 8-12 éves koromban gitárt venni az ölembe, és hát az ujjaimat nem tudtam megfelelő módon behajlítani, meg nyilván mindig rossz húrra tettem rá, amikor a többiek a tábor tűznél, a börtön ablakában nem süt be a nap, és közben szalonna sütés, meg osztálykirándulás. Úgyhogy azt mondtam, hogy jó, talán még a nem tudom, Metallicának Nothing Else Matters első kettő akármiét el tudja játszani az ember, azt mindenki meg tudja csinálni, aztán utána abba is hagyja. Neked ez hogy kezdődött? Tehát, hogy internetről szedted rá, vagy voltak már különböző tabulatúrák, amik ott voltak a kezedben papíron, vagy hogy?
2: Hát igazából én mondhatjuk így, hogy magánórák keretében kezdtem el gitározni.
1: Ja, nem az volt, hogy akkor magadnak bingizted otthon.
2: Nem, mert 8 évesen azért ez kicsit nehezebb lett.
1: Ugye a legjobb, magadnak bingizted, az vagy jó, vagy nem jó.
2: Hát nálam így egyből elkezdődött ez az oktatásos történet, és akkor így mivel rendszerben kezdtem el tanulni, ezért utána sokkal egyszerűbb volt akár később magamnak megtanulni dolgokat. Tehát, hogy nálam ilyen nagyon nagy keresgélés az elején nem volt, vagy egy ilyen, nem tudom, ilyen nagyon nagy vagy szétszóródás, hogy akkor most hogy legyen, mint legyen, elakadtam valamivel, stb. Hanem tudatosan fel volt ez építve szüleim részéről is, meg az összes tanárom részéről is, hogy minél jobban tudjunk ebbe haladni.
1: Az első gitár, amit kaptál, az gondolom egy dobozgitár volt.
2: Az egy dobozgitár volt, egy Hát egy nagyon-nagyon-nagyon olcsó hangszer volt, de mai napig megvan. Azt nem engedtem senkinek, hogy eladjuk, meg stb. Úgyhogy azóta is a szüleimnél van otthon a gitár.
1: Számtalan gitár létezik, hogyha magát a fajtákat veszük. Dobozgitár, spanyolgitár, ukulele, elektromos gitár, basszusgitár. Mindegyiken kipróbáltad már magad, vagy köszönöm szépen, elektromos torzítósból én már nem kérek, nekem pont elég az ukulele, a banjo, meg a spanyolgitár.
2: Hát az ukulelét meg a banjót azt nem próbáltam. De
1: miért? Kívül... A legjobbak!
2: Van még időm, hát ugye szemtelenül fiatal vagyok, ki tudja, mi lesz a végén, de hogy egyébként rengeteg gitár próbáltam már is, illetve rengeteg gitáron játszom ugye a napjainkban is, illetve basszusgitározni is szoktam, de azt inkább csak így ilyen otthoni stúdiós demozgatásoknál szoktam ezt így megejteni, de nagyon szeretem egyébként, meg nagyon jó átlátni már csak olyan szempontból is a basszusgitárt is, hogy funkcióban a zeneileg hol helyezkedik el, hogy tudja a gitár, basszusgitár kiegészíteni egymást a legjobban, és ezáltal, hogy belemerültem egy kicsit, így én is jobban átlátom ezt, hogy ez hogy tud jobban együtt működni.
1: A banjoval mi a viszonya Dimák Patriknak, a gitárművésznek? Azért, mert a banjo az egy nagyon megosztó hangszer. Vagy nagyon szeretik az emberek, vagy azt mondják, hogy semmi értelme annak a hangszernek. Én oda tartozom, aki azt mondja, hogy banjon hallgatni valahol, nem tudom, Dallas magasságában, Amerikában egy akármilyen countryt, szerintem a legjobb a világon.
2: Én azt mondom, hogy nincsen rossz hangszer, csak rossz környezetben szólaltatják meg. Aha. Tehát, hogy pont, ahogy mondod, ez a Dallasos, texasi feeling, ott működik. Tehát, hogy a legjobb környezetében ez működik. Nekem még sose volt banjo a kezembe, de a Palladi Orchestra Arena koncerten viszont meg fog szólalni a banjo Dián Robert művész úr kezéből.
1: Mindez egyébként május 2-án lesz.
2: Mindez május 2-án a Budapest Arénában.
1: Hát, egyébként előtte, hogyha oda meri adni, és nem hangolod el a kis banjoját, akkor ki is próbálhatod, vagy utána?
2: Megpróbálkozom vele.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Dimák Patrik, gitárművész. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Dimák Patrik, gitárművészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Patrik.
2: Köszöntök én is újra mindenkit.
1: Beszéltünk arról, hogy került életedben először gitár a kezedbe, beszéltünk arról, hogy hát banjóval még nem próbálkoztál, és ukulelével sem, de az elektromos gitár az befigyel, meg néha természetesen a basszusgitár is. Az elektromos is, jól mondom, tehát, hogy pengető nyugodtan előfordul a kezedben, és akkor húzogatod ott azt a kis kart, hogy akkor egy kicsit még itt torzítódjon a hang, ami kijön belőle. Na, folytassuk azzal, hogy azt említetted, hogy amikor elkezdted, akkor a spanyol zene az nagyon megérintett, és akkor Gypsy Kings, mert az a gitározási stílus azért kicsit más, mint hogyha az ember a jazzben gitározik.
2: Hát lényegében teljesen különböző technikákat igényel, akárcsak az egyiket ugye nagy részben kézzel játsszák, ugye a spanyol zenéket, a jazz meg azt is lehet kézzel játszani, de nem mindig ez a legelterjedtebb formája. Én viszonylag színes utat jártam be, mert latin zenéből jövök, ezt utána lecseréltem a jazz zenére, és utána mindenféle, tehát popzenére, rockzenét is játszottam, funky, stb. Tehát ilyen nagyon széles skálán mozgok, mert nem akartam magam soha bekorlátolni abba, hogy én egy ilyen műfajú zenész vagyok, és akkor ennyi. Mert én valahol mindig is szerettem minden zenét. Érdekelt annyira, hogy belemélyüljek az összes műfajba valamilyen szinten.
1: Megfogtad a gitárt, elkezdtél játszani mindenféle stílusokat, még mielőtt eljutunk a jazzig. Hogyha valaki elkezd gitározni, akkor szeretne egy popbandában valahol ott állni elől a színpadon, és vagy csak gitározni, vagy gitározni és énekelni, hogy a csajoknak a szívét meghódítsa. Neked nem ez volt az utat, tehát hogy kifejezetten nem is vágytál arra, hogy akkor te egy ilyen popbandában gitáros énekes legyél?
2: Arra mindig vágytam, hogy valamilyen szinten előtérben legyek, de mint gitáros, tehát nem mint énekes, vagy bármi ilyesmi, hanem mindenképp a gitárral szerettem volna szólista szerepet betölteni. Ilyen gondolatom volt, nyilván nem ennyire pontos megfogalmazásban még 8 éves koromban, de most már tudom, hogy akkor is ezt szerettem volna, amit egyébként most csinálok napjainkban.
1: Említetted, hogy a pop is befigyelt az életedbe, de te azért a pop zenében nem folytál bele olyan módon, hogy akkor különböző ilyen népszerű popbandáknak a gitárosa lettél volna, hogy akkor gyerünk az akármilyen koncerthelyszínekre, amit a fiatalok szeretnek, és akkor ott játszunk olyan slágerlistás dalokat, amik akármilyen, nem tudom, könnyű zenei slágerlistán ott lehet.
2: Sose zárkoztam egyébként ezektől, hál' Istennek dolgoztam popelőadókkal, akár a Tóth Andival, a Varga Viktorral, vagy különböző ilyen session zenészők, ahol ugye lehet, hogy csak egy koncertet, vagy kettőt játszunk így ezekkel a felállásokkal. Sose zárkoztam el ezektől, valahogy ezek így mindig, mondjuk így, hogy elkerültek engem, de ezzel számítva sose zárkóztam el ezektől.
1: Hogyha nagy gitárosokat veszünk az elmúlt évtizedekből, és rengetegen vannak, van, aki őt tartja a legjobbnak, van, aki őt tartja a legjobbnak, név nélkül, most mondok kettőt hirtelen, nem név nélkül, az Lenny Kravitz, Mark Knopfler, stb. Neked ki az, aki, vagy akinek a gitárjáték azt mondod, hogy akkor hát a világon a legjobb? Engem hát... Mark Knopfler lenyűgöz, most vírusként terjed a közösségi médiában, hogy a Sultans of Swinget, nem tudom, lassításból hogy hozza vissza, nem tudom, láttad, vagy nem láttad. A srác a legjobb gitáros a földön szerint, srác, Mark Knopfler, hát ő is túl van már 60-on.
2: Hogyne. Hát nekem a George Benson az a legnagyobb ikon, aki mindenféle szempontból, akár gitárosként, énekesként, zeneszerzőként, hangszerelőként, bárhogy ő tudnám őt sorolni. Nekem ő az a nagy ikon, aki tényleg így világviszonylatban mindig is ott volt előttem.
1: Magyarok közül Tibusz Tátrai?
2: Nekem magyarok közül a Balogh Roland a kedvencem. Ez egy érdekes dolog egyébként, mert nekem ő volt a, mondjuk így, a jazzgitár tanárom, és ez addig fajult ez a kapcsolatunk, hogy most már ugye a Paladi Orkesztrában mi egy színpadon állunk, meg egy iskolában tanítunk, tehát hogy nekünk ez a tanári viszony pont átfordult egy ilyen baráti és kolléga viszonyban, aminek én nagyon hálás vagyok, mert nagyon nagy inspiráció volt ő számomra, mind emberileg, mind zeneileg, és őt tudnám ilyen szinten felsorolni.
1: Jussunk el a jazzig. Beszéltünk popról, beszéltünk spanyol zenéről, stb. A jazz hogy kopogtatott az életedben? A fiatalok nem biztos, hogy nem tudom, 15-16-18 éves korukban egyből a jazz felé fordulnak, nagyon megosztó műfaj. A smooth jazz mondjuk kevésbé.
2: Én azt mondom, hogy a smooth jazz is valahol egy kicsit megosztó történet. Nyilván Magyarországon még nem tört át annyira, mint amennyire ezt mi szeretnénk, de ezen munkálkodunk. Nekem először a smooth jazz jött az életembe. Nyilván ez egy jó átmenet, én azt gondolom, tehát hogy nyilván populáris is, de mégse jazz, de közben meg nem is pop, tehát hogy ilyen minden is van benne. Nekem az volt az első, ami ilyen 12-13 éves koromban bekapogtatott az életembe, az nagyon megfertőzött. És utána, hogy szerettem volna tovább tanulni, ugye a zeneművészeti középiskolákon van a klasszikus tanszak, meg a jazz tanszak. És akkor utána nyilván ez egyértelmű volt, hogy nekem a jazz tanszak az, ami járható út tud lenni, és akkor fertőződtem meg a tradicionális jazz zenével is, amit ugyanúgy szeretek most már, mint bármi mást, de nálam egy kicsit az kicsit később jött be az életembe.
1: Hogy kopogtatott a jazz? Már úgy, hogy valaki, nem tudom, egy tanár, akihez éppen jártál, megmutatta, hogy akár így is lehetne, vagy hallottál valahol valamilyen jazzdalt, és akkor még nem is tudtad, hogy mi fánterem a jazz, és akkor utána majd mondtad a tanárnak, hogy akkor hallottam ezt, és nem lehetne, hogy akkor így is megpróbálok játszani?
2: Hát, igazából egy-két felvételt hallgattam, és azok egyébként úgy tetszettek, de akkor még úgy nem annyira vonzott ez a dolog. Nyilván mindig szerettem volna professzionális szintig eljutni a gitározáson belül, és akkor kerültem fel Budapestre Balogh Rolandhoz, és akkor általa én megismertem azt a jazz műfajt, amit ők is képviseltek.
1: Most jelen pilanatban, majd beszélünk nem sokára a Palládió Orkesztráról, most milyen műfajok vannak jelen az életedben, Patrik?
2: Igazából nekem most a fő profilom az a smooth jazz. Ami lényegében az ilyen szóló projektemet is teljes egészében lefedi, és ezt teszik igazából most így a mindennapjaimat is, elkerül munkálkodok.
1: Ilyen session zenei feladatok előfordulnak még az életedben, hogy akkor valaki ez el kell menni,

0: tudunk ebbe így nyúlni, úgyhogy ez a session oldal ilyen szempontból azért megmaradt.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Dimák Patrik, gitárművész, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Dimák Patrik gitárművész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Patrik.
3: Én is újra köszöntök mindenkit.
2: Beszéltünk session zenei feladatok, vagy session zenész feladatokról, bármelyik helyes lehet, beszéltünk a saját bendedről, hogy az is van még, amiben smooth jazz-t játszol, meg beszéltünk arról, hogy hogy került gitár a kezedben, milyen fajtájú gitárok vannak a kezedben. Kicsit ezzel a saját formációval folytassuk. Dimák Patrik Band?
3: Hát igazából ez egy szóló karrier, ha most mondhatjuk így, tehát nekem igazából egy session zenekarra mindig a hátam mögött, és igazából szólistaként működöm közre saját magamnál.
2: De volt band korábban?
3: Annak indult ez az egész dolog, és akkor utána úgy döntöttünk, hogy ez nekem járható út, ez az egész dolog. Nyilván ez a smooth jazz dolog, ez olyan egyébként, hogy valaki vagy nagyon szereti, vagy inkább nem is hallgatja. És valahol erre én azt gondolom, hogy nehéz olyan társakat találni, akivel ezt közösen végig lehet csinálni, és azzal a hittel, amivel ezt föl lehet építeni, ezt végig lehet vinni. Úgyhogy nekem volt meg akkor ez az elköteleződésem maga műfaj iránt, és azt a célt, amit ezzel el lehetett volna érni, ezt én láttam leginkább, és ezért úgy gondoltam, hogy ezt én akkor viszem tovább egyedül.
2: Lemezed már jelent meg, ugye az X, hogyha minden igaz, az igen. Mikor? Az pár évvel
3: 2022.
2: ezelőtt.
3: 2022. április 1-én jelent.
2: Igen, hát az 4 évvel ezelőtt, hogyha jól számolom.
3: Hát igen, most már 4 éve.
2: Hogyha arról beszélünk, hogy smooth jazz, és Dimák Patrik, és lemez, vagy tervek, instrumentális vagy vokális zene? Mert hogy a smooth jazzbe belefér ez is, az is.
3: Belefér, nálam most mindenféleképpen csak az instrumentális az, ami terítéken van. Sokszor gondolkoztam akár olyan közreműködőket bevonni, akikkel ezt mondjuk vokálisan is meg lehet oldani, de valahogy ez mindig egy ilyen háttérbe szoruló téma maradt nálam, úgyhogy az instrumentális az, ami a prioritás marad.
2: Na, nézzük most már előre, úgy előre, hogy kicsit vissza is, mert hogy beszélgettünk már e kapcsán, mert hogy a Palládi Orkesztra azért adott már egy-két koncertet Magyarországon, és fog majd. Ennek a bizonyos Palládi Orkesztrának, ahol millió egy gitár van a színpadon, mindenféle gitárok. Hogy lett a tagja, Dimák Patrik? Hogy lettél a tagja?
3: Hát ez egy nagyon különleges pont volt egyébként az életemben, mert menjünk vissza az elejére. Az első Palladio koncert, az 2016-ban volt, ez még a 100 gitár egy színpadon címet viselte, ahhoz még úgymond nekem semmi közöm nem volt, azon kívül, hogy én lelkesen néztem, hogy mi lehet ez a produkció, meg az összes tartalmat láttam vele, és 9 évvel később felkeresett az egész Palladio Orkesztrának a produceri csapata, ugye Csapó Ádám, illetve Csapó Petra, hogy mit szólnék hozzá, hogyha lenne ez a lehetőség, hogy én csatlakozzak fiatal szólistaként az újonnan színpadra kerülő Palladi Orkesztra koncertekben. És én erre örömmel mondtam igent abban a pillanatban, mert nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés volt. Nyilván azért, mert egy különleges projekt, olyan szólistákkal, akik külön-külön a maga műfajában mindenki professzionális zenész, és ezt nyilván tök jó együtt megélni ezeket a dolgokat. Ráadásul, ha úgy vesszük, nekem középiskolai tanáraim is tagok ebben a felállásban, ugye Bernát Feri, ugye a vezető a Palladi Orkesztrának, ő is abban a konziban tanított, ahol én jártam, ugye a Balog Roland, ugye ő volt az én tanárom, Kovács Bálint, Berkesi Alex, ők is ebben az iskolában tanítottak. Tehát lényegében a volt tanáraimmal kellett nekem zenekart alkotni, és ez nekem egy hatalmas megtiszteltetés volt.
2: És egyúttal gondolom, kicsit félve is teszi be az ember a lábát egy ilyen zenekarban, mert az, hogy valamilyen szintig eljutottál a gitározásban, nyertél különböző versenyeket, de amikor a tanárával kell az embernek felállni a színpadra, ott azért, hát nem tudom, tehát hogy nekem az ujjaim lehet, hogy kicsit lefagynának, hogy akkor hú, itt még jobban kell teljesíteni, hiszen ő tudja, hogy mit várhat tőlem, én meg nem tudom, hogy tudom-e azt adni.
3: Nálunk, hál' Istennek ez alapjáraton sem volt ennyire nehéz. Nyilván bennem volt egy kis félsz, hogy na, oké, és akkor ez most már egy új szint, itt most már máshogy kell egy kicsit gondolkozni, foglalkozni a dolgokkal. Viszont érdekes, mert az első találkozásunk így a zenekarban, az egy klipforgatás volt, ahol a Movie Medley nevű klipünket csináltuk meg. Tehát lényegében az első találkozásunk az úgy hangszer nélküli volt, hogy csak a képben volt nálunk hangszer. És annyira jól tudtunk csapatként együtt dolgozni, hogy utána, amikor beültünk próbálni az Erkeles koncertekre, akkor senkinek nem fordult meg a fejébe, hogy na most ő az új gyerek, ő a kisgyerek, most megjött, és akkor majd most leteszteljük. Illetve bennem sem volt egy ilyen félsz, hogy na most akkor engem hogy fog valaki bármilyen formában is mondjuk bekóstolni, és a többi. Tehát, hogy annyira családias légkör van az egész felállásban, hogy ilyen szó se volt ilyenről.
2: Az első próba milyen volt? Visszaemlékszel még rá, amikor bementél, vittél a kis gitárodat, leültél, levetkeztél, és akkor azt mondta valaki, nem tudom, a Bernát Feri például. Na, csapjunk bele akkor, gyerkőzök, 3, 2, 1, 1, 2, há, tessék!
3: Hát egy nagyon különleges élmény volt, mert sose hallottam még 7 gitárt 7 szólamba így gitározni. És egy annyira új élmény volt, hogy nekem ez egy fantasztikus dolog volt. Tehát inkább csak ezt tudom mondani, hogy egy annyira új hatás ért ott abban a pillanatban, ami fenomenális volt.
2: A ritmust, az ütemet, a tempót, és még hasonló szavakat használhatni. Egyből át tudtad venni, egyből otthon érezted magad közöttük?
3: Igen, hál' Istennek igen.
2: Nem volt semmi olyasmi, hogy akkor majd másodjára, harmadjára jobban fog sikerülni, fussunk neki még egyszer, miattam, bocsánat.
3: Nyilván ez azt gondolom, ez része a zenélésnek. Nem lehet mindenki mindig a toppon és 1000%-ig. Nyilván törekszünk erre, de én azt gondolom, hogy ez hál' Istennek mindennyiunknál előfordul. Nyilván emberek vagyunk, de ez mindig ugyanakhoz, hogy jó, akkor megyünk még egyszer, és akkor onnantól kezdve megyünk tovább. Úgyhogy ilyen téren sem volt bennem soha semmilyen stressz vagy félsz.
2: Említettél már egy movie medley-t, meg említetted az Erkelt. Mi az, ami eddig kiugró pont volt a Palladi Orchestra életében, a kettőn kívül, amit beszéltünk?
3: Hát én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy dupla koncertet tudtunk játszani 9 évvel az első aréna után, az önmagában már egy tök jó kiugrás volt, mert nyilván az a közönség, aki most már 10 évvel ezelőtt ott volt, azok ott voltak velünk az Erkelben is, és hogy hál' Istennek azóta is hatalmas érdeklődés övezi körül ezt a produkciót. És nyilván az, hogy igényes zenét tudunk játszani jó emberekkel, jó társaságban, olyan értő közönségnek, akik támogatnak minket mindenben, az egy nagyon-nagyon felemelő érzés. És szerintem ez a legnagyobb kiugrási pont, amit én ki tudok emelni ebben.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Dimák Patrik, gitárművész. Pici-pici szünetet tartunk, aztán jövünk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Dimák Patrik gitárművészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt az
2: Én is köszöntök mindenkit ma utoljára.
1: Gitárt is hoztál magaddal, bent van a Tokjában, ez miféle gitár? Ez egy sima dobozgitár, így hogy ránézek?
2: Hát ez most egy flamenco gitár.
1: Bomba!
2: És nagy részben ezzel fogok játszani egyébként az arénás koncertünkön is, mert én nyilván az akusztikusabb szekciójába tartozom a Paladi Orkesztra csapatának. Szóval ez egy nagyon különleges hangszer számomra, mert ez volt az első flamenco hangszerem, és annyira sok inspirációt adott nekem az elmúlt egy évben, mióta nálam van, hogy mindenhova is viszem magammal.
1: Még mielőtt beszélünk az előadásról, május 2-án lesz az arénában. Említetted, hogy az a gitár, ami életed első gitárja volt, 8 éves korodban kaptad, az még mindig megvan. Itt a spanyol gitár, a flamenco, amit mondtál. Ezen kívül hány gitár van még otthon nálad, otthon a polcon, vagy nem tudom, falon?
2: Hát, hál' Istennek van egy pár, elektromos gitárjaim is vannak, jazzgitárom is van, akkor fémhúros akusztikus gitár, basszusgitárom is van, úgyhogy tényleg nagyon színes a skála, és hál' Istennek megadatod az a lehetőség, amikor leülök mondjuk gyakorolni, vagy dolgozni a stúdióba, akkor bárhol tudok nyúlni, és van lehetőségem mindent kipróbálni, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy ez megadatott.
1: Na, nézzünk előre. Május 2-án, tehát Palládi Orkesztra, mit láthat, hallhat a kedves közönség? Lesz flamenco, vagy spanyol gitár a színpadon, ezt már tudjuk. Ezen kívül?
2: Hát egy nagyon, a Palladióra jellemző nagyon színes műsorral készülünk. Nyilván klasszikus zenéket játszunk, Beethoven, Vivaldi, onnan átmegyünk a filmzenékre, és természetesen eljutunk a pop-rock slágerekig. Szóval tényleg egy ilyen nagyon-nagyon crossover műsorral készülünk továbbra is.
1: Filmzenék az mit jelent egyébként? Elmehetünk, nem tudom, odáig, hogy Star Wars, vagy nem tudom, Karib-tenger kalózai, akár...
2: Hát ez mind a kettő pont benne lesz, egészen véletlenül, James Bond is lesz benne, úgyhogy színes a Mission Impossible, úgyhogy tényleg ilyen nagyon-nagyon színes lesz ez is.
1: Gitárokról beszélünk, és ugye ez úgy indult, hogy 100 gitár egy színpadon, nem feltétlenül egyszerre szólal meg, de hogy 100 gitár egy színpadon. Most nem csak gitárok lesznek a színpadon, hanem hogy ha minden jól megy, akkor kicsit színesítve lesz a műsor.
2: Igen, tehát a Paladi Orkesztra jelen pillanatban 7 darab szólista gitárosból áll, és most ki leszünk egészülve a Szolnoki Szimfonikus zenekarral. Eddig is dolgoztunk már vonósokkal, de most azért többen leszünk, és ez egy másfajta hangkaraktert és hangképet ad az egész projektnek. Velük leszünk kiegészülve, természetesen táncosaink is lesznek, dobos, illetve perkás úriemberünk van, aki nyilván a ritmusokat rakják alánk, illetve nagyon komoly audiovizuális élménnyel is készülünk azért a dalok mellé. Úgyhogy nagyon színes lesz ez is.
1: Azt említetted az imént, hogy elég sok minden megszólal majd, hogyha a zeneiséget veszük, és Mozartot és Beethovent említetted. Ők ketten nem biztos, hogy ismerték a spanyol gitárt, vagy hogy arra sok mindent komponáltak volna.
2: Javítok egyet, Beethoven és Vivaldi.
1: Vivaldi, bocsáss meg, igen.
2: Semmi probléma.
1: Vivaldi sem biztos, hogy ismerte a spanyol gitárt.
2: Nem, de egyébként nyilván ugye Vivaldi ugye a barokk zene, és azért a barokk zenében azért a klasszikus gitár azért meg tud félni.
1: Tavasztétel, például, spanyol gitáron.
2: A tavasztétel meg is fog szólalni, hál' Istennek, úgyhogy az is egy érdekes felállás, mert ugye lesz egy Vivaldi medlink, amiben ugye pont belejön az elektromos gitár is, és egy ilyen nagyon jó, érdekes válaszolgatós, az akusztikus meg az elektromos gitárok válaszolgatása fog megszólalni. Úgyhogy tényleg próbálunk mindenben rendhagyó módon hozzáállni, és nem feltétlenül azt megkeresni, hogy ez működhet, ez ebbe a zenébe, ez jól fog szólni, hanem pont azt, hogy mindent ráformálunk a Nagy Laci gitánú hangszerelőnkkel közösen erre a produkcióra.
1: Szóval, hogy május 2-án, tehát Palládi Orkesztra az arénában, lesz tehát spanyol gitár, lesz elektromos gitár, dobozgitár, ukulele, gondolom, csak-csak lesz.
2: Ukulelénk nincsen.
1: Nincs, de banjo?
2: Banjónk az
1: lesz. Említette, banjo lesz. Jól van. Nézzünk kicsit előre. Mit látsz még, hogyha a május 2-át elhagyjuk, és az arénás koncert hatalmas taps után véget ér?
2: Hát nagyon várjuk, mert vannak előkészületek, hogy hogyan tovább a Paladi Orkesztrával, hál' Istennek. Erről még most nem nagyon tudok bővebb információt adni, tervezünk és szervezgetünk dolgokat.
1: Külföld vagy belföld?
2: Mind a kettő. Természetesen azt gondoljuk, hogy ebben a produkcióban jóval több van, és szeretnénk ezt akár megutaztatni, illetve megmutatni Európa, illetve világszerte.
1: Most a Palládi Orkesztráról beszéltél, hogyha kilépünk a zenekar bűvköréből, és maradunk a te szóló karrierednél, akkor te mit látsz? Kezdődik a fesztivál szezon. Mindenféle jazzfesztiválok, borfesztiválok lesznek, mindenféle nem tudom, művészeti fesztiválok lesznek, ahol elő is fordult a legyenkető művészetek vagy, stb. Mi az, amit már látsz erre az évre, Patri?
2: Szervezésben vannak különböző jazzfesztiváljaink, még nyilván nem tudom pontos dátumot mondani, mert még nem szerződtünk, de vannak megbeszéléseink, meg hál' Istennek nekem külföldi koncertek is vannak mostanában, pont egy pár napja jöttem haza Londonból, és nekem most itt szeptemberre van megint Londonba koncert, szervezés alatt van egy 2027-es amerikai minikoncert turné is, úgyhogy nekem inkább ez a külföldi vonal az, ami most első körben pozícionálható.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eleddig számtalan koncertet adtál már, vagy szóló koncertet, vagy a Palládi Orkesztrával, stb. Van olyan koncert, amire úgy emlékszel vissza a sok-sok koncert közül, hogy életed legmeghatározóbb élménye volt?
2: Most hirtelen három is eszembe jutott, és egyébként mind a három különböző felállás. A saját projektemben az első londoni koncert, amit a Pizza Express-ben játszottam, az egy nagyon-nagyon meghatározó élmény volt. Akkor a Palladi Orkesztrával a dupla Erkeles koncertünk az megint egy nagyon meghatározó, és van egy ilyen, a sajátomon kívül van egy ilyen szerelem projekt az életemben, ez a Zeng együttes, ami a zenével a Rákos Gyermekekért Alapítványnak a úgymond az önkéntesekből álló zenekar, és a Zeng együttessel egy lemezbemutató koncertünk volt 2025-ben, bocsánat, 24 végén, és ez egy annyira sok éves munkának a beteljesedése volt, hogy az mindig is egy fontos pillanat maradt számomra.
1: Utolsó kérdés a végére. Arról beszéltünk az elmúlt szűk egy órában, hogy 8 éves korod óta ott van a hangszer a kezedben. Gitárművész lettél, számtalan koncertet adtál, szóval a gitározás meg maga a hangszer vitt el a hangsúlyt a beszélgetésben. Ezen kívül foglalkozol bármi mással? Van még más Dimek Patrik életében?
2: Hát igazából van, csak a zenélés egyébként, de hogy tanítok. Középfokon tanítok diákokat, akik a zenei pályára készülnek. Ezt én nagyon szerettem csinálni, mert nyilván kvázi van arra ráhatásom, hogy utánam lévő generációba, akik kerülnek ki a szakmába, illetve producerként is tevékenykedem, illetve zeneszerzéssel is, de nekem mindenem a zene, tehát minden ágon zenélek.
1: De ez még mindig a zene, igen, hogy ezen kívül nem tudom, motorozol, vagy magas ágyásban sárgarépát termesztesz, horgászni jársz, akármi.
2: Hát, teniszezni szoktam.
1: De remélem, nem a gitára megfordítod, és akkor lehet vele ütni.
2: Ne.
1: Patrik, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már indítjuk is a május 5-énket. Kedd van, itt a Petőfin pedig éjszaka is a legnagyobb hazai kedvenceket, különlegességeket hallhatod. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Jön nem sokára a Fluidia, itt lesz a New Level Empire is a Groove House-al, de a Dirty Sleepers érkezik. Itt a nyitva.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag